0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Minden keresztény és magyar ember számára meghatározó élmény a csíksomlyói búcsú, jelentette ki Sulyog Tamás Erdélyben. A köztársasági elnök a hagyományos pünkösdi zarándoklat helyszínén hangsúlyozta, hogy a több százezres tömeg egysége rendkívül különleges pillanat a nemzet életében. Az államfő hozzátette, köztársasági elnökként, akinek elsődleges alkotmányos feladata a nemzet egységének kifejezése, különösen nagy örömöt jelent számára. Ez a felemelő közösségi esemény, de magánemberként is hálás, hogy ellátogathatottak egy helyre. A híradások szerint Sulyog Tamást hosszas vastaps fogadta a hívők körében, a rendezvény fontosságát pedig az is jelezte, hogy a regnáló elnök mellett Áder János korábbi államfő is a helyszínen tartózkodott, kifejezve a zarándoklat kiemelt jelentőségét, amely idén is hívők százezreit mozgatta meg a Kárpát-medencéből. Keresett volt a Calvin kiadó és a Magyar Biblia Társulat közös standja Budapesten a Ferenciek terén május 18-a és 22-e között a 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhéten. Fodor Csaba, a református kiadó terjesztési vezetője elmondta, hogy évtizedek óta fontosnak tartják a protestáns könyvkiadás méltó képviseletét a keresztény seregszemlén, ahol a friss kötetek mellett a régebbi kiadványok iránt is folyamatosan nő az érdeklődés. A református kiadó idén több, az imádság évéhez kapcsolódó tematikus művet is bemutatott, köztük Szabóné László Lilla és Galsi Árpád köteteit. A könyv újdonságok között szerepelt egy gyengénlátóknak szánt nagybetűs új szövetség, valamint az ifjúsági táborok szervezőit segítő aktuális módszertani sorozat is. A terjesztési vezető hozzátette, a teológiai és lelkigondozói témájú könyveikkel a párbeszédet szeretnék elősegíteni, bízva abban, hogy a kiadványok révén Isten igéje mindenkihez eljuthat a nyáron. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tisza párt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabolyi-Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tisza párt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason a Gesztenyés utcában található máltai játszótér, A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi is ez az együttműködés, mit tudhatunk róla?
3: Hát ennek az a lényege, hogy a Miskolci Egyetem fogja ezen túl megszervezni a Magyarok a Marson versenyt. Ugye eddig mindig más egyetemek, vagy általában Kiskunhalas környékén, illetve az Óbudai Egyetem helyszínein rendezték meg. Tehát a Covid alatt volt az, hogy nem tudtuk megszervezni, de 2016 óta a Miskolci Egyetem szervezésében van, és így, hogy egy helyen van általában, így egy kicsit könnyebb a szervezés, meg jobban lehet rá számítani, hogy hol lesz, meg mi fog történni.
2: És mi a célja a versenynek?
3: Hát ez a mérnöki tudományok népszerűsítése, főleg iskolások körében, de bárki jöhet igazából. Szoktak jönni felnőttek is már, akik dolgoznak, volt, aki családjával jött a legutóbbi versenyre és a 6 éves kisfiával. Úgyhogy gyakorlatilag bárkinek, de főleg a diákoknak, hogy valamit építsenek, és meg legyen az az élményük, hogy az a valami működik. Versenyeznek is, megoldottak egy feladatot, és hát maga ez a mérnöki dolgoknak a megismerése, megszerettetése, ami a lényege ennek a versenynek.
2: Miről szól a verseny? Hogyan képzeljük el a Magyarok a Marson című versenyben? Mi a feladat? Miket kell megoldani?
3: Hát általában valami űrkutatáshoz kapcsolódó feladat szokott lenni, ami mondjuk egy marsjárónak a feladata, hogy egy távoli bolygón gyűjt össze köveket, vagy mintákat, vagy ott valamilyen feladatot old meg. És mindig vagy valami filmes háttérrel, vagy pedig valami aktuális kutatási feladat bármilyen témával összekeverve. Ezt általában a Sipos Attila versenynek a kitalálója, a házigazdája szokta kitalálni, hogy mi legyen a verseny, és akkor ennek megfelelően kell egy vagy valós időben, vagy időben eltoltan irányított robotot készíteni, vagy éppen egy félautonóm robotot összehozni, ami megoldja ezt a feladatot.
2: Hogyan néz ki a verseny? Hogyan zajlik?
3: Hát a versenynek van egy előkészülési időszaka. A honlapon lehet jelentkezni, magyarokamarson.hu. Ez a weboldal, ott meg lehet nézni a versenykiírást, és akkor lehet gondolkozni azon, hogy a feladatot azt hogyan oldják majd meg, milyen robottal, ott megvan az elvárás, hogy milyen méretű, milyen alkatrészekből álljon, illetve hogy mit, hogyan kell neki megoldani. Idén például egy Pac-Man feladat lesz, ami azt jelenti, hogy 4 csapat indul egy fordulóban, az egyik csapat Pac-Manként kapukon kell neki átmenni és menekülni a szellemek elől, a szellemeknek pedig egy enyhe koccanással kell elkapni Pac-Mant, és a szellem majd kikerül a játéktérről, és utána csak 2 szellem fogja kergetni, és az lényeg, hogy minél több kaput el tudjon foglalni, illetve minél kevesebb ütközése legyen, majd pedig csere, és akkor aki eddig Pac-Man volt, azonnastól szellem lesz, és akkor erre lehet otthon tesztelni a robotot, vagy az iskolákban, vagy éppen ki hol építi. Vannak olyan extrém emberek, akik csak eljönnek, és akkor így a verseny délutánján elkezdik összerakni, aztán még pontot is tudnak vele összeszedni. Ilyen is volt. Ez úgy néz ki, hogy pénteken kezdődik a verseny, péntek délután, olyankor a csapatok bepakolnak. Hát ki hogy bírja, egész éjszaka akár építenek, és szombaton pedig a fordulók következnek, amikor a csapatok egymással összesorsolva pályához állnak, és általában ez olyan estére megvan a végeredmény, és utána hagyományosan van egy bográcsozás, csilisbab szokott lenni a hagyományos vacsora, és olyankor egy ilyen kisebb beszélgetés van a csapatok között, ahol mindenki elmondja, hogy mi érdekli, mi a hobbija, hogyan csinálta a robotot, tehát egy ilyen pár órás kis beszélgetés, miközben elpakolunk, és vasárnap pedig mindenki elindul haza.
2: Szervezőség mit épít, vagy hogyan adjátok meg ezt a pályát?
3: Tervezés az folyamatban van, de valószínűleg falapokból lesznek akadályok összeállítva. A kapuk már elkészültek részben, és azokat tehát egy ilyen motor fogja kinyitni. Van rajtuk egy fénykód, amit le lehet olvasni. Az a formája pedig már fent van a honlapon, hogy hogyan fog kinézni.
2: Milyen méretekkel rendelkezik? Hogyan képzeljük el, hogy mekkora egy pálya, illetve úgymond a robotok a pályához képest általában mekkorák? Itt akár az elmúlt versenyekről is mesélhetsz. Ezeknek az arányait miként képzeljük el?
3: A pálya az 8x8 méter, a robotok általában ilyen 15x15, 30x30 centiméterbe kell beleférniük, és hát így tudnak a legjobban közlekedni. Van, aki kisebbet csinál, ugye annak a robotnak többet kell menni, nagyobb robotoknak azoknak valamennyivel kevesebbet kell mozogni, de volt már olyan is, hogy a korábbi években akkor még nem vettem részt a versenyen, de egy komplett medencét felépítettek, és úszó robotok voltak egy tornaterembe. A korábbi versenyeknél ezt meg lehet nézni, hogy hogyan néztek ezek ki. De most már ez a földi robotok, amik egy zárt térben össze lehet rakni a pályát kényelmesen.
2: Említetted, hogy te versenyeztél is személy szerint. Milyen volt versenyzőként megélni? Hány versenyen voltál?
3: Hát, hogy hány versenyen voltam, azt nem tudom, 2013-ban voltunk talán először, és hát rá is készültünk a építésre, meg nem is, mert ugye mi is többiekkel együtt éjszaka raktuk össze a helyszínen. Véglegesítettük a robotot, volt, hogy kis füst is keletkezett már ott a fáradtság miatt, de általában mindig maradandó élmény, és rengeteget tanultunk belőle szakmailag is, barátokat sikerült szerezni a versenyről. De például a C3S űripari cégnek, ez egy magyar Kft., a vezetői is a magyarok a Marsonon ismerték meg egymást, és azóta hát alapítottak egy céget, és most az ÉZA által is elismert űripari cégként működnek.
2: A robotokat azt hogyan képzeljük el? Milyen típusú robotokat, miket építenek itt az emberek, a csapatok? Hogyan képzeljük el autonóm egységeket, ha fogalmazhatunk így? Mikből állnak, ha egy kicsit belemeltünk a részletekbe?
3: Változatos, általában legalább két kereke van, ugye volt tavaly olyan robot, aminek 4 volt, de aztán kiderült verseny közben, hogy 2-vel jobban megy, de voltak már gömb alakú robotok, amiket egy varázspálcával kellett irányítani, de az úszó robotoknak is kerekei voltak, de azok egyben lapátként is működtek. Voltak már légpárnás robotok, amik propellerekkel fújtak magunk alá levegőt. Hát teljesen változatos, meg kinek milyen ötlete támad, és azt nem lehet előre megmondani, és mindig a végén derülnek ki érdekes megoldások.
2: Amikor ti versenyeztetek, vagy te versenyeztél, nektek például milyen típusaitok voltak, esetleg egy-egy témához, hogy értsük is, hogy miért mondjuk azt a technikát választottátok, ti milyen robotokat építettetek?
3: Volt kétkerekű, ilyen az egy szennyvízcsőből készült, hát jó tiszta szennyvízcsőből persze, hát újból, de volt már olyan is, hogy 3 kereke volt, és holonomikus mozgást tudott, ez olyan, hogy tud hullámzóan menni jobbra-balra, közben a tengelye körül forog, kicsit indokolatlan, de a verseny szempontjából akkor érdekes volt, mert csöveken kellett körbe menni, és célpontokat a csövön lévő lyukakkal kellett bejuttatni, illetve hát a légpárnás versenyen is részt vettünk, az műanyagból készítettük, és alatta egy ilyen ESD-köpeny volt rögzítve, az csúszott a legjobban a talajon, de a kartondobozból készült prototípus egy kicsit jobban működött, de azt nem vittük el.
2: Mennyire félkészen, vagy mennyire készen hozzák ide a csapatok a robotokat? Említetted, hogy van, aki még pénteken, még éjszakában menően is dolgozik.
3: Hát van, aki volt olyan is, aki teljesen kész robottal jött, de a pályához sokszor hozzá kell igazítani még pár paramétert, úgyhogy általában este még mindenki dolgozik rajta valamit. De ez is teljesen változatos, mert Most a legutóbbi verseny, ami decemberben volt itt az egyetemen, ott az volt a feladat, hogy teljesen itt kell összeépíteni, de ugye így is volt, aki már egy előzetes vázzal érkezett, és itt belerakta a hiányzó alkatrészeket, majd éjszaka tesztelt.
2: Mennyire népszerűek ezek a versenyek, mi a tapasztalatotok, mennyi csapat szokott részt venni, illetve akár az idei versenyen mennyi résztvevőre számítotok?
3: Legutóbb a 25 csapat az egy hónap alatt összejött, már eléggé várták, hogy újra megszervezésre kerüljön a 2019 óta volt szünet a versenyben. Hát most is egy olyan 25-30 csapatra számítunk, hogy annyian jelentkeznek. Nyáron ugye lesz idejük remélhetőleg alkotni valamit. Szeptemberi az egy kicsit hamar korai kezdés olyan szempontból, hogy iskolai időben nem nagyon tudnak vele foglalkozni, de mégis júniusban igen.
2: És hogyan, illetve kik regisztrálhatnak, kiket vártok?
3: Hát bárki, aki szeretne építeni. Annyi megkötésünk van, hogy a diák csapatok úgy számítanak a diák csapatnak, hogy az öt főből egy ember lehet mentor. A többi csapat, ahol több felnőtt van, aki már nem iskolás, azt úgynevezett vénróka kategóriába tesszük, akik a nyeremény alapból nem részesülnek, többieknek pedig a pont arányába fogjuk a nyereményeket szétosztani. Aki egy pontot kap, az is fog valami nyereményt kapni.
2: Említetted a pontokat. Mi alapján hogyan működik a pontozás? Ezt miként képzeljük el?
3: Hát itt főleg az időtől függ, mennyi időt tölt a robot a pályán, mennyire gyorsan tudja megoldani a feladatot, mennyi célpontot tud elfoglalni. Aztán Sipos Attilának egy programja kiszámítja, hogy ebből mennyi lesz a pont.
2: Mit tanulhatnak ebből a versenyből a csapatok, a diákok?
3: Hát mindenképpen villamosmérnöki informatikai ismereteket szereznek, programozást, hogyan tudnak egy olyan eszközt összerakni, ami tényleg működik, és így el lehet engedni, hogy ne csak az asztalon, hanem egy kicsit távolabb is működjön, illetve hogy onnan vissza is jöjjön, meg megcsinálja a feladatot. Tehát ez teljesen összetett feladat. A villamosmérnök képzésben is használjuk ezt, mert a hallgatóink szoktak robotot építeni. Általában akkor egy előreépített szerkezetet kapnak, és akkor azt programozzák. De másabb az, amikor nekik kell teljesen nulláról megcsinálni, és ott össze tudnak beszélni, a csapatmunkát tudja erősíteni bennük, illetve a versenyen is, tehát itt úgy kell elképzelni, hogy a csapatok azok nem egymás, mondhatni, ellenségei, hanem együtt működnek, és amikor a pályához állnak, akkor nem is annyira egymás, hanem az idővel kell nekik versengeni, és szokták segíteni is, még amikor résztvevőként voltunk, akkor mi is volt úgy, hogy alkatrészt adtunk más csapatoknak, de egymás közt is cserélnek tudást, illetve akár alkatrészeket is, hogyha valaki több eszközzel érkezik.
2: Akár mint versenyző, akár mint szervezőtől kérdezem, hogy esetleg milyen visszajelzéseket kaptok a csapatoktól, vagy nektek milyen élmény volt annó a versenyen?
3: Hát mindenképpen öröm, hogy még a kicsit az oktatásra visszaforduljunk. Az első programja mindenkinek ilyen beállított rendszereken, kis vezérlőkön az, hogy fel tudjon kapcsolni egy kis lámpát, és az villog, annak általában mindenki szokott törülni, volt már úgy, hogy felugrottak és tapsoltak, mikor egy hasonló, nem túl bonyolult feladatot sikerült órán megcsinálniuk, de olyan csapattal is beszéltem, és ugye ez akár korábbi versenyeken, mikor résztvevők voltunk, ránk is igaz, hogy azt nem tudták, hogy mik a nyeremények, csak hogy van egy ilyen feladat, és akkor ők erre elmennének és megcsinálnák, és alig várták, hogy valamit építhessenek. Tehát ez a mérnököknél ilyen, mindenkinek van egy ilyen kattanás közülük, hogy valamit össze kellene rakni, és akkor az hagy működjön.
2: Mekkora kihívás amúgy mondjuk, akár ha valaki úgy érkezik ide, hogy pénteken rakja össze a robotot, tehát akkor duplán versenyzik az idővel, nem csak a pályán, hanem úgymond a pályán kívül is.
3: Hát ez csak az ő felkészültsége tudja meghatározni. Lehet, hogy van olyan tapasztalata, hogy ott rászán egy estét és összeforrazgatja. Nekünk is volt egy olyan eset, hogy összeraktuk a pályát, utána még így leültünk összerakni a robotot, meg felprogramozni, és másnap működött, úgyhogy még aludtunk is, úgyhogy változó lehet.
2: Ha valaki jelentkezni szeretne, miért jelentkezzen, miért érdemes ezt a versenyt kipróbálni?
3: Hát mindenképpen egy élmény, tudásban is fejlődés, és maga a közösség az, ami ezt az egészet életben tartja és mozgatja. Van olyan csapat, aki az első megrendezés óta mindig részt vesz a Mikrotroll az egyik ilyen csapat. Úgyhogy bárkinek megvan a lehetősége erre, hogy nagyon sokszor részt vegyen a verseny, és fejlődjön, a gyerekeinek átadja, másoknak megmutassa, hogy milyen egy ilyen mérnöki feladatot megcsinálni, és örül neki, hogy működik.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst, Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Közeleg a nyár, a legtöbben ilyenkor szervezik a nyári utazásokat, de a sok bizonytalanság miatt, amelyet a világban dúló háborúk és az emiatt kialakult energiaválság okoz, sokan nem tudják eldönteni, hogy idén mire merjenek vállalkozni. Lehet-e például repülős utat bevállalni? Ha igen, akkor hová? Választhatunk-e egzotikus utakat, vagy inkább a belföldi nyaralást válasszuk idén? Ezen kérdések megválaszolásához hívtunk segítséget Bárdos István, idegenforgalmi szakembert, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda Kft. Egyik tulajdonosát köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Üdvözlöm hallgatókat!
1: A turizmus üzletág tavaly, sőt 2026 elején is kiemelkedő számokat produkált Magyarországon a statisztikai adatok szerint, aztán történt egy váratlan fordulat, a közel-keleten háborús konfliktus alakult ki. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás, milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
2: Én úgy gondolom, hogy még ne temessük a nyári nyaralásokat. Egyrészt, mert messze van, másrészt változhat a helyzet. Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak az események. Hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni. De alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek. A kérdés most az, hogy mi lesz a nyáron, és mi várható a nyáron.
1: Még egy picit visszatérve az előző kérdésre, sokan rekedtek akkor a régióból is, Ománban, Dubajban, meg a környező országokban? Illetve hogyan tudták őket hazahozni?
2: Nézze, ez két élő a dolog. Az egyrészt azt tudjuk, amit az utazási irodák csináltak, és az egy elég komoly munka volt, és mindenkit hazahoztak. Hogy egyénileg ki, hol rekedt kint, és hogyan jutott haza, arról nyilván csak mi is a hírekből értesülünk, de az kétségtelen, hogy az utazási irodák senkit nem hagytak ott, mindenkit hazahoztak. De hát ez nem az első eset, mert a COVID idején is ugyanez történt.
1: A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedv?

Azért övék az élet, mert nem olyanok, mint ő, mert nem zsidók. Néhány napig tartott ez a lelki ájultság, aztán megindult belülről a lélek védekező ágaskodása a rásúlyosodó teherrel szemben. Eszébe jutott újra az üzlet, amit az utóbbi időben elhanyagolt. Megértette és tudomásul vette, hogy az ő eleme a pénz, a vállalkozás, a szerzés. Ez az a terület, ahol otthon van, ahol nem érheti semmiféle meglepetés és vereség. Az üzlet az, amivel megmutathatja a világnak, annak a másik ellenséges világnak, hogy uralkodni is tud ő, a zsidó. Uralkodni árak és piacok fölött, emberek, sorsok, egész vidékek fölött, jólétet és szegénységet tart a kezében, s kedve szerint osztogathatta ezt vagy amaszt. Megértette, hogy ezen a téren kárpótolhatja magát mindazért, amitől zsidó volt, amiatt megfosztotta a másik világ. Lázasan vetette magát újra a munkába. Görögországi vezérképviselete intézkedéseket sürgetett. Szamosz teljesen megtört, jelentették, telkek, szőlők értéke a tizedére esett, a felvásárlások óvatosan folynak. A lakosság hangulata kezd fenyegető lenni. Kormánykörök is felfigyeltek, tenni kellene valamit, írták Görögországból. Ugyanazzal a postával, mely ezt a jelentést hozta, tették asztalára az eljegyzési vacsorára szóló meghívót. Pohris Gottfried mély lélegzetet vett, mint aki víz alá bukik, a meghívót a papírkosárba lökte és parancsot adott, hogy a pincében levő hordót a szamoszi borral gurítsák át a Kunzler villába. Ezzel az eljegyzési ajándékkal akarta megmutatni, hogy ő... A zsidó is tud nagyvonalú lenni. Másnap elutazott Görögországba. Üzleti útja diadalút volt. Ha nem is felettetett ugyan minden elszenvedett keserűséget és megaláztatást, azért valamennyire kárpótolta mégis. Szamosz a lábainál hevert. Mikor hajója az ismerős kikötő hídjánál horgonyt vetett, a vállalat saját szállító hajóján ment oda, amelynek orrán nagy fehér betűkkel a görög tengeristen Poseidon neve állt, sötét és néma tömeg állt a parton, és fenyegetően hallgatott. Aztán a tömegből egyszerre csak kivált egy alak, egy asszony alakja, és lassan megindult a hajó felé. Eresszétek le a hidat, parancsolta. Láncok csörögtek, deszka koccant a móló kövén. Az asszony rálépett a hídra, és jött. Megállt Pohris előtt. Az arcán fáradtság volt, és bánat. Irene volt. Uram, mondta halk dallamos hangon, itt vagyok. Töltsd ki rajtam a bosszúdat, ha haragszol rám, de ne a többieken. Ők nem tehetnek arról, hogy én... Pohris kövér arcán gúnyos mosoly jelent meg. Micsoda élvezet volt ezzel a mosollyal nézni a megalázott nőre, és azt mondani neki, nem értelek, jó asszony, miért haragudnék én reád, akit nem is ismerek? Majd átvette hajó kapitányától a hangtölcsért, és a parton álló tömeg felé fordult. Szamosziak, ide figyeljetek! Akinek eladó bora van, jelentkezzék a megbízottaimnál. Minden mennyiséget átveszek, és azonnal fizetek. A tömeg felmorajlott. Pohris visszaadta a tölcsért a kapitánynak. Irene még mindig ott állt. Rongyos, szegényes ruha volt a testén, de ez a test karcsú volt még mindig, csak teltebb, asszonyosabb. A gyerek, villant át a bankár agyán a gondolat. A gyerekem vajon él? De aztán találkozott a szeme az asszony nyílt tiszta tekintetével, s a büszke homlok, az egyenes, nemes metszésű orr és a keskenyre csukott száj eszébe juttatták a maga megaláztatását. Köszönöm neked, uram, mondta az asszony halkan egyszerűen. De tette magát, mintha nem hallotta volna a szavait, és gyorsan elfordult. Sietve adott utasításokat az embereinek a bor felvásárlására.

0: Sára vonatkozóan, mire lopva hátra sandított, az asszony már nem volt sehol. A szamoszi spekuláció, így nevezték üzlettársai ezt a bosszú hadjáratot, milliós nyereséggel végződött. Nem csupán az, hogy a majdnem egy évig bojkott alatt tartott sziget teljes borkészletét hihetetlenül alacsony áron sikerült megszerezni, hanem azon kívül a pánik ideje alatt értéken alul összevásárolt szőlők, telkek és házak olyan tőkenövekedést eredményeztek, amely minden elképzelést felülmúlt. A borkereskedők, akik annak idején a szamosz ellen indított akciót esztelenségnek bélyegezték, most nem győztek lelkesedni fiatal vezérigazgatójuk üzleti zsenialitásáért. Lángésznek nevezték és megjósolták, hogy hamarosan kezében lesz az egész világ borkereskedelme.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapodi Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Két kötetet fogadott törökbe a szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László Nobel-díjas író, akit a napokban avattak a város díszpolgárává. A 21. századi helyi hagyományoknak megfelelően a szerző a munkásságához, az érdeklődéséhez köthető művek jelképes gazdája lett. Választása Thomas Pynchon Ellenfényben című regényére, valamint Timon Samuel 1735-ös a Tiszáról szóló topográfiai kiadványára esett. Az író az amerikai regény kapcsán megjegyezte, ha a kötet aktualitását az áprilisi választások óta tapasztalható politikai áradás is fokozza. A Somogyi Könyvtár kezdeményezésének célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a lakossággal, miközben a támogatók hozzájárulhatnak a muzeális értékek restaurálásához. Krasznahorkai László a Szegedi Tudományegyetem meghívására érkezett a tiszaparti városba, ahol egésznapos kulturális rendezvény sorozaton vett részt. A II. Világháború végén elhunyt 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében. A tragédia 81. évfordulóján a prágai magyar nagykövetség, a hazai szervezetek és a település önkormányzata koszorúkat helyeztek el a sírokon. A megemlékezés részeként Balga Zoltán plébános celebrálta az első magyar nyelvű szentmisét Hazlov történetében. Az 1945. áprilisában történt tragédiát egy téves amerikai légitámadás okozta, amely egy magyar diákokat és tanárokat szállító vonatot ért, amelyet lőszerszállítmánynak véltek. A nyilas kormány által korábban Németországba kényszerített egyetemisták éppen hazatérni próbáltak. A támadásban a Budapesti Műszaki Egyetem professzorai és hallgatói, valamint szigorló orvosok veszítették életüket. Az áldozatok felújított hazlovi sírhelyeit a közelmúltban, 2025-ben egy új méltó emlékmű felavatásával is megjelölték a szervezők. A Református Zenei Fesztiválon mutatja be új Borítson el tűzzel című lemezét a Zámír projekt. A világzenei formáció május 29-én délután 5 órától ad koncertet a budapesti Bakács téren. Szabó András dalszerző, a zenekar alapítója elmondta, hogy a 10 saját szerzeményt tartalmazó album az isteni szentlélek tüzét és lelkiségét állítja a középpontba. A dalokban a népzenei ihletésű dallamok mellett balkáni, magyaros és héber motivumok is keverednek változatos hangszereléssel. Az élőben rögzített új anyag már elérhető a zenemegosztó platformokon, és néhány szerzeményt, köztük a legnépszerűbb, a Szabadításod öröme című éneket, már a gyülekezetek és az ifjúsági táborok is átvették. A koncerten a 6-tagú zenekar mellett vendégművészek és egy kórus is közreműködik majd. Felfüggesztette a Primadonnák című előadás bemutatását a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, a biztonságos és aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva. Vadász Dániel a döntést az Eszenyi Enikő tervezett rendezése miatt kialakult szakmai és társulati visszajelzésekkel indokolta. A színi direktor elismerte, hibásan feltételezte, hogy a színházi szakma és a közvélemény már túllépett a rendező korábbi vezetői munkájával kapcsolatos bántalmazási ügyeken. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az intézmény etikai kódexe minden alkotóra kötelező, és a bántalmazó viselkedéstől való elhatárolódást tartja irányadónak. A színház vezetése a végső döntés előtt szakemberek bevonásával kéri ki a társulat véleményét, valamint állásfoglalást kér a Magyar Teátrumi Társaságtól és a Biztonságos Terek Alapítványtól is.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Nemzetközi jelentés, erős állítások és egyre nagyobb fogyasztói bizonytalanság, így is lehet jellemezni az alma botrányként emlegetett ügyet, melynek kapcsán növényvédőszer maradékokról szóló vizsgálat nyomán kérdőjelezték meg a hazai almák biztonságát, köztük az ökológiai gazdálkodásból származóakat is. A kialakult helyzetre reagálva állásfoglalást adott ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Erről beszélgetek majd vendégemmel, Drexler Dóra ügyvezetővel.
2: Az üzenete az az, hogy felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy a szabályozást lehet, hogy módosítani kellene, illetve biztos, legalábbis a véleményem szerint, hogy fontos lenne vizsgálni azt, ami az életben jelenleg a leggyakrabban előforduló helyzet, hogy a zöldségben, gyümölcsben, alacsony dózisban, de többféle növényvédőszer maradvány megtalálható, és ezt megesszük, hogyha nem bio növényről van szó. És amint említettem, ezt nem tudja jelenleg senki, mivel nem kötelező vizsgálni sem az egyes növényvédőszereknek az engedélyezése során, sem később, hogyha ezek kombináltan alacsony dózisban ott vannak az élelmiszerben, akkor ennek milyen egészségügyi hatása van. Tehát azért is írtuk az állásfoglalásunkban, hogy aki biztosra akar menni, és elővigyázatossági okokból úgy gondolja, hogy jobb az, hogyha nem eszünk meg többféle növényvédőszer maradékot alacsony dózisban sem, akkor érdemes a biotermékeket választani.
1: Tartsanak most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Állásfoglalást adott ki az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, miután a Pan Europe civil szervezet kutatási eredménye az európai almákban növényvédőszer maradékokat talált. Különösen a hazai áruházakból beszerzett magyar termelésű almák eredményei szították fel az indulatokat, melyek közül egy mintában a megengedett maximális határérték fölött mértek szermaradványt. Drexler Dóra, az ÖMKI ügyvezetője szerint fontos, hogy tényszerűen tájékoztassák a biogazdálkodást érintő kérdésekben a közvéleményt, mert a vita során az elmúlt napokban több téves megállapítás és napvilágot látott, mely félrevezető lehet. Továbbá céljuk a termékek közötti választás megkönnyítése, hiszen aktuális fogyasztó felmérésük eredményei szerint a hazai vásárlók sokszor nem ismerik fel a biotermékeket, így a bioalmát sem.
2: Igen, itt a kirobbantó téma az a Pan Europe nevű szervezetnek a kutatása volt. Ez egy európai figyelemfelhívó kutatás. Több országban is vettek alma mintákat, köztük Magyarországon is. Nem egy kiterjedt mintavétellel, tehát semmiképpen sem egy reprezentatív felmérés céljából, hanem egyszerűen azt akarták megnézni, hogyha 5 random kiválasztott bolti almát levesznek a polcokról, akkor ezekben mennyi szermaradék, növényvédő szermaradék található, mit tudnak mérni. És ugye azért került ez Magyarországon reflektorfényben, mert az 5 darab magyar boltból vásárolt, és egyébként magyarországi termesztésű alma közül is egy az pont olyan volt, ahol magasabb, a megengedett maximális határértéknél magasabb szermaradék tartalmat mértek, illetve a maradék 4 pedig olyan, ahol betartották a határértékeket, biztonságosnak minősül hivatalosan az alma, ugyanakkor ezekben is kimutatható volt 5-6 féle növényvédőszer jelenléte, ami a jelenlegi szabályozás szerint ezt nem vizsgálják sajnos, hogy ez mekkora kockázatot jelent, ez az úgynevezett koktél hatás, ami az alacsony dózisú, de többféle kitettségből ered.
1: Miért fontos ez a kutatás, tehát milyen üzenete van ennek a kutatásnak? Mert ugye nem véletlenül készült.
2: Igen, hát az üzenete az az, hogy felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy a szabályozást lehet, hogy módosítani kellene, illetve biztos, legalábbis a véleményem szerint, hogy fontos lenne vizsgálni azt, ami az életben jelenleg a leggyakrabban előforduló helyzet, hogy a zöldségben, gyümölcsben, alacsony dózisban, de többféle növényvédő szermaradvány megtalálható, és ezt megesszük, hogyha nem bio növényről van szó. És amint említettem, ezt nem tudja jelenleg senki, mivel nem kötelező vizsgálni sem az egyes növényvédőszereknek az engedélyezése során, sem később, hogyha ezek kombináltan alacsony dózisban ott vannak az élelmiszerben, akkor ennek milyen egészségügyi hatása van. Tehát azért is írtuk az állásfoglalásunkban, hogy aki biztosra akar menni, és elővigyázatossági okokból úgy gondolja, hogy jobb az, hogyha nem eszünk meg többféle növényvédőszer maradékot alacsony dózisban sem, akkor érdemes a biotermékeket választani, mert hogy a bio, vagy más néven ökogazdálkodásban nem használnak a termelők szintetikus kémiai növényvédőszereket, tehát nincsen lehetőség se arra, hogy bekerüljön a növénybe kémiai szermaradvány. Az, hogy néha nagyon-nagyon alacsony dózisban kimérhető, ezt szeretném tisztázni, hogy van ilyen, tehát nem arról van szó, hogy el tudják kerülni a háttérterhelést sajnos, mert a mai világban már annyira kiterjedt a vegyszerhasználat, a növényvédőszerhasználat, hogy a biogazdálkodók is szembesülnek néha azzal, hogy akaratlanul háttérterhelésből adódóan valamilyen nagyon apró mértékben finom analitikai technológiával kimutatható a biotermékben is növényvédőszer maradék, de ez töredéke annak, mint amikor ugye közvetlenül éri a növény.
1: Ez mit jelent? ez a háttérterhelés?
2: Egyrészt jelentheti azt is, hogy más területekről úgy sodródik el, hogy nagyon kis mértékben érinti a biotermelőnek a területét. Jelentheti azt is, hogy ott van, hiszen olyan növényvédőszereknek a maradéka is ott van akár a talajban, amit már évtizedek óta nem használtak, de ugye nem bomlott le. Tehát ezek olyan háttérterhelések, amit sajnos ugye nem tudunk elkerülni mi sem, mikor beszívjuk a levegőt, vagy sétálunk valahol, de ennek a mértéke ez nyilvánvalóan sokkal alacsonyabb annál, mint amikor direktben permeteznek kémiai növényvédőszerrel egy növényt, és akkor annak a szermaradéka található meg bennem.
1: Amikor egyébként a növényvédőszer maradékok maximum határértékeit megállapítják, ott mit vesznek figyelembe?
2: Ezek toxicitási vizsgálatok, általában rövidtávú vagy középtávú kitettségi vizsgálatok. Azt nézik meg, hogy ha azzal az egy szerrel töményen kezelik az állatot, tehát kísérletben, akkor milyen arányban pusztul el, milyen dózisnál következik be káros hatás, és ugye ezek a toxicitási értékek adják az alapját, és általában még egy tízszeres biztonsági szorzót is figyelembe vesznek, hogy biztos, hogy ne legyen probléma, hogyha az adott szermaradék ugye bent van egy élelmiszerben. Tehát ilyen értelemben az egyes hatóanyagokra a rövid középtávú vizsgálatok azok megvannak, és egy nagy elővigyázatossággal is számol a rendszer, csak mint említettem, azt nem veszik soha figyelembe, hogy nem csak egy növényvédőszer jelenik meg, hanem a legtöbb esetben ugye többfélének is a maradéka ott van az élelmiszerben.
1: És ami mondjuk nem haladja meg a határértéket, tehát a maximumot, abban is ott van, azt vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet egyébként az emberi szervezetre?
2: Nem vizsgálják sajnos. Tehát, hogy ez az, ami ugye a hatósági engedélyezésnél nem szempont, kellene, hogy legyen, és tulajdonképpen ez a kutatás is erre hívja fel leginkább a figyelmet, hogy ezt érdemes lenne szigorúbban venni, és nem elsősorban a termelők ellen irányul, én véleményem szerint ez a figyelemfelhívás, hiszen az ő érdekük is az lenne, akik közvetlenül a permetezéskor ott vannak végig a termesztés során, hogy az ő szervezetüket is minél kevésbé károsítsa, ne terhelje a növényvédőszer maradék. Tehát itt egy, azt gondolom, nagyobb elővigyázatosságra való felhívás az, ami a mondani való.
1: Tehát magyarán akkor a jelenleg érvényben lévő élelmezés-egészségügyi szabályozás előírásának megfelelnek a magyar almák, biztonságosnak Igen. minősülnek, viszont az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek ellenére ugye szermaradványok vannak, de hogy pont ezért kellene ökológiai gazdálkodásból származó zöldséget vagy gyümölcsöt venni, mert ott vagy nincs semmilyen terhelés, vagy ha van is, akkor az nagyon-nagyon minimális.
2: Így van, igen.
1: Na most,
2: igen,
1: hogyha igen. ezt tudják nagyon jól, és a veszély fönnáll ugye a vegyszer használat miatt, akkor miért van az, hogy például Magyarországon is ugye egyre többen állnak át az ökológiai gazdálkodásra, de hogy mégsem elegen? A profit miatt? Tehát, hogy a hagyományos gazdálkodás az sokkal gyorsabban termel profitot?
2: Én még ezt sem mondanám. Igazából egyszerűbb, tehát kényelmesebb, és sokszor már az oktatásban is, meg a szülők tapasztalatai alapján, tehát a 60-as évektől fogva, hogy az itthoni mezőgazdaság is egyre inkább kemizálódott, ez lett az alap. És sokkal könnyebb valóban megoldani úgy mondjuk egy betegségnek a problémáját, egy növénybetegségnek, hogy egy kémiai szerrel azt elimináljuk, mint sem mondjuk arra kifejezetten sokszor odafigyelni, hogy a megelőzés, a termesztésnek az összes eleme úgy legyen összeállítva, hogy ne is üsse fel a fejét semmi lehetőleg. Tehát én azt mondanám, hogy egy picit talán túlzottan elkényelmesedtünk, és rá hagyatkoztunk a kémiai megoldásokra, és nehezebb innen visszatérni most, hogy egy komplikáltabb módon, de vegyszer nélkül tudjunk élelmiszert előállítani. Szerencsére azért egyre inkább bővül a kör, akik átállnak ökológiai termelésre, és megbizonyosodnak róla, hogy ez is egy nagyon jól működő alternatíva.
1: Nagyon sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy Magyarországon a szupermarketekben, a nagyáruházakban megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre ökogazdálkodásból származó zöldségek és gyümölcsök, mert most azért elég szűk a keret. Az emberek többsége ezekben az üzletekben vásárol. Aki tud, vásárol termelőtől, mert szereti, megbízható, egészséges, stb. De ugye ez a kisebb szelet.
2: Igen, azt gondolom, hogy ebben az idei év ez egy áttörés lesz. Már amúgy az elmúlt években is látjuk, hogy milyen dinamikusan fejlődik a hazai biokiskereskedelem, biotermék kiskereskedelem. Pont most volt Nürnbergben a Biofach szakmai kiállítás és vásár, ahol minden évben a világ bioágazatait érintő statisztikát is közzéteszik, és mi magunk is meglepődtünk, hogy Magyarország az Európai Unióban a második legdinamikusabban bővülő bioélelmiszerpiac jelenleg, illetve ez a 2023-24-es évet elemezte ez a legújabb kiadvány. És ha az egész európai térséget nézem, tehát nem csak az uniót, akkor a harmadik helyen vagyunk. Összesen 36%-kal bővült egyébként 22 és 24 között a hazai biokiskereskedelmi forgalom. Ezt a Nielsen IQ adatai alapján mi dolgoztuk fel, csak mi se láttuk még előre a kontextusban a többi ország adataival egyben, és ez egy kellemes meglepetés volt, hogy ilyen előkelő helyen vagyunk, ennyire dinamikusan fejlődik a piac, és hozzá kell tenni, hogy nem inflációból adódó kizárólag, mert látjuk az eladott mennyiségekből is, hogy az is növekszik évről évre. Tehát a keresleti oldal az egyre nő itthon is, és ezt felismerve idén már kiskereskedelmi láncok promóciós kampányai is várhatóak, amik a biót népszerűsítik, úgyhogy én pozitív vagyok e tekintetben, hogy egyre több lesz a hazai bio alma és egyéb friss biotermék is a boltok polcain. Így is ismerünk szerencsére több olyan biogazdát, hazai sikeres biogazdát, akik be tudnak szállítani a láncokba, és én azt látom, hogy ez még szélesedni fog, biztos vagyok benne, hogy a keresleti oldal húzó ereje az meg fogja lendíteni ezt a piacot itthon is.
1: De az, amit egyébként a fogyasztók elvárnak minőségben és mennyiségben, a tekintetben Magyarország tud annyi bioalmát előállítani?
2: A technológia a bioalma termesztéshez az adott, nagyon professzionális is étkezési almához. Szaktanácsadók is vannak szerencsére hazánkban, meg olyan cégek, akik tudják, mármint a biológiai gazdálkodás, biogazdálkodáshoz szükséges technológiát biztosítani. Az ültetvények, és ez nem csak a bióra vonatkozó probléma, az ültetvények kora és a felszereltsége az, amin sokat lehetne javítani. Vannak nagyon jó példák, ahogy említettem, akik már meglépték ezeket a beruházásokat, és tudnak beszállítani nagyon-nagyon jó minőségű bio étkezési almát, zöldségeket, de azért még nagyon sok olyan ültetvény van, ahol részben mondjuk a tulajdonos magasabb életkorának betudhatóan, vagy abból adódóan, hogy nincs elég tőke a megújuláshoz, még nem megfelelő a technológia ehhez. De ez nem csak a bioágazatot érinti, sajnos ez a gyümölcstermesztésnek itthon egy általános problémája.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Minden keresztény és magyar ember számára meghatározó élmény a csíksomlyói búcsú, jelentette ki Sulyog Tamás Erdélyben. A köztársasági elnök a hagyományos pünkösdi zarándoklat helyszínén hangsúlyozta, hogy a több százezres tömeg egysége rendkívül különleges pillanat a nemzet életében. Az államfő hozzátette, köztársasági elnökként, akinek elsődleges alkotmányos feladata a nemzet egységének kifejezése, különösen nagy örömöt jelent számára. Ez a felemelő közösségi esemény, de magánemberként is hálás, hogy ellátogathatottak egy helyre. A híradások szerint Sulyog Tamást hosszas vastaps fogadta a hívők körében, a rendezvény fontosságát pedig az is jelezte, hogy a regnáló elnök mellett Áder János korábbi államfő is a helyszínen tartózkodott, kifejezve a zarándoklat kiemelt jelentőségét, amely idén is hívők százezreit mozgatta meg a Kárpát-medencéből. Keresett volt a Calvin kiadó és a Magyar Biblia Társulat közös standja Budapesten a Ferenciek terén május 18-a és 22-e között a 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhéten. Fodor Csaba, a református kiadó terjesztési vezetője elmondta, hogy évtizedek óta fontosnak tartják a protestáns könyvkiadás méltó képviseletét a keresztény seregszemlén, ahol a friss kötetek mellett a régebbi kiadványok iránt is folyamatosan nő az érdeklődés. A református kiadó idén több, az imádság évéhez kapcsolódó tematikus művet is bemutatott, köztük Szabóné László Lilla és Galsi Árpád köteteit. A könyv újdonságok között szerepelt egy gyengéllátóknak szánt nagybetűs új szövetség, valamint az ifjúsági táborok szervezőit segítő aktuális módszertani sorozat is. A terjesztési vezető hozzátette, a teológiai és lelkigondozói témájú könyveikkel a párbeszédet szeretnék elősegíteni, bízva abban, hogy a kiadványok révén Isten igéje mindenkihez eljuthat a nyáron. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tisza párt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabói Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tisza párt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason, a Gesztenyés utcában található máltai játszótér. A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 7 éves projekt indult az európai űrge megmentésére hazánkban. A Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A program célja a Pannon régióban élő űrgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban. Dr. Váci Oliver projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre. Dr. Váci Oliverrel, a Herman Otto Intézet munkatársával Balázs Alexandra beszélget.
2: Nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az űrge, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számuk, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb űrgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsensoron parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az űrge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állat növényfajoknak az eltűnéséhez vagy a visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy éppen beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az űrge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az űrgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat ez nem magyar specialitás, hanem az egész eltérési területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőhelyfoltok szorultak vissza, ugye az űrgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen, hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az űrgét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valamit érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológiai nagyon fontos láncem, ez továbbra is fennmaradjon, hiszen egyrészt táplálékát egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlősnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
3: És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű program, mert ugye ekkor indult el.
2: Eljutottunk ide, hogy most már az űrge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az űrge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ragadozó madár táplálkozott,

0: harmadik bázis megteremtéseként fogalmazott meg, többek között az Ürge és a Hörcsög is, még egy-két ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott Ürge Védelmi Life program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani és stabilizálni az állományt az egész pannóniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt, és mindezt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván fölméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején fölmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk.
1: Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
0: Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzetiparkigazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az Ürge számára pozitív dolgokat próbáltak meg megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át Ürgét esetleg áttelepítés során, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
1: Ez mennyi időt ölel fel ez a live program, és mi mindent tartalmaz, mert gondolom, azt folyamatosan fogják majd nyomon követni, hogy hogyan alakul az Ürge állomány, hogyan mozognak, merre mennek, hol terjednek.
0: Így van, ez egy 7 éves futamidejű program. Nagyon sokrétű, ahogy mondtam, a tevékenységi körünk. Egyrészt élőhely rekonstrukciót, élőhely helyreállítást végzünk sok olyan területen, ahol egyre kevésbé alkalmas már az Ürge számára az élőhely. Itt cserjeírtást végzünk, amikor a becserjésedő gyepeket megpróbáljuk visszaalakítani gyepé, de az inváziós növényeknek a visszaszorítása is benne van, ami szintén a területi növekedést segíti elő. De van benne területvásárlás, ahol szántót alakítanak vissza gyepterületté, illetve nagyon fontos része még, hogy megpróbáljuk, pontosabban tovább visszük azt a korábbi már kis mértékben, vagy kis tételben sikeres tevékenységet, hogy szaporítani próbáljuk az Ürget beltéri körülmények között. Szaporító központokat hozunk létre, 3 az országban, mert az a korábbi tapasztalat, az a korábbi eredmény, hogy 3 olyan genetikai állománya van az Ürgének, legalábbis a Pannon régióban, amiről tudjuk, hogy genetikailag valamennyire különbözik, és ezért óvatosságból nem keverjük őket, tehát 3 külön szaporító központot hozunk létre, és az Ürge egyedeket fogjuk aztán kitelepíteni olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az Ürge számára. És igen, a monitorozás nagyon fontos, nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan változnak az állományok, egyrészt azokat, amiket mi segítünk, másrészt amihez nem jutunk el, annak is a megfigyelése folyamatos lesz, tehát hogy ott is a problémákat, a beavatkozási helyeket, időpontokat tudjuk regisztrálni. És még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, az a kommunikáció. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ez az Ürge az nem egy kártevő már továbbiakban. Tehát hogy ez a korábbi szemléletet érdemes lecserélni egy ökológiai szemléletű megközelítéssel, hiszen amióta én Ürgével foglalkozom, és ez már igen csak talán 3 évtized is most már, még nem hallottam olyanról, hogy valós mezőgazdasági kárt okozott volna az Ürge. Tehát, hogy az utóbbi időben már egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzések, ami arra vezetett, hogy vissza nyilván, hogy a számuk olyan mértékben megfogyatkozott, hogy nem is merülhat föl, hogy komolyabb kárt tudnak okozni mezőgazdasági termésben. Elsősorban azért is, mert a gyepeken fordulnak elő, és elegendő nekik az a táplálék, amit ott biztosít maga a gyep.
1: Magyarországon egyébként van olyan program, amivel tudták nézni az Ürgének az állományát?
0: Igen, a 2000-es évek legelején, 2000 óta folyik egy program, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, amelynek már a kezdeti éveiben elkezdődött az Ürge monitorozás, és ez minden évben tavasszal egy Simpson Ürge lux számoláson keresztül becsli fix mintavételi helyeken az Ürgéknek a számát Magyarországon, és itt egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, és statisztikailag is azt mondhatjuk, hogy az Ürge szám Magyarországon is csökken. Az utóbbi néhány évben talán van egy kis lassulás ennek a csökkenésnek, de még ez kevés ahhoz az idő, hogy ezt kimondhassuk, de talán ezt meg fogjuk tudni lovagolni, és ezt a csökkenést ezt egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy egy kicsit a stabilizálás felé tudunk elmenni majd a tevékenységünk következtében, vagy annak a segítségével.
1: Mekkora most az űrgelétszám Magyarországon? Körülbelül.
0: Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk űrge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert ez évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
1: És hogyan lehet megszámlálni őket? Az űrge lyukokat számolják?
0: Igen, amikor ilyen relatív létszámbeszést végzünk, vagyis azt akarjuk megmondani, hogy a területen az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent az állomány, akkor az űrgelukokat szoktuk számolni egy meghatározott protokoll ilyen mintavételi módszer szerint, és hogyha ugyanúgy számoljuk az űrgelukokat minden évben, akkor a csökkenés-növekedés az párhuzamos az űrgeszám növekedés csökkenéssel, és ebből tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent maga az űrgeállomány is.
1: Sokszor volt az, hogy át kellett telepíteni űrgeállományokat, pontosan beépítés, útépítés miatt, vagy azért, mert egy területet átalakítottak?
0: Igen, voltak olyan esetek is, amikor megpróbáltuk az űrgeállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Ferihegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházást, egy kifutópálya vagy guruló útépítés miatt egy részéről a területnek onnan a űrgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az űrgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
1: Ugye mondta, hogy a magyarországi űrgék 3 genetikai állományát szaporítani szeretnék ugye ennek a projektnek a keretében, de a tervek között van olyan is, hogy mondjuk élőhely rehabilitációt végeznek. Például a legeltetés nagyon fontos lenni, ami azért Magyarországon visszaszorulóban van, mert a magas füvet, ha jól tudom, az űrge nem szereti. Tehát ő azért szeret kilátni és szétnézni.
0: Nagyon fontos az űrge számára, igen, hogy olyan megfelelően kezelt gyepeink legyenek, ami a számára is alkalmas, és ez elsősorban vagy a legkönnyebben legeltetéssel érhető el. Ugye a legeltetés az mindenképpen a barátja az űrgének tulajdonképpen. Emiatt azokon a területeken, ahol rekonstruálunk, tehát megpróbáljuk a területek nagyságát növelni, ott a legeltetést is meg kell oldani. Például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén ott itató kutakat állítanak helyre, vagy fúrnak újakat, ahol szükséges, hogy a legelő állatok olyan helyekre is eljuthassanak, ahova korábban nem tudtak eljutni, mert hogy nem volt ivóvíz a számukra, tehát mindig vissza kellett a hodályba, vagy pedig az ő állásukra vonulniuk, tehát nem tudtak eljutni azokra a területekre, most majd el fognak tudni. Így mond, valójában az űrgevédelem az a legeltetésnek sok helyen a visszaállítása, illetve a támogatása szintén fontos tényezője vagy része valóban.
1: Önkéntesek csatlakozhatnak a munkához? Tehát például tudják segíteni az önök munkáját, akár mondjuk a monitorozás kapcsán?
0: Vannak olyan programok már eleve, amik futnak. Például néhány éve elkezdtük a tavaszi űrgelajstromnak nevezett kezdeményezést, amikor egy mobil telefonos alkalmazás segítségével bárki csatlakozhat, kiválaszthatja magának azt az űrgés területet a listából, amelyik közel van hozzá, és fel tudja mérni ott az űrgeállomány pontosan ilyen lukszámolásos módszerrel. Ez az alkalmazás végigvezeti azon az úton, ahol űrgelukat kell számolni, és segíti magát a rögzítést is, tehát ez viszonylag könnyű, és egy rövid séta, 1,5 kilométeres sétával megvalósított, tehát nem egy nagy energiabefektetést igénylő folyamat, és nagy segítség nekünk, hiszen olyan helyekre is eljuthatnak az önkéntesek, olyan mennyiségben, ahova a szakemberek ebben az időszakban nem tudnak, hiszen mindezt egy hét alatt kell az országban felmérni, mert az űrgelukak száma az űrgékhez képest változik az év folyamán, tehát hogyha nem egyszerre egy időben mérjük fel, akkor nem fog tudni összehasonlítani egymással. És ebben például nagy segítség az önkéntesek tevékenysége, de lesznek olyan programjaink, amikor konkrét területeknek a megőrzésében a helyi közösségeknek a segítségét fogjuk segítségül hívni, hiszen hogyha valaki helyben figyel a egy-egy területre, egy gyürgés területre például, vagy bármilyen természetlen mértékre, akkor olyan szemünk van, amit sosem lesz, hogyha csak távolról próbálunk megvigyázni rá. Bármilyen probléma adódik, akkor azt rögtön helyben hamar észreveszik, és tudnak segítséget kérni, vagy akár beavatkozni, például, hogyha szemétkupacok jelennek meg a területek, vagy pedig mondjuk a kutyasétáltatás olyan mértékben harapódzik el, ami már zavaró lehet, akkor ezt rögtön tudják akár a embertársaiknak ott helyben jelezni, akár pedig nekünk, hogy valamilyen kampánnyal próbáljunk meg információt átadni, hogy ez miért nem jó.
1: Ha Magyarországot nézzük, akkor hol a legerősebb az ürge populáció?
0: Ez folyamatosan változik. Vannak füves repterek, ahol nagyon erős állományok vannak. Itt is van egy természetes fluktuáció, természetes ingadozás ennek az állománynak, tehát mindig más, ami éppen a legerősebb. De ahol az emberek legjobban, vagy legkönnyebben, vagy legközelebbről találkozhatnak az ürgével, az például a Tihanyi belsőtó partja, ahol egész szelídek az állatok, illetve a Kelet-Magyarországon a Nyíregyháza mellett van egy állomány, amelyik szintén viszonylag szerid és közelről megfigyeltő. Itt ez hatalmas élmény lehet az embereknek, hogyha akár mobiltelefonnal is tudják fényképezni az ürgéket, mert annyira szeridek, hogy közel engedik az embereket önmagukhoz. Úgyhogy ezeket érdemes, hogyha valaki ürgét szeretne látni, közelről fölkeresni. Nyilván, hogyha ez olyan mértéket öltene már, ami zavarna őket, akkor valami korlátozást kéne bevezetni, de szerencsére itt azért még ezekben az esetekben nem tartunk. Persze van aztán az országnak olyan része, ahol már tényleg olyan erős az emberi zavarás, hogy ott valami segítséget kell majd az ürgéknek bevezetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mikor, hova ne engedjék a kutyáikat, mert tényleg az már olyan mértékű, hogy leveszélyezteti az állományt is.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Váci Olivérrel, a Herman Ottó Intézet munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Minden keresztény és magyar ember számára meghatározó élmény a csíksomlyói búcsú, jelentette ki Sulyog Tamás Erdélyben. A köztársasági elnök a hagyományos pünkösdi zarándoklat helyszínén hangsúlyozta, hogy a több százezres tömeg egysége rendkívül különleges pillanat a nemzet életében. Az államfő hozzátette, köztársasági elnökként, akinek elsődleges alkotmányos feladata a nemzet egységének kifejezése, különösen nagy örömöt jelent számára ez a felemelő közösségi esemény, de magánemberként is hálás, hogy ellátogathatottak egy helyre. A híradások szerint Sulyog Tamást hosszas vastaps fogadta a hívők körében, a rendezvény fontosságát pedig az is jelezte, hogy a regnáló elnök mellett Áder János korábbi államfő is a helyszínen tartózkodott, kifejezve a zarándoklat kiemelt jelentőségét, amely idén is hívők százezreit mozgatta meg a Kárpát-medencéből. Keresett volt a Calvin kiadó és a Magyar Biblia Társulat közös standja Budapesten a Ferenciek terén május 18-a és 22-e között a 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhéten. Fodor Csaba, a református kiadó terjesztési vezetője elmondta, hogy évtizedek óta fontosnak tartják a protestáns könyvkiadás méltó képviseletét a keresztény seregszemlén, ahol a friss kötetek mellett a régebbi kiadványok iránt is folyamatosan nő az érdeklődés. A református kiadó idén több, az imádság évéhez kapcsolódó tematikus művet is bemutatott, köztük Szabóné László Lilla és Galsi Árpád köteteit. A könyv újdonságok között szerepelt egy gyengénlátóknak szánt nagybetűs új szövetség, valamint az ifjúsági táborok szervezőit segítő aktuális módszertani sorozat is. A terjesztési vezető hozzátette, a teológiai és lelkigondozói témájú könyveikkel a párbeszédet szeretnék elősegíteni, bízva abban, hogy a kiadványok révén Isten igéje mindenkihez eljuthat a nyáron. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tisza párt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabói Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tisza párt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason, a Gesztenyés utcában található máltai játszótér. A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Perzselyen fel!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 25-én, pünköst hétfőn. Kedves hallgatóink, a Szerencsi-Zempléni Múzeumban idén márciusban nyílt meg a szerencsi cukorgyártás történetét bemutató kiállítás. A Szerencs fehér aranya című tárlat nem csupán a technológiának, hanem az ott dolgozó generációknak is emléket állít. Turbuc Pétert, a múzeum igazgatóját hallják.
2: Úgy döntöttünk még az elődöm, Majoros Judit, hogy egy nagyon komoly pályázat segítségével egy közel 500 négyzetméteren található cukorgyár történeti kiállítást állít össze Szerencsen, és ez hál' Istennek most idén márciusban megnyílt. Egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődés az töretlen. Két teremről beszélünk, az egyik nagy teremben a magyarországi cukorgyártás történetét mondjuk el. Egyáltalán mi az a fehér cukor, barna cukor, répa cukor, nátcukor, ilyen kérdésekre lehet többek között választ találni. Hogyan jelennek meg például a 19. században a nők a mezőgazdaságban, egyáltalán a munkavilágában, és a cukorgyárak hogyan vonzák a női alkalmazottakat, és miért?
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
2: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Ma az Orbánok és a Zsófiák ünneplik névnapjukat. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Isten éltesse minden kedves Orbán és Zsófia nevű hallgatónkat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1571-ben, május 25-én Báthori Istvánt erdélyi fejedelemmé választották. Az új fejedelem Erdély gazdasági és katonai helyzetének javítása érdekében támogatta a kereskedelmet és a bányászatot, megerősítette a terület védvonalait, köztük Váradot. Udvara reneszánsz kultúrközponttá vált. A lengyel rendek 1575. decemberében első Miksa császár és magyar király ellenében királyukká választották Báthori Istvánt. Ekkor a fejedelem Lengyelországba költözött, és feleségül vette a megözvegyült királynét, Jagelló Annát. Az erdélyi ügyek rendezésére Krakkóban magyar kancelláriát szervezett. Lengyel királyként sikeresen háborúzott Oroszország ellen. Távlati terve egy Lengyelországot, Litvániát, Erdélyt és Magyarországot magába foglaló Habsburg és török ellenes szövetség összekovácsolása volt. Terve az 1585. évi erdélyi és magyarországi nagy éhínség, valamint tisztázatlan halála miatt nem valósulhatott meg. Utódaként a fejedelmi székben bátyja fiát, a kiskorú Zsigmondot jelölte ki. 1925-ben, május 25-én történt, hogy először szállított utasokat Miskolc és Lilafüred között az erdei Lilafüredi kisvasút. Miskolcon és annak környékén a Bükk-vidék keleti területén halad, eredetileg a Bükkben kitermelt faáru és a diósgyőri szénbánya szenének szállítására hozták létre, a személyszállítás csak később indult meg. Mára csak turistákat szállít. A budapesti gyermekvasút után a Lilafüredi Magyarország második legforgalmasabb kisvasútja. 1975-ben, szintén ezen a napon, vagyis május 25-én adták át a zánkai úttörővárost. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából adták át a balatoni úttörővárost. A központi épületben az irodákon kívül könyvtár, úttörő történeti múzeum, tanácskozók, társalgók, 3000 adagos konyha található, valamint étterem és a 5000 gyereket befogadó előadó terem kaptak helyet. Ehhez járult a sportcsarnok, a stadion 3000 fős lelátóval, az egészségház, 16 nyári tábor épület, a téli tábor, a 36 méter magas víztorony, 385 kataszteri hold területen. Az úttörő városban nyáron kéthetes turnusokban 3000 úttörőt tudtak fogadni, a tanév hónapjaiban pedig őrsvezetőket képeztek annak idején, akiknek iskolai oktatását is helyben végezték. Évente 25 000 gyermek fordult meg zánkán. Kedves hallgatóink, a május 25-i kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, hanem én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. Aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. 286 milliárd forintnyi eltitkolt közlekedési kiadásra bukkant az új vezetés az idei büdzsében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán súlyos költségvetési trükközésnek és csalásnak nevezte a történteket. A tárcavezető részletezte, hogy az előző kormányzat egyenlegjavítási céllal nem tüntette fel a költségvetésben az autópálya koncesszió második féléves díját, a Budapest-Belgrád vasútvonal munkálatait, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költségeit. Magyar Éva kormányszóvivő megerősítette a vizsgálat tényét, hozzátéve, hogy a korábbi kabinet politikai döntést hozott a tételek kihagyásáról a választások előtt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy miközben a vasúti mellékvonalakat bezárták, a kiemelt projektekre ömlött a pénz. A minisztérium a pénzügyminisztériummal közösen már dolgozik a központi költségvetés valós helyzetének feltárásán. Április végére az egész évre tervezett összeg 91,3%-át tette ki az államháztartási hiány, közölte a pénzügyminisztérium. Az időarányos deficit 31,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A részletes tájékoztatás szerint az összeg az első négy hónapban meghaladta a 3849 milliárd forintot. A bevételek 10,5%-kal, a kiadások több mint 14%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát. A távozó képviselőket is arra kéri az országgyűlés elnöke, hogy jótékony célra utalják a három havi végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes leveléről Jámbor András számolt be Facebook oldalán, ahol a dokumentumot is közzétette. A házelnök úgy fogalmaz, az új országgyűlés és az új kormány megalakulásával a közvélemény számára is egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe. Elengedhetetlennek nevezte a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér bővítését és a vasúti kapcsolat megvalósítását a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hanem az ott dolgozó generációknak is emléket állít. Turpuc Péterrel, a múzeum igazgatójával az első zempléni kulturális turizmus expón beszélgetett Jászter Beáta.
1: Turpuc Péterrel, a Szerencsi Zempléni Múzeum igazgatójával beszélgetek az első kulturális és turisztikai expón itt Sátoraljaújhelyen. Most éppen elszabadultunk a workshopról, és a múzeum egyik kiállító terében beszélgetünk egy nagyon különleges programról, ami a Szerencsi Múzeumban indult, és az a címe, hogy az Útrakelő Múzeum, avagy a Szerencsi Honismereti Szakkör. Mit jelent ez a program?
2: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgató. Ez a program a Szerencsi Múzeumnak a legújabb múzeumpedagógiai kínálata, de több is ennél, tehát ez több, mint egy egyszerű kínálat. Jó értelemben valóban egy szakkörre kell gondolni, amelynek az a célja, hogy megismertesse a mai fiatalokat elsősorban a zemplén, illetve Borsodabói zemplén vármegye értékeivel, hungarikumaival, tájaival és azokkal a történetekkel, amelyekre az iskolai oktatás keretében sajnos nem jut idő, hogy ezekről halljanak, ezeket az ismereteket elsajátítsák.
1: Mennyire fogékonyak erre a gyerekek, az iskolás gyerekek? Volt erre jelentkező erre a programra?
2: Nagyon fogékonyak a gyerekek. Ennek ellenére a szervezés egy picit nehezen indult. Azt tapasztaltuk, hogy van egyfajta távolságtartás a szülők részéről a múzeum irányába. Nem tudom, hogy ez más múzeumok esetében így van, ezzel szembesültek-e más múzeumok. Mi azt tapasztaltuk, hogyha felhívást adunk közre, akkor viszonylag kevés szülő engedi el a gyerekét. Sokkal jobban örülnek annak, hogyha a gyerekkel egy ismerős pedagógus is jelen van a foglalkozáson. Úgyhogy nagyon hamar úgy döntöttünk, hogy az iskolákra helyezzük a hangsúlyt, célirányosan iskolák felé küldtük el a felhívásunkat, és így már volt eredmény. Egyrészt az igazgatók részéről is nagyon pozitív volt a visszacsatolás, másrészt a pedagógusok részéről is. Megjegyzem, nem csak a történelmet, földrajzat oktatók részéről, hanem például biológia tanárok részéről is jött olyan visszacsatolás, hogy ő is nagyon szívesen elhozna egy csoportot, hogyha mondjuk nem csak egy Rákóczi kiállítást nézhetnek meg valahol, hanem valamiféle olyan foglalkozáson vehetnek részt, ahol a biológiának központi helye és szerepe van. Tehát nagyon pozitív volt a tanárok és az intézményvezetőknek a hozzáállása, ez segítette a szervezési munkát, és ma már ott tartunk, hogy kettő intézménnyel dolgozunk együtt, mind a kettő Szerencsi intézmény, ahogy a nevében is benne van, az elsősorban a Szerencsen tanuló gyerekeket célozza. Az egyik intézményben 5-től 8. osztályig jönnek velünk a gyerekek, általában 17-18 fő. Maga a szakkörnek a lényege is az, hogy ez egy kis csoportos foglalkozás, tehát 15-20 főnél többet nem is szoktunk vállalni, és így általában egy múzeumpedagógus és egy kísérő tanár kényelmesen le tudja a foglalkozásokat vezetni, bárhová is menjünk, bár azért megjegyzem, a Regéczi vár az egy kicsit kihívás volt. A 5-es, 6-os gyerekek nagyon hamar felszaladtak a másfél kilométerre lévő hegyre, de hát nekünk, ugye a pedagógusoknak ez egy kicsit nehezebben ment, de ennek ellenére azért mi is teljesítettük a kihívásnak ezt a részét. De elkanyarodtam, tehát a másik korcsoport, egy másik iskola, a Szerencsi Rákóczi iskola, és ők pedig kifejezetten egy 5. osztályos csoportot küldenek erre a foglalkozásra. Tehát a bújai iskolában ez egy mondhatni kiváltság, egy jutalom, hogy ki vehet részt ebben a szakkörben, míg a másik iskolában mindig kiválasztanak egy osztályt, és egy pedagógust, akik egy adott foglalkozáshoz úgy döntenek, hogy csatlakoznak velünk, általában egyébként nem szokták megbánni. Tehát a foglalkozások azok így néznek ki. Havonta 1-2 foglalkozást van lehetőségünk megtartani, és erre azért van módunk, mert létrehoztunk egy olyan koncepciót, egy olyan stratégiát, egy olyan célkitűzést, amelyet Szerencsváros önkormányzata is úgy gondolt, hogy ez támogatásra érdemes. Így tudunk akár kisbuszhoz jutni, így tudunk kifizetni belépőket a gyerekeknek, tudunk nekik szendvicset biztosítani, vagy akár egy-egy

0: jól megoldott feladat után valamilyen ajándékkal kedveskedni a legjobbaknak.
1: Mi a programnak a konkrét tematikája? Hogyan épül fel?
0: A konkrét tematikája az úgy épül fel a programnak, hogy az első foglalkozás sorozat az a Rákóczi család, a reformáció és a Szerencsivár köré épült fel. Tehát azt hiszem valami ilyesmi címet adtunk neki, hogy Rákócziak nyomában, és a gyerekek megismerhették Rákóczi Zsigmondot, személyét, politikáját, Rákóczit, mint hadvezért. Ellátogattunk a református templomba, ahol az ő földi maradványait nézhették meg. Ugye ez azért érdekes, mert ő az egyetlen Rákóczi, aki a jelenlegi magyar határokon belül van eltemetve. Beszéltünk nekik a Szerencsivár történetéről, és igyekeztünk olyan dolgokat kihangsúlyozni, amiket nem hallhattak. Rákóczi mondákat például, vagy a Szerencsivárhoz is köthetőek ilyen alagút legendák, amiket nagy élvezettel hallgattak a diákok, és ennek keretében indultunk el egyrészt Sárospatakra, a református nagykönyvtárba, ott megint csak a reformációhoz köthető olyan műveket vehettek a kezükbe a gyerekek, amelyeket szerencsén élő és ott alkotó református lelkészek írtak, más nem mondjak például Miskolci Csulyak István. És az, hogy egy mai gyerek kezébe foghat egy 5-600 éves könyvet, nem ehhez vannak hozzászokva. Ez az a generáció, amelyik a tablethez, az okostelefonhoz, a nem tudom, VR szemüveghez és hasonlókhoz van szokva, és nekik ez az igazi élmény. Még ugye a mi korosztályunk, tehát a mai 30-as, 40-es korosztálynak inkább az előzőekben felsorolt eszközök voltak az újdonság a gyerekkorunkban, most megfordult ez a tendencia. És ellátogattunk Vizsolyba is, ahol a Vizsolyi Bibliát nézhették meg, hallhattak egy előadást, ott a tárlatvezető, mint kiderült, kántor is, úgyhogy egy-két Bach művet is eljátszott a gyerekeknek. Tehát azt lehet mondani, hogy minden, amire lehetőség van egy foglalkozás keretein belül a múzeumban, és minden, amire nincs lehetőség, az így egyesül ebben a honismereti szakkörben, és a tematikákat mindig próbáljuk úgy összeállítani, hogy figyelünk arra, hogy nyújtsunk valami olyat, amire a múzeum falain belül nem lenne lehetőség, és nyújtsunk valami olyat is, amire lehetőség lenne, de érdekesebb, hogyha mindez mondjuk egy totó megoldása mondjuk a Regéczi vár tornyában történik, vagy egy olyan tópartján, egy olyan erdő közepén, ahol a gyerekek kiszabadulnak a mindennapi rutinból.
1: Hogyan folytatódik a program, hiszen ez nem csak egy egyszeri alkalom?
0: Szeretnénk az Andrásiakkal folytatni. Az a tervünk, hogy ellátogatunk majd a Tiszadobi Andrási kastélyba, a Betléri kastélyba, de szeretnénk 48-as honvédsírokat is megmutatni a gyerekeknek, kifejezetten ilyen tematikájú kiállításokra ellátogatni, illetve a jövőbeni tervek között szerepelnek olyan mesterségek, kihaló félben lévő mesterségeknek a megismerése, ami megint csak érdekes lehet számukra, mondjuk egy kádár mesterség, egy fegyverkovács mesterség, ami nem egy mindennapi. Ugye a mai gyerekek már mindenki informatikus akar lenni, lehet, hogy ezáltal pont egy ilyen mesterségnek a túlélését garantáljuk, hogy lesz egy-két olyan szerencsi gyerkőc, aki azt mondja, hogy ő már pedig mondjuk borász szeretne lenni, kádár szeretne lenni, fegyverkovács szeretne lenni, és lehet, hogy pont ez lesz a kulcsa egy adott mesterségnek, hanem is a túlélésének, de az, hogy nem szorul vissza még jobban az a munka, az a munkakör, lehet, hogy ezeken a gyerekeken is múlik. Szeretnénk a csillagászattal is foglalkozni évvége felé, illetve, tehát ne felejtsük el, hogy idén a csernobili katasztrófának ugye emléket kell valamilyen formában nekünk is, mint múzeumnak is állítani, illetve hát ugye ez minket, magyarokat is nagyon érintett ez a katasztrófa, és szeretnénk egy kicsit a diákokat megismertetni az atomenergiával is.
1: Ez egy kiváló program. Olyan szálat mozdít meg a fiatalban, amely meghatározza a jövőjét, az életét, meg majd azt is meghatározza, hogy milyen édesapa vagy édesanyja lesz, vagy esetleg milyen pályát választ. Nem szeretnék ezt a szerencsi programot átragasztani más településekre is?
0: Igazából azt tudom mondani, hogy ez csak finanszírozási kérdés, tehát hogyha valaki úgy dönt, hogy támogatni tudja a mi tevékenységünket, mi ennek állunk elébe, egyébként terve van véve, sőt már tulajdonképpen lehetővé is tettük, hogy például a bekecsi gyerekek is ebben részt vehetnek. Én azt tapasztaltam, hogy ezen a vidéken kicsit a pedagógusok szeretnek a kivárásra játszani, és már csak akkor állnak bele egy programba, akkor toboroznak gyerekeket, ha látják, hogy az sikeres. Tehát mi most ebben a feltörekvő szakaszban vagyunk a honismereti szakkörrel. Én azt szeretném elérni, hogyha rövid időn belül, akár egy-két éven belül, havonta nem csak egy-két ilyen foglalkozást tudnánk tartani, hanem mondjuk minden hétre jutna egy, és hogyha sikerülne eljutni oda, hogy meg tudjuk ismételni a foglalkozásainkat. Tehát nyilván egy szerencsi gyereknek nem fog eljönni még egy rákócis foglalkozásra, de mondjuk egy debreceni diák vagy egy miskolci diák számára megint csak érdekes lehet ez a Vizsoly, Regéc, Szerencs, Sáros patakkör, hogy más nem mondjak.
1: A Zempléni Múzeum, a Szerencsi Zempléni Múzeum milyen kulturális, turisztikai élménnyel várja azokat, akik szeretnének a falai közé betérni?
0: Hát ez most a lehető legjobbkor érkezett ez a kérdés. Most márciusban nyílt meg a cukorgyár történeti kiállításunk. Ugye bizonyára tudják, hogy Borsodabói Zemplén vármegyének is volt egy cukorgyára, ez Szerencsen volt, 2008-ban zárták be, és mi azt tapasztaltuk a múzeumban, hogy Szerencsnek ez mind a mai napig egy eleven és fájó seb, amelyre az öregek mind a mai napig könnyezve emlékeznek vissza. Ugyanakkor a turisták részéről van egy igény arra, hogy megértsék, valaki elmondja nekik, hogy miért maradt ott két kémény, egy-két épület, miért kellett ezt a gyárat lebontani, tehát hogy megismerjék ennek a történetét, ennek a sajnos ennek a cukorgyár bezárási hullámnak a történetét, ami sújtotta Magyarországot az EU csatlakozást követően, illetve a fiatalok részéről is, a Szerencsi és környékbeli fiatalok részéről pedig érkezett egy igény arra, hogy ők erről nem tanultak, megint csak ott tartunk, ahol a honismereti szakkör kapcsán, hogy iskolai oktatás keretében ugye erre nincs lehetőség, hogy külön behatóan tanuljanak ezekről a dolgokról, így hát úgy döntöttünk még az elődöm, Majoros Judit, hogy egy nagyon komoly pályázat segítségével egy közel 500 négyzetméteren található cukorgyár történeti kiállítást állít össze Szerencsen, és ez hál' Istennek most idén márciusban megnyílt. Egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődés az töretlen. Két teremről beszélünk, az egyik nagy teremben a magyarországi cukorgyártás történetét mondjuk el. Egyáltalán mi az a fehér cukor, barna cukor, répa cukor, nátcukor, ilyen kérdésekre lehet többek között választ találni. Hogyan jelennek meg például a 19. században a nők a mezőgazdaságban, egyáltalán a munkavilágában, és a cukorgyárak hogyan vonzák a női alkalmazottakat, és miért, illetve a másik teremben pedig kifejezetten a Szerencsi cukorgyárnak a történetét ismerhetik meg egy ilyen mondhatni vaskos könyv formájában, tehát igyekeztünk minden falfelületet kihasználni arra, hogy ennek a gyárnak a történetét és a hozzá kapcsolódó szerencsi mindennapokat elmeséljük és tárgyakkal bemutassuk, nem feledkezve meg természetesen a bezárásnak a körülményeinek a bemutatásáról sem. Tehát ez a legújabb kiállításunk, amit szeretettel tudok ajánlani minden Szerencsre látogató turistának. Ha valakit esetleg ez a cukorgyártás történet nem érdekel, vagy kevésbé érdekel, az ellátogathat a várba is, a Rákóczi várba, ugye, ahol a múzeum székhelye található, és ott van egy csokoládé kiállításunk, ami ugyan már egy picit régebbi, 2023-ban a csokoládégyártás 100. évfordulójára készült, de ez garantáltan egy nagy családi élményt jelent mindenkinek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok a munkájukhoz, a programhoz, és bízunk abban, hogy minél többen kíváncsiak lesznek a legújabb kiállításokra.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Turbucz Péterrel, a Szerencsi Zempléni Múzeum igazgatójával Jászter Beáta beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 18 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Több mint 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 és 2026 között. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kikért közérdekű adatok szerint az árumozgások 4 vagy 5 ausztriai lelőhelyet érintenek. Németh Martin, a Vasmegyei Bükk önkormányzati képviselője kiemelte, a statisztika egyelőre csak a beszállítások tényét igazolja, azt nem, hogy a veszélyes anyagot helyben fel is használták-e. A szennyezés eddig már több mint 300 helyszínen, köztük Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is bizonyítottan felbukkant, ahol közterületi felületeket borítottak be vele. Az április közepén kirobbant botrány kapcsán az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László is a helyszínre látogatott. A tárcavezető határozott felelősségre vonást és a lakosság egészének védelmét ígérte a Nyugat-Magyarország több megyéjét súlyosan érintő aszbeszt szennyezési ügy vizsgálata során. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTV-a pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és megjelent az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek listája, amelyek nem hozhatók be Magyarországra. A kormányhatározatok a magyar közlönyben jelentek meg. Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Egy másik kormányrendelet az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek import tilalmáról döntött.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Istennek adj minden dicsőséget. Leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, koronájukat is leteszik a trón elé. Jelenések könyve 4. fejezet 10. vers. Amikor megpróbáljuk lenyűgözni az embereket, és fontosnak hisszük magunkat, trófea gyűjtő lesz belőlünk. Több vagyok nálad, mert ismerem ezt és ezt a híres embert, gondoljuk például. Sok egyéb dologból is trófea lehet, az iskolai jegyeinkből, a házból, ahol élünk, az emberekből, akiknek elnyertük az elismerését, a kinézetünkből, a márkás ruháinkból, a másoktól kapott dicséretekből, vagy az előléptetésekből is. Sőt, bizonyos honlapokon trófeának beillő feleség is kereshető, olyan nő, akinek a szépsége a férje vagyonos és befolyásos voltát igazolja. Trófea lehet bármi, aminek a láttán elismerően bólogatnak az emberek. Ám ha a trófeákért élsz, üres, boldogtalan és fáradt leszel. Pillanatnyi, függőséget okozó boldogságérzetet adnak, de ez az öröm mindig elszáll. Fontos megjegyezni, hogy a mennyben nem viselik az emberek a szimbolikus jelentéssel bíró koronát, hanem leteszik az Úr lába elé. Ha kiengeded a kezedből a diadalt, elismerést és megbecsülést, örömödet lelheted bennük, ám ha ragaszkodsz hozzájuk, megkopnak, kifakulnak és teherré válnak. Ezért mondja ezt a Biblia. Leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések könyve 4. fejezet, 10. verstől a 11. versig. Istentől származik minden jó, amivel rendelkezel, ami ott van benned, és amit a jövőben kaphatsz. Éppen ezért Istennek adj minden dicsőséget. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. május 25-e pünköst hétfő van. Ma Orbán nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is. Kedves hallgatóink, pünköst a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A magyar pünköst szó a görög pentékoszté kifejezésből ered, amelynek jelentése 50. Az ünnepneve tehát azt jelzi, hogy húsvét után az 50. napon van. Ebben az órában Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével beszélgetünk az ünnephez kapcsolódóan.
2: Arról olvasunk, hogy Lukács nagyon szépen leírja az apostolok cselekedeteiben, hogy innentől kezdve ők együtt vannak és imádkoznak. Hát értsük jól. Az a Péter, aki megtagadta Jézust, és tanálkozik a feltámadottal, az a Tamás, aki hitetlenként megáll Jézus előtt, és ugye az első hitvallást ő tesz, hogy én Uram és én Istenem, az Emmausi tanítványok és az asszonyok várják a Szentlélek kitöltetését. Együtt vannak, és megérik ezt a közösséget.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztort, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét köszöntöm műsorunkban, és ugye korábban a cserkészettel kapcsolatban is beszélgettünk már, hiszen nagy tiszteletű úr a Szerencsi 792-es számú Bocskai István cserkész csapat parancsnok helyettese, és amikor azt az interjút készítettük, ugye akkor a jelenlévők mondták, hogy a cserkészek tegeződnek, így akkor ebben a formában beszélgettünk, ahogyan ezúttal is ezt tenni fogjuk, így szeretettel köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békességet kívánok a kedves hallgatóknak is, örömmel vagyok jelen, és örömmel számolok be a továbbiakban az ünnepeinkről, a cserkész életről, mindarról, ami körülöttünk zajlik.
1: És most a pünkösd ünnepével kapcsolatban kezdjük a beszélgetést, meg is szeretnélek kérni arra, hogy a pünkösd jelentéséről történetét visszaidézve indítsuk most a gondolatokat, illetve a pünkösd hétfőig vezető útról is szólva.
2: Az egyházi életünk az egy izgalmas szakaszához ért, mert általában sokkal közelebb van a hallgatóhoz a karácsonyi történet, a köré eléggé széles körű industriális folyamatok is épültek, illetve az jobban jelen van a mi népmeséinkbe, jobban jelen van a mi kultúrkörünkbe. Viszont Jézus életéhez nem csak a születése tartozik hozzá, amit nagyon vártak, hiszen proféták jelentették ki. Amikor az Ószövetség lezárul, befejeződik, onnan 400 év telik el, mire Betlehem fölött megjelen a csillag. Na ezért izgalmas a Jézusnak az élete, hiszen eljutunk az ő útjának a végéhez, amit bejelentett. Ugye többször elmondja, hogy ő azért jött, hogy életét adja. Én vagyok a jó pásztor az életét adja a juhokért. Van az egyik én mondása a hétközű Jézusnak. És azt is megéljük, hogy ő az út, az igazság és az élet, amikor is nagypénteken valóban leteszi az életét érettünk, megváltva bennünket. És ami nagyon izgalmas, hogy úgy búcsúzik a tanítványoktól, később Máté hivatkozik erre, hogy ahogyan meghagyta rendelése szerint, hogy majd ők a megdicsőlés hegyén ugye találkoznak újra Galileában. És Máté őszintén leírja, remegő lábakkal, térdekkel mennek, hogy elmennek ugyanarra a helyre, ahova Jézus rendelte őket, de némelyek kételkedtek abban, hogy akkor mi fog történni, és egy csodálatos jelenet zajlik le. Ma már ugye templom áll ennek a helyén, hiszen ahol Jézus született, ott is templom magasodik, ahol megdicsőült ugye ott is, és ahol felment a mennyben, ott magasodik a katedrális, mert hogy miközben beszél velük, és megbízza őket, hogy elmenve széles a világon tegyenek tanítványokká minden népeket, megkeresztel őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és íme ő velünk van minden napon a világ végezetéig, felhőt akarja előtt a tanítványok szeme elől. És hát bele lehet gondolni abba a feszültségbe, váradalomba, hogy hát egyszerre örülnek, hogy Jézus feltámad, 40 napon keresztül megjelenik nekik, hát utánuk megy szó szerint, hogy az emósi tanítványok még Jeruzsálemet is ott hagyják, hogy hát itt már mindennek vége, mi azt gondoltuk, hogy új korszak kezdődik, és Jézus pedig a feltámadott ugye ott sétál mellettük. Na de hát mi történt? És hát elmondják Jézusnak, hogy mi történt. És most pedig, amikor felmegy a mennyekben, akkor elmondja, hogy de jobb nektek, hogy én felmegyek, mert elküldöm a vigasztalás lelkét, én elmegyek és helyet készítek néktek, és közben járok az Atyánál, értetek? Megvan a megbizatás, hogy most már akkor tessék elindulni, és hát ők ott állnak és néznek az ég felé. És olyan őszintén leírja Lukács, nyilván Péterrel tanácskozva, hogy miközben álltak és néztek az ég felé, megjelent mellettük két angyal. És ugye azért izgalmas ez, mert angyal állt meg előttük, amikor a Jézus feltámadásáról volt szó, az asszonyok mondják azt, hogy hát ott ültek a kövön, lógatták a lábukat, és azt mondják, mit keresitek itt a holtak között az élőt. Most pedig megint egy kérdéssel szólal meg az angyal, hogy galileai férfiak, mit álltok itt nézve az ég felé? Ahogy láttátok őt felemeltetni, úgy fog eljönni is. És ez azért izgalmas, mert gyakorlatilag, ha felhős az ég, akkor nem csak azt jelenti, hogy eső lesz, vagy eső múlott már el, hanem gyakorlatilag ezt a képet használja a Szentírás, hogy Jézus bármik felhő mögül előléphet. amikor Mózes ugye a 10 parancsolatot kapja, felmegy a szövetségkötés hegyére, ami most Jeruzsálemben a templomhegy gyakorlatilag, és azt is felhőt akarja el. Felhőt akarja el, és amikor visszajön, akkor pedig a kijelentés ott van a kezében. Szentírás gyakran használja, amikor, hát ugye mi mondjuk itt Zemplénben, hogy pipál a hegy. Pipál a hegy. Eső után, akár délután, akár hajnalban is, de hogy az erdő elengedi a párát, és akkor egy vékony felhő fátyol réteg, ami pont arra elegedő, hogy ne lássuk a hegy csúcsát, és az se, aki fent van, aki ilyenkor túrázik, az elmondhatja ugyanezt, hogy picit magasabban, ugye ez egy olyan 300 méterrel a tengerszintje fölött, a fölött már lehet látni, hogy a várost eltakarja a felhőtakaró, és utána ott van a csodálatos kék tiszta égbolt. Na ezt a képet használja itt a Szentírás, hogy Jézus úgy emeltetik fel, hogy tulajdonképpen egy felhő jelenik meg, és bármelyik pillanatban előléphet, és nem csak, hogy előléphet, hanem azt mondja a Szentírás, hogy innentől kezdve ő elküldi hozzánk a Szent Lelket, és ennek a 10 napnak a várakozását élhetjük meg, mert a tanítványok együtt maradnak Jézus kérésére, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből. Tehát ne saját erejükből kezdjék meg a missziót, hanem várják meg az Isten Szent Lelkének a kitöltetését.
1: Itt az imintiekben a mennybe menetel ünnepéről szóltál, nagy tiszteletű úr, ugye a 2026-ban, ez május 14-én csütörtökön volt, és ugye a Szentírásban 3 helyen szerepel, Márk evangéliumában, Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben.
2: Igen, mert hogy a Lukács evangélium és az apostolok cselekedetei az ugyanaz a szerző, az egy könyv. Ha megnézzük, meg kicsit beleolvasunk a lezárásában, a nyitásában, ott nagyon szépen leírja Lukács, hogy ő az, hát orvosként ugye mindennek szigorúan utána jár, és ő az, aki egy kronológiai sorrendet állít fel. Tehát aki szereti a naplókat, a naplós úti leírásokat, akkor az Lukács evangéliumát lapozza fel. Ő valóban erre a kronológiai rendre odafigyelve visz bennünket közel a feltámadás után a mennymenetel történetéhez is. És azért mondom, hogy izgalmas, mert tulajdonképpen a nagy ünnepek sorából kicsit úgy kiesik, ráadásul hétköznap van ugye az áldozó csütörtök, és hát már voltak javaslatok, hogy valahogy úgy kéne megoldani, hogy úgy ünnepeljük, hogy valahogy oda csatolni a vasárnaphoz, vagy a hétfőhöz. Na de hát itt ugye van egy matematikai történet, a 40. nap az nem tud máshova esni, illetve a vándoron a naptárunkban, de maga az áldozó csütörtök, ugye ez annak a kezdete, amikor a tanítványok már fogadalmat tesznek, felnőttként ugye konfirmálnak, megkezdődik a bizonyságtételnek az időszaka, és ez minden keresztény, minden Krisztus követő egyháznál ugyanaz az időszak. Tehát itt innentől kezdve, aki bérmál, aki fogadalmat tesz, mondhatjuk nyugodtan, hogy a Facebook ilyenkor el van árasztva azokkal a képekkel, hogy szülőként, keresztszülőként bizony-bizony ki hogyan teljesíti az ő kötelességét, hiszen fogadalmat teszünk. Én is fogadalmat tettem, hogy úgy nevelem, és nevetetem, hogy hitéről önként tegyen vallást. És ez beszél arról a közös felelősségről, ami a gyermekvállalás, a gyermeknevelés keresztény értelmezése, hogy mi nem csak tápláljuk a gyermeket, nem csak felruházzuk, nem csak a legjobb tanítatásban veszünk részt, hanem a lelki vezetésben is. Ilyen értelemben bizony az áldozó csütörtök kicsit a felnőtteknek és a vallástételnek az ideje, hogy én magam hogyan álltam helyt ebben a küldetésben, ebben a szolgálatban, hiszen keresztény reménységünk szerint a gyermekek nevelése az egy ideig van ránk bízva. Aztán nyilván felnőnek, nyilván saját útjukat megtanálják, de Istentől őket ajándékba kaptuk. És illik ezt az ajándékot úgy felnevelni, hogy tudjon az ajándékozóról, arról a mindenhatóról, aki valóban neki az életét adta, tehetségével megáldotta. És ilyenkor ez egy nagyon belsőséges ünnep tulajdonképpen, ami elkezdődik, mert hogy hát nyilván köszönhetően a munkahelyeknek, a különféle tanulmányi intézményeknek nem mindenki tudja áldozó csütörtökön megtartani a konfirmációt, vagy éppen a bérmálásnak az időpontját, és nagyon sok esetben ez vagy vasárnapra, vagy pünkösdre, vagy akár pünkösd utára is tevődik, különösen azoknál a lelkipásztor kollégáknál, vagy parókus kollégáknál, akik bizony 3, 4, 5, vagy akár 7 gyülekezetben is szolgálnak ma már. Tehát, hogy mindenki valóban meg tudja élni azt a belsőséges, meghitt közösséget családdal, szeretteivel, keresztszülővel, ilyenkor van egyfajta tágabb ünneplése ennek az egyházi ünnepkörnek.
1: És akkor itt most a konfirmációról is szóljunk, de természetesen a pünkösd ünnepéről is beszélünk még itt a továbbiakban, de a konfirmáció ugye a megerősítés, ami belépés az egyházi felnőtt életbe, engedély az úrvacsorához.
2: Így igaz.
1: És a keresztség személyes megerősítése. A konfirmáció jelentőségéről is hallhattunk itt az imintiekben néhány gondolatot, és ugye a korábbi években több gyülekezetben, több éven keresztül szolgáltál te is gyülekezeti lelkipásztorként is. Hogyha visszagondolsz arra az időre, hogy egy gyülekezetben a fiataloknak, a családoknak az életében mit jelent, mit jelentett a konfirmáció, illetve a családotoknak ugye most az életében az idei év is jelentős volt e tekintetben is, hiszen ha jól tudom, egyik gyermeketek volt az érintett, ugye?
2: Igen.
1: Hogyha a személyes megélésedről is itt néhány nap táblatából szólnál.
2: Való igaz, mi is érintve vagyunk a nem csak a keresztségben, hanem a konfirmációban is. A legkisebb gyermekünk az, aki konfirmált, fiúgyermekünk. És egy nagyon színes közösségben tehette ezt meg. A Miskolc belvárosi gyülekezetben járunk mi is az istentiszteleti alkalmakra, hitoktatásra is, és ők is úgy teszik ezt lehetővé, hogy felnőttek is, fiatalok is egyszerre tesznek vallást a hitükről. Én ezt nagyon jó mintának tartom, és követendő mintának tartom, hogy a gyülekezet megélheti azt, hogy egyrészt ez egy nyitott alkalom, tehát lehet ehhez csatlakozni. Ugye van, aki esküvő előtt áll, és azért jött el, van, aki konfirmációt fontosnak tartja, most ért odaáll az életében, hogy Isten megszólította is, szeretne hitérő vallást tenni, és egy közösséghez tartozni, de olyan is volt ebben a kis közösségben, aki keresztszülőként, vagy éppen szülőként érezte fontosnak azt, hogy mielőtt a gyermekeit megkereszteli, ő maga is tudjon növekedni mind az ismeretben, mind pedig a hitben, és ő is megerősítette az ő hitét, felnőtt fejjel konfirmált. Izgalmas dolog ez, mert vannak a tradicionális családok, ők vannak kevesebben, és azok a tradicionális gyülekezetek, az nagyon szépen megmaradt. Ugye azért legyünk őszinték, az elmúlt 80 évben ezt módszeresen üldözték. Isten nyugosztalja dr. Nagy Antal Mihály, professzorom, évfolyam felelősöm volt, az Nagykárai Zsoltnak, dr. Nagykárai Zsoltnak, most ugye ő a rektor helyettes Árospatakon, az édesapjáról van szó, és ugye neki a nagy bűne az volt, hogy annak idején foglalkozott a gyerekekkel. Névnapos konferenciát, születésnapos konferenciát szerveztek, és ott rendszeresen behívták őt nekünk, beszélt erről, hogy éjszaka megállt az autó, bevitték a rendőrségre, kifaggatták, kivett ott részt, mi történt ott, a programot elkérték tőle, mi valósult meg. Mert hogy nem csak a Szentírás mondja azt, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, én ott vagyok, hanem bizony, ez volt a minimum, tehát abban a korszakban, a Kádár korszakban, ahol ketten vagy hárman összegyűltek, azt már mozgalomnak tekintették, és ő nem egyszer emiatt kényszerült költözésre is. Tehát gyakorlatilag, ahol valamiféle ifjúsági munka elindult, tehát értsük jól, működött a hittan, a végén persze nyilván konfirmáció, az bizony rendszerellenes tevékenység volt, és ő nekünk ezt mindig elmondta, hogy mindennek ellenére megérte. Tehát a fiatalokkal foglalkozni, mondjuk így bátran, hogy azok a vidékek, ahol voltak áldozatkész lelkész családok, hiszen ő feleségével lelkipásztor családként, sokszor telepítették ki őket, sokszor kellett újrakezdeni, és mindig elkezdték az ifjúsági munkát, és ma ennek a gyümölcsét látjuk. Tehát ott vannak erős közösségek, ahol van hitközösség, ahol van reménységben való közösség. Ez ugye azért is fontos, mert körülöttünk a világ az változik, más kihívások vannak, más elgondolások vannak, sajnos divatok is, filozófiai divatok is változnak ilyen értelemben, de Krisztus ugyanaz, ő tud bennünket megtartani. És Anti bácsinak a gondolatáért azért is vagyok hálás, mert ő elmondta azt, és ő megélte, hogy az intézmények is átalakulhatnak. Tehát jöhet olyan vezetés, olyan állam, berendezkedés, amikor azt mondják, hogy hát az egyházi életet nem támogatjuk, és mindent újra kell kezdeni. Azok a hívek viszont, azok a családok viszont, akik megélték a hitüket, és valóban önként tettek vallást a hitükről, ők mondjuk ki bátran, hogy gyakorlatilag olyan szigeteket tudtak képezni, ahol a mai napig a Szentlélek munkálkodik. És egyrészt ez fontos elmondani ma is, mert valóban változó világban élünk, ugye nagyon sokan munkahelyet váltanak, nagyon sokan ilyen módon gyülekezetet is váltanak, de azok a gyülekezetek, azok a presbitériumok, azok az ifjúsági munkások, akik nyitottak ebbe az irányba, hogy egyrészt valóban igaz az ma már, hogy sokan ingáznak, sokan áttelepülnek, de hogy mi egy olyan család vagyunk Isten gyülekezeteként, ahová érdemes tartozni, ahová érdemes betagolódni, ahol ilyen módon imádkoznak is értünk, erre is érdemes odafigyelni, akkor én megélhetem azt a szent közösséget, amire Krisztus szólít bennünket. És nyilván megvan ilyen módon a másik végés ennek a történetnek, hogy jönnek úgy is családok, hogy a gyerek hittanra jár. Az első, aki megtanul imádkozni, asztali áldást, étkezés előtt, étkezés után, elalvás előtt, vagy Uram, bocsánat, belépünk a templomba, és ott is kérjük Istennek a vezetését. Szoktam mondani, még a lelkipásztor is kell, hogy imádkozzon, hogy Istennek az igéje élővé váljon. Sok esetben a gyerek, és sok esetben, ha már a szülőben megvolt a vágy, de ő úgy nőtt fel, hogy édesapa fenyegetve volt, ugye gondoljunk, hogy a pedagógusokat ellenőrizték, két évente újra fogadalmat kellett nekik is tenni, volt ideológiai felzárkóztatás, úgy vehették át a diplomájukat, hogy ateizmusból gyakorlatilag vizsgázni kellett, és egyszer csak 30 évvel ezelőtt ez megállt. Jött egy új történet, mindaz, ami rendíthetetlennek látszott, az ugye ma már sok esetben a tankönyvekben sem fordul elő, hiszen azok a kulcs szereplők, akik állásokról döntöttek, sorsokról döntöttek, ma már a nevüket se tudják a fiatalok, nem beszélve azokról a szereplőkről, akinek a filozófiájára hivatkoztak. Viszont a családokban megmaradt az a kicsit így tartás, kicsit így visszahúzódás az egyháztól, és sok esetben felnőttek meglepetésként jönnek el, hogy hát ők nem is tudják, hogy miért nem jöttek eddig templomba. Én nem egyszer megéltem azt, hogy ahogy a fiatal lekonfirmált, a család elkezdett járni templomba. Tehát úgy érezték, hogy innentől kezdve ők úgymond felettek hatalmazva arra, és hát nyilván nagyon sok kollégám ebben nagyon sokat fáradozik, és nagyon sokat tesz azért, hogy olyan légkör alakuljon egy gyülekezetbe, ahova tényleg érdemes belépni, érdemes jelen lenni, illetve ma már nagyon sok gyülekezet ott tart, én magam is ebben kaptam vezetést Istentől, hogy amit lehet munkában, amit lehet szolgálatban, be lehet hívni a szülőket, be lehet hívni a rokonokat. Tehát volt külön találkozónak idén a szülőkkel, templomot díszítettünk, közösen imádkoztunk a konfirmandusokért. Itt a belvárosban maguk a konfirmandusok is úgy indulhattak el fogadalmat tenni, hogy minden hittanúra végén, vagy konfirmációi foglalkozásnak a végén ők maguk is közösen imádkoztak. Volt, aki most először az életben, mert odahaza nem látott erre mintát. Mert odahaza édesapa, édesanya, nagymama úgy élte az életét, hogy hát nyilván eljárnak templomban, de hogy ez a része a hitünk megélésének nagyon sok esetben beszorult, úgymond a templomban. Mondom ezt úgy, hogy gyakorlatilag a második világháború előtt a templomaink azért kaptak karzatot, mert olyan széles körű volt például a kórus működése, hogy alul már nem fértek el. A kórust azt mindig felülre tették, azért épült ki a templomba plusz egy szint, hogy elférjen a fiatalság. Tehát el lehet gondolni, hogy egy magas szintű zenei kultúra, egy magas szintű egyházi kulturális élet, és ha elindulunk, rengeteg olyan kórusművet tanálunk, rengeteg olyan zeneművet tanálunk most már, ami hál' Istennek újra ott van a templomokban, kezd megjelenni, 30 év munkája kellett hozzá, és még mindig találunk újakat. Tehát kerülnek elő olyan énekek, imádságok, hál' Istennek újak is íródnak, amik újra összefogják a gyülekezeti életet, és ez egy nagyon pozitív történet, hogy a családok újra együtt élhetik meg hitüket. És ami nagyon örvendetes, hogy egyházak között is van együttműködés, most például ilyen a Szeretet Híd, hogy most már nem csak a januári közös ökumenikus alkalomban, ugye ehhez csatlakozott a Nőszövetségnek az imanapi szolgálat, ami ma már világimanap, tehát van a január végi ökumenikus világimádság az évkezdésért, aztán a nők külön összefognak. Itt ugye kis közösségek, most éppen Kongó állította össze az imanapot, és miskolci fiatalok éppen a belvárosi gyülekezetben ők is jöttek és imádkoztak valóban, megélve gyülekezetnek az egységét, és nagyon sok esetben ilyenkor fognak össze más egyházak is, éppen azért, hogy a fiataljaik, a családok, a vegyes családok is együtt gyakorolhassák a hitüket, mert hogy az egyház ma is csoda. Hát ha belegondolunk, az elmúlt 2000 évben hány olyan mozgalom volt, kezdve Nérótól egészen az utolsó történelmi korszakig, amikor célzottan nem csak tiltották a Bibliát, nem csak üldözték a lelkészeket, vagy deportálták, vagy Málenki robotra vitték el a presbitereket, gondnokokat, hanem ugye elmondták, hogy hát ez egy lejárt történet, tehát valami új fogja ennek átvenni a helyét, és azt kell mondjuk 2000 év elteltével, hogy Isten továbbra is munkálkodik, és amikor látjuk a fiatalokat, hogy jönnek és imádkoznak és fogadalmat tesznek, nyilván kicsit benne van ennek is az ajándéka, hogy Isten gondoskodik a következő nemzedékről.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével. Maradjanak velünk Önök is!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével beszélgetünk, és itt az imintiekben ott fejeztük be a gondolatokat, hogy ugye egy család életében is mit jelent a konfirmáció, és ahogy el is hangzott, ugye személyesen is érintettek vagytok ebben az évben is, és még ide hagy kanyarodjak vissza ehhez a kérdéshez, hogy református lelkipásztorként, édesapaként milyen érzés, hogy most ugye a legkisebb gyermeketek konfirmált, ami ugye azt feltételezi, hogy már a testvérei életében is megtörtént ez a korábbi években.
2: Való igaz, egyrészt örömteli alkalom, hiszen ilyenkor az ember visszagondol, hogy hát honnan is indultunk, és Isten három gyermekkel ajándékozott meg bennünket. Másrészt örömmel mondhatom, hogy a családdal tudtunk együtt ünnepelni, hálát adni és imádkozni. Nekem azért fontos ez, mert cserkész hagyomány egyébként, hogy amikor nálunk a kis cserkészek fogadalmat tesznek, akkor mi is. És amikor a konfirmandusok megvallják a hitüket, utána fogadalmat tesznek, hogy az egyháznak minden áldozatra kész hűséges tagjai lesznek, nyilván a Krisztus követésében. És ez a fajta szövetség megújítás, ez a fajta fogadalom megújítás, ez úgy érzem, hogy fontos a gyülekezetnek is, a közösségnek is, meg a mi családunknak is. Tehát úgy ültünk össze, hogy volt, aki előtte Münchenben járt, volt, aki előtte Dél-Koreában járt, és mégis együtt tudtunk lenni egy asztalnál, ami nekem mindig csoda. Nyilván a családom egy része nekem kárpátaljai, tehát őket is nagyon szeretettel vártuk, hogy jöjjenek, és megélhettük Istennek a csodáját, hogy ő gondoskodik rólunk. Illetve én úgy hiszem, úgy gondolom, hogy kellenek ezek a fontos

0: részt vesz a búcsón.
1: Ez nem az igennek, meg a nemnek a kérdése. Nem annak a kérdése, hogy érdemes részt, nem annak a kérdése, hogy protestánsok számára le kell tiltani. Erről szó sincsen. Mindannyiunknak vannak, jó, ha vannak, nem tudom, hogy vannak katolikus barátaink, és amennyiben a testvériségünket így tudjuk kinyilvánítani, akkor mindenképpen jól tesszük, ha elmegyünk, és mindenképpen jól tesszük, hogyha részesülünk a Szentlélek ajándékaiban. Én azt meg nem tudom megmondani, hogy tervezem-e, vagy én nagyon nyitottan élem a saját életemet. Nincsenek terveim 5 évre előre. Semmilyen értelemben nincsenek.
0: Köszönöm, és még egy kérdésem lenne megint egy éles váltás, de maradva pünkösnél. Ugye pünkös tulajdonképpen szerintem mondhatjuk azt, hogy ez az egyház születésnapja is, és emiatt kérdezem, hogy ön szerint van-e akár a református egyháznak, és ezt most értse nyugodtan úgy, hogy akár az erdélyinek, akár a magyarországinak, akár a közös magyar református egyháznak, vagy bármelyik egyháznak itt a Kárpát-medencében, van-e oka ünnepelni, mint születésnapot?
1: A születésnapot, mint történeti kategóriát mindenképpen van oka ünnepelni. Rajtunk kívül embereken viszont van egy nagyon speciális teher, de hát ez a megajándékozottságnak a szinonimája. Mégpedig azt, hogy ünnepelni, nekünk sohasem elég csak a múltat ünnepelni, tehát nem csak a születést, hanem az újjászületést is ünnepelnünk kellene, tehát a születést csak újjászületéssel tudjuk ünnepelni.
0: Vagyis
1: az egyház nem csak megszületett, hanem folyamatosan születik. És ez a folyamatos születés, ez azt feltételezi számomra, hogy a háladás a megszületésért az a missziói elhívás is jelenti egyszer s mint. És ennek a lehető legkonkrétabbnak kell lennie, azt hiszem. Vagy inkább azt mondanám, hogy lehet lennie.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Viski András erdélyi írót hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Különleges szakmai háttérrel érkeznek az új Tisza kormány államtitkárai. A kinevezett tisztségviselők között kiugróan magas a jogi, közgazdasági, valamint műszaki informatikai végzettségűek aránya. Az Agrártárcánál kapott fontos szerepet Jobbágy Krisztina, aki korábban a Szapárd hivatalnál és a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalnál szerzett komoly tapasztalatot az agrártámogatások és a közbeszerzések területén. Ebben a minisztériumban folytatja munkáját Molnár János István, okleveles agrármérnök, aki több mint 25 éves agrárvállalati és vezetői múlttal rendelkezik. A belügyi ágazatban Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakember korábban önálló munkáltatói jogkörrel a tiszafüredi rendőrkapitányságot is irányította. A sportért felelős Kálnoki Kis Attila nem csak bajnokként, de a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként, valamint neves sportlapok főszerkesztőjeként is bizonyított már. Az egészségügyi vezetésben Porpáci Krisztina ápolói és komplex iskolaorvosi gyakorlattal, míg Buga László orvosigazgató sürgősségi és mentőorvosi tapasztalataival kezdi meg a munkát. Éles nyilatkozat háború alakult ki a Fidesz és Magyar Péter között az RTL-es interjú után. A miniszterelnök szombati nyilatkozatában azt állította, hogy az előző kormány fedezet nélkül fogadta el a 2026-os büdzsét, a hiány pedig a jelzetnél jóval magasabb, akár a 7%-ot is elérheti, ami szerinte büntetőjogi felelősséget is felvet. A Fidesz-KDNP határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a költségvetést törvényesen, alkotmányosan és átláthatóan hajtották végre. Gulyás Gergely frakcióvezető közösségi oldalán reagálta a kormányfő szavaira, rámutatva arra, hogy Magyarországon stabil a gazdasági helyzet és magas a növekedés. A kormánypárti politikus emellett számon kérte az elmaradt 480 forintos benzinárat, a különadókat, valamint a visszamenőleges hatályú alkotmányozás indokait is. Rétvári Bence szerint titkolóznak az Európai Unióval zajló tárgyalásokról. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője vasárnapi bejegyzésében kifejtette, továbbra sem tudni, mit követel Brüsszel az uniós forrásokért cserébe. A politikus hiányolta, hogy Magyar Péter nem hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökének írt levelét. Feltette a kérdést, miért van teljes hírzálat a zárt ajtók mögötti egyeztetésekről, és mit tervez feladni a Tisza kormány az eddigi nemzeti vívmányokból. Rétvári Bence ellentmondásosnak nevezte a miniszterelnök gazdasági kijelentéseit is. Úgy vélte, ha óriási a hiány, nem lehetne jóléti intézkedéseket bevezetni még az idei évre, ha viszont megvan a fedezet, akkor a költségvetés biztos lábakon áll. Pünkösd vasárnapi beszédében a szeretet erejét állította a középpontba 14. Leó pápa. A vatikáni Szent Péter bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén az egyházfő kiemelte, a világban zajló fegyveres konfliktusokat nem a szuperhatalmak fogják megnyerni, hanem a mindenható szeretet. Hozzátette, hogy az emberiséget a nyomortól sem a megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a Szentlélek által képviselt megbékélésből senkit sem szabad kizárni, és ebben a folyamatban a katolikus egyháznak főszerepet kell vállalnia. A pápa figyelmeztetett, sok olyan változás zajlik jelenleg, amely nem megújítja, hanem inkább tévedések és erőszak közepette öregbíti a világot. Beszédében élettel teli hitet, valamint jó cselekedeteket sürgetett. Több mint három hónap után először lépett a nyilvánosság elé Erdő Péter bíboros. Az Esztergom budapesti érsek súlyos betegségéből lábadozva, pünkösd vasárnap egy videó üzenetben fordult a hívőkhöz. A főpásztor hangsúlyozta, Isten pünköstkor az egész világ számára felajánlotta azt a kegyelmet, amely mindannyiunk lelkében ott van. Erdő Péter kiemelte, rendkívül fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét, valamint nyugalmat hozzon a világnak, a családoknak és a környezetünkben élőknek. A bíboros, aki február elején mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, külön köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban imádkoztak érte. Zárásként hozzátette, ő maga is imádsággal és a Szentlélek által kapott kegyelemmel gondol a hívő közösségre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Az előttünk álló szűk egy órában számos témáról hallhatnak. Szólunk a tőrösdarazsakról. Ezekben a napokban, hetekben egészen nyár közepéig Miskolcon is találkozhatunk szinte bárhol, a félelmetesnek tűnő, azonban szinte teljesen ártalmatlan rovarral, a tőrösdarázzsal. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, azonban biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ezt követően a mocsári teknősökről hallhatnak, akiknek nőstény egyedei a fészkeiket a szárazföldön rakják. Ilyenkor a teknősök gyakran kényszerülnek arra, hogy átkeljenek a vonulási útvonalokat kettészelő, betonozott vagy földutakon. Fontos, hogy vigyázzunk ilyenkor rájuk. Ezt követően pedig a fészkelő baglyokról hallhatnak. A Füles Kuvik költő állományának felmérésében tudnak segíteni majd az érdeklődők. És végül, de nem utolsó sorban arról is szólunk, hogy gyermeknappal és zótáborral is készül az előttünk álló időszakra a miskolci állatkert. Kedves hallgatóink, ez tehát a mai Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, ezekben a napokban, hetekben egészen a nyár közepéig, akár Miskolcon is találkozhatunk szinte bárhol egy félelmetesnek tűnő, azonban teljesen ártalmatlan rovarral, a tőrösdarázzsal. A kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek akár nagy tömegben is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő feltucatnyi faj irtása felesleges, ráadásul az óriás tőrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint, elpusztítása éppen ezért törvénytelen is. A témával kapcsolatban Orbán Zoltánnal, az Egyesület szóvívőjével beszélgetünk.
2: Kezdjük az elejéről. Miért félünk a klasszikus sárga-fekete mintás darazsaktól, illetve a házi méhektől? Azért, mert nagyon fájdalmas a szúrásuk, ennek is oka van, az egész világon a családokban élő méheknek és darazsaknak a fő ellenségei a emlősök közül kerülnek ki. Ezért az evolúció folyamán a mérgük úgy alakult, hogy az emlősöknek okozzon emlékezetesen nagy fájdalmat. Ugye ennek egy következménye, hogy például a veszélyjelzésre is használjuk a sárga-fekete csíkozást, magas küszöb, alacsony plafon, biológiai veszély, sugárveszély, és még sorolhatnám. Csak hogy a körülöttünk élő méhek és darazsak globálisan világviszonylatban jó 90%-a nem családokban élő, ilyen agresszív, ilyen védekező, akár támadó csoportot alkotja, hanem az úgynevezett magányos méhek és darazsak csoportját. Itt nem működnek együtt az egyedek, nem alkotnak egy királynő köré szerveződő családot, kaptárt, bolyt sorolhatnám, hanem a nőstények egyedül gondoskodnak az utódaikról, bölcsőkamrákban, és még sorolhatnám. Most a tőrös darazsak is az úgynevezett magányos fajok csoportjába tartoznak. Nagy termetűek, ugye ezért is első pillantás az emberek megijednek tőlük, hiszen a legnagyobb termetű európai darázsfa is az óriás tőrösdarázs közül kerül ki, közel 10 cm-es a szárnyhoz távolság, és a teste is bal 5 cm fölött van, ennél süldő egér repülne. A színe teljesen más, mint a klasszikus sárga-fekete mintás darazsaknak, tehát nagyon gyorsan, nagyon könnyen el tudjuk őket könyteni. A testük alapvetően bársonyfekete, bársonykékes-fekete, tehát nagyon sötét, nagyon gyakran szárnyuk is az, és a sötét, kékes-fekete bársonyos fényű testen, főleg a potron van mondjuk 2 vagy 4 sárga színű panel, illetve az óriás tőrös darázsnak a nősténye is. Az óriás tőrös darázs nőstényének a feje is sárga. A felnőtt rovarok viráglátogatók, nektárfogyasztók, tehát így beporzást is végeznek, hatalmas segítséget jelentve az embereknek is, és a növények szaporodásához is segítséget nyújtva, viszont a lárváik, szarazsaknál igen gyakran húsevők, ezért parazitoid életmódot folytatnak, ez azt jelenti, hogy a nagy termetű korhadékban, illetve talajban fejlődő lárvákkal táplálják az utódaikat. Ez úgy történik, hogy a nőstény fantasztikus érzékeléssel felfedezi a lárvának a jelenlétét, az lehet hang, feromon is még sorolhatnám, beássa magát a korhadékba, a talajba, megszúrja a lárvát, megbénítja egy speciális méreggel, és ráhelyezi a petét, és a kikelő darázslárva frissen maradt be lebénzett rovart fogyasztja el. Éppen ezért ezek a találkozások, ha nem egy virágos rétet nézünk, vagy egy szép virágágyás, nagyobb termeti virágokkal, ahol táplálkozó törös darázsakkal találkozhatunk, tömegesen mindig valamilyen korhadó, talajban hagyott fatönk, fekvő vagy álló holtfa közelében találkozhatunk velük, hiszen ezekben a holtfákban fejlődnek a farantó rovarok nagy termetű lárvái, tehát cincérek, orszarvogár, szarvasbogárfajok, illetve még a komposzt környékén is találkozhatunk velük, hiszen abban nagy termetű pajrokat találhatnak, ugye rózsabogarak lárváit, illetve akár cserebogár lárvákat. Utóbbiak kapcsán bárhol jebzónában feltűnhetnek ezek a lassan repülő rovarok, hiszen a cserebogár fajok pajorjai azok akár gyökérkártevőként is tömegesen lehetnek bent a talajban. Általában úgy találkozunk velük, hogy a talajhoz nagyon közel lustán repülnek ezek a rovarok, gyakran balra, jobbra, ilyen hintázó, hullámzó repüléssel, a nőstények ugye keresik a talajban, a korhadékban a lárvákat, illetve őket követik, a nőstényeket követik csapatosan a hímek. Egy-egy helyen, különösen egy nagyobb tönk vagy holdfa törzs közelében, akár több száz is lehet ezekből a rovarokból. Ennek ellenére ők nem alkotnak családokat, csoportokat, tehát nem működnek együtt, hanem egyszerűen jönnek a korhadékban lévő lárvák illatára mondjuk a nőstények és az őket csoportosan követő hímek. Ha ilyet látunk, akkor én mindenkinek azt szoktam javaslani, különösen a gyerekkel vagyunk, de felnőttként is ez érvényes, hogy álljunk meg, nyugodtan guggoljunk le, akár le is ülhetünk melléjük, közéjük, vigyázzunk, hogy ne üljünk rá egyik rovarra sem, mert akkor ugye szúrhat, de hát ez érthető. És egyébként nem fognak velünk foglalkozni, kikerülnek minket körülbelül úgy, mint a hullám a sziklát, és egészen hihetetlen élmény látni, hogy gyakran leszállnak ugye a nőstények a talajra, keresik a lárvákat, őket követik ugye a hímek, megpróbálnak párosodni a nőstényekkel. De nagyon fontos, hogy ez, amikor ők elkezdenek kikelni a bábokból, és elkezdik ugye az aktív életüket, ez május közepétől, időjárástól is függ. De ez az időszak pont egybeesik például a ballagásokkal. Na most elég gyakran jönnek ilyen érdeklődések, ezért is beszélünk erről, adunk ki ezt megelőzően, az időszakot megelőzően sajtóközlemény, hogy az emberekhez eljusson az információ. Mit lehet ilyen esetben tenni? Nagyon okosan azt szokták tenni az iskolák, az adott részt, azt körülkarózzák és körülszalagozzák. Kitesznek mondjuk egy tájékoztatótáblát, akár fotóban, hogy törös darazsak vannak itt, és akkor szépen ki lehet kerülni, semmiféle problémát nem jelent. Nagyon fontos, hogy ne kezdjük el mi otthon lekematoxozni ezeket a teljesen ártalmatlan rovarokat, ne hívjuk ki rájuk a gázmestereket. Egyébként egy felkészült, hozzáértő gázmester nem is vállal ilyenkor rovarítás, hiszen tudja, hogy egyrészt ártalmatlanok, másrészt pedig ugye van közöttük védett faj is, az óriás törös darázsnak a természetvédelmi értéke, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke ki az 50 ezer forint példányonként. Ezek teljesen ártalmatlanak, örüljünk a jelenlétüknek, gyönyörködjünk bennük, és hagyjuk, hogy éljék szépen az életüket.
1: Meddig vannak ők egyébként, hogy mondjam úgy, előttünk, szem előtt?
2: Hát június második feléig, ugye ez attól is függ, hogy az előző évben hogyan rakták le a nőstények a petéket, de alapvetően ugye nem élnek túl hosszú ideig. Egy-egy késői példánnyal akár a nyár második felében is még találkozhatunk, de a tömeges jelenlétük az erre az időszakra, tehát ez a május második fele és június tehető.
1: Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, szinte bárhol találkozhatunk a félelmetesnek tűnő, azonban szinte teljesen ártalmatlan Tőrös Dalázzsal, a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, vagy akár a komposztnál is keringenek. Fontos tudni, hogy ezek a rovarok tehát emberre, házi állatra nem veszélyesek, ráadásul az óriás Tőrös Dalázs védett is, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést Orbán Zoltánnal, azonban a következő percekben már a teknősökről, méghozzá a mocsári teknősökről lesz szó. Ugyan a mocsári teknősök életük nagy részét vízben vagy annak közelében töltik, a nőstények fészkeiket a szárazföldön rakják. Ilyenkor a teknősök gyakran kényszerülnek arra, hogy átkeljenek a vonulási útvonalukat kettészelő, az élőhelyeket feldaraboló, betonozott és földutakon, ahol az azokon közlekedő autók, kerékpárok vagy mezőgazdasági járművek sok esetben végzetesek lehetnek számukra. Fontos, hogy vigyázzunk rájuk. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ebben a tavaszi időszakban többek között a teknősök is megjelenhetnek, méghozzá az utakon is. Ők ugye a mocsári teknősök országszerte megtalálhatóak, még lehet, hogy itt Miskolcon, illetve a Színva környékén is találkoznak velük, sőt, én úgy tudom, hogy itt például Miskolcon, a belvárosban él is egy teknős többek között a Színvában. Hogyan tudunk rájuk vigyázni? Egyáltalán merre felé számítsanak az autósok ilyen úton átvonuló teknősökre?
2: A vizes élőhelyek, különösen a lassú folyású folyócskák, patakok, de még inkább az állóvizek, tehát a tavak környékén lehet számítani mocsári teknősökre. Ugye ez Európa egyetlen őshonos vízi teknős faja, tehát alapvetően a vízhez kötődve élnek. Ilyenkor május második felétől azonban elkezdődik, vagy májusban elkezdődik időjárástól függően a nőstényeknek a tojás rakása. Ugye egy nőstényen akár 10 tojást is rakhat, és ehhez nem alkalmas a víz. Olyan helyet kell keresniük a vizes élőhely közelében, ami egy kicsit magaslat, lazatalajú, napsütötte hely, tehát ahol a nap melegítő hatására tudják bízni a tojásaikat, illetve az abban fejlődő embriókat. Ilyenkor akár néhány kilométeres távolságba is el kell, hogy zarándokoljanak a nőstények megfelelő fészek rakó helyet keresve, és ilyenkor bizony, hogyha ott van mondjuk egy áthaladó úttest, kerékpárút, vagy akár vasút, akkor ott át is kell menni. Emlékszem, gyerekkoromban egyszer apukám hazahozott néhány napra, hogy gyerekként is csodáltam a mocsári teknőst, ami így fészkelő helyet keresve bemászott egy váltóba, vasúti váltóba, és éppen azért nem lehetett váltani, tehát nem tudott menni a vonat közlekedés, és akkor kihívták a biztosító bennőzés műszerész kollégákat, és akkor ők távolították el, és akkor így néhány napig hazahozta apukám, és akkor természetesen elengedtük a teknőst. Tehát mit lehet ilyenkor csinálni? Hogyha ez biztonságosan megtehető az úttest, ugye mindig figyeljünk arra, hogy biztonságosan tudjunk megállni, ne legyen ráfutásos baleset, akkor álljunk meg, és vigyük át a teknőst abba az irányba, amerre ment. Egy néhány 10, 30, 40, 50 méteret vigyük távolabba az úttól, ne a sűrű közepébe rakjuk, ahonnan nehezen jön ki, hanem valami nyíltabb, füves helyre, és utána nyugodtan folytathatjuk az utunkat. Nagyon fontos, hogy ne vigyük vissza a teknőst a vízhez, mert ha csak nem arra ment már, tehát már nem visszafelé tartott, tehát mindig azt kell nézni, hogy a teknősnek merre áll a feje, és arra, abba az irányba kell elvinni. Tehát, hogyha a víztől elfelé megy a termés, akkor ne vigyük vissza a vízhez, mert ugye hihetetlen energiákat fog elpazarolni, hogy megint elindul fészkelőhely felé. Ugye ebben az időszakban, különösen az utak, kerékpárutakon lehet találkozni, főleg a reggeli időszakban, napfürdőző, egyéb hüllőkkel, kétéltőekkel, hogy lehet, akkor ezeket is mentsük meg, vigyük el, vigyük le az útról. Ugye a kis teknősök azok a nap melegének köszönhetően valamikor a nyár második felében, augusztus környékén kezdenek el kikelni, aztán majd ősszel elsősorban az iszapba beásva magukat a felnőttek és a fiatalok is ugye ott telelnek át, de a szakirodalom szerint egy nagyon késői fészekrakásból fejlődő fiatalok akár a tojásban maradva telhetnek át, és akkor a tavasszal jelnek ki. Ugye ebben az időszakban sajnos Magyarországon is teljesen általánossá vált az, hogy idegen honos teknősfajokat dobáltak ki a vizekbe, tettek ki a tulajdonosok felelőtlen módon a vizekbe, és hihetetlen ökológiai problémákat jelentenek.
3: Bocsánat, ezek olyanok voltak, hogy mondjuk valaki megvásárolt ilyen kis állatkereskedésben egy-egy teknőst, és akkor utána úgy döntött, hogy hoppá, nekem ez még se kell?
2: Persze, mert ugye nagyon aranyos, amikor megveszek egy 200 forintos méretű miniatűr, tehát pici teknőst, és akkor az mondjuk 5-8-10 év alatt megnő egy ilyen rohamsisas méretű rettenetté, amit ugye nagyon nehéz tartani. Víziteknős, ugye az a probléma, hogy belepiszkít a vizébe, főleg ragadozók, tehát a hús, tehát rendszeresen tisztítani kell a vizét. Nagyon nagy méretű akvaterráriumra van szükségük, és amikor jön, megy, akkor ugye kopog, tehát ez idegesíti az embereket. Tehát magyarán megúnyják az emberek, hogy hát kicsinek aranyos volt, de nagynak már nem, és akkor jaj, mi legyen szegény Béluskával, kivitték a vizekbe. Elképesztő problémát jelent. Többek között az ilyen felelőtlen laikusok miatt most már talán több mint 10 éve tilos bizonyos ékszerteknős fajok behozatala és árusítása Magyarországon. Ez éppen ezért van. Tehát, hogyha ilyen idegenhonos teknős fajt fogunk, akkor azt lehetőleg ne engedjük vissza a vízbe, vigyük el egy közeli állatkertbe, ahol zárt körülmények között tartják ezeket a idegenhonos, nem kívánatos vadonban, nem kívánatos teknőseket.
3: Tehát akkor magyarán az állatkertek befogadják, hogyha esetleg ilyennel találkozunk, akkor ők kötelesek hát is egyébként?
2: Igen. Azért nem hiszem, hogy ez kötelezettség lenne. Próbálnak megfelelni az igényeknek. Nyilván itt van egy olyan mennyiségi korlát, amit egy idő után már nem lehet gyakorlatilag tovább folytatni. Érdemes a közeli állatkert felhívni, és akkor megbeszélni velük, mert óriási gondot jelent, hiszen itt ugye több faj is szóba jöhet, most hirtelen eszembe jut a vörösfülű ékszerteknős és a hieroglifás ékszerteknős. Ezek a teknősfajok szaporodnak Magyarországon, tehát évről évre újabb és újabb generációk kelnek ki a tojásokból, és szorítják ki Európa és Magyarország egyetlen őshonos víziteknős faját, úgyhogy ez jelentős ökológiai problémát jelent.
3: Mit lehet egyébként tenni ilyenkor ezek ellen?
2: Semmit. Igazándiból semmit, mert hogy azért élnek meg Magyarországon, és azért tudnak szaporodni, mert a klíma és a vizes élőhely jelentette élőhely kínált megfelelő számukra. És ez a probléma, hogy nincsenek meg azok a ragadozóik, amik ugye mondjuk az élőhelyükön kordában tartják őket, tehát mondjuk a mosómedve rendszeresen kiássa a fészkeiket, és így az állományt tudják csökkenteni. Vagy mondjuk ott vannak olyan aligátorfajok amerikai kontinensen, amik ugye fogyasztják akár a nagyobb felnőtt teknősöket, és ugye Európában ilyen ragadozóik nincsenek, és ezért korlátlanul, tehát akár közel inváziós mértékben tudnak szaporodni. Ez jellemző az összes magyarországi vízre, hogy telehurcolták a felelőtlen terroristák, akvaristák idegenhonos halakkal, rákokkal, csigákkal, kagylókkal, vízi növényzettel. Ugye, és itt ugye a globális kereskedelmi behurcolás is nagyon fontos. Tehát nem csak az emberek aktívan tették ki a dologba, bele nem gondolva felelőtlen módon, hanem mondjuk jöhetnek mondjuk ballasztvízzel, bármilyen vízzel egyetemben ilyen idegenhonos fajok, és sajnos ma Magyarországon talán nincs olyan természetes víz, ahol ne lenne legalább néhány idegenhonos állatfaj.
3: Ha olyan úton járunk, ahol mondjuk gyakrabban is találkozunk esetleg ilyen teknősökkel, mit tehetünk?
2: Hát igazándiból csak ezt, amit mondtam, hogy figyelni kell, és ha tudjuk, akkor vigyük át. De mondom, nagyon fontos, hogy először mindig bele kell nézni a visszapillantót, hogy meg tudok-e állni biztonsággal. Ha nem, akkor menjek tovább, mert az emberi élet a legfontosabb. Nem érdemes kockáztatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mocsári teknősökről hallhattak, melyek az élőhelyük és fészekrakóhelyük között gyakran kényszerülnek arra, hogy a vonulási útvonalokat kettészelő betonozott vagy földutakon átkeljenek, kitéve magukat annak a veszélynek, hogy egy autós vagy biciklis elüti őket. Fontos tehát, hogy ha lassú folyású vagy állóvizek környékén járunk, vigyázzunk rájuk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Lakossággal a fészkelő baglyok nyomában ismét. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei füles baglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét idén januárban és áprilisban. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füles kuvik költő állományának felmérésében tudnak segíteni az érdeklődők. Hogy hogyan zajlik ez, és hogy miért is fontos ennek a fajnak a felmérése, arról szintén Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérdezzük.
2: A füles kuvik párok országos felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Miért fontos a füles kuvik párok felmérése?
3: Ugye itt van egy alapvető általános ismeretterjesztő funkció is, hiszen nagyon-nagyon sokan még nem ismerik érthető módon az éjszaka csendjében felhangzó ilyen melankolikus, körül másfél másodpercenként, két másodpercenként ismétlődő füttyögést, hogy mi lehet ez. És ez a füles kuvik, ez egy 41 néhány évvel ezelőtt Magyarország egyik legritkább fészkelő madara, költő madárfaja volt. Két helyen, a Tihanyi félszigeten, illetve a szekszárdi dombvidéken fészkelt néhány példány ezekből. Azóta elképesztő mértékben terjeszkedik ez a faj északi irányba, és Magyarországon gyakorlatilag nincs olyan tájegység, ahol ne találkozhatnánk velük. Egy nagyon kis termetű, seregély méretű kis bagolyról van szó, ez az egyetlen vonuló bagolyfajunk. Főleg rovarokkal táplálkozik, nagy termetű rovarokkal, cserebogarak, zöld lombszöcske, éjjai lepkék, stb. Éppen ezért vonul meg, hogy ez a fajta rovar tápláléka alapvetően hiányozna a téli időszakban. Természetesen kis rágcsálókat is el tud kapni, nagyon karakán kis vadmalac bagolyról van szó. A szakirodalom szerint a saját termeténél megfelelő, mondjuk énekesigót is volt már, hogy zsákmányolt, de ugye ez ritkaság, és oduköltő madárról van szó. Tehát ezért érzi jól magát a lakott területeinken, hogy nagy méretű idős fák vannak harkályodukkal, ugye a seregélyek is tudnak költeni, és tényleg Budapest belvárosában, nagyvárosok belső kerületeiben, a panel lakótelepeken is ott van ez a pici adár. Ugye ez a második ilyen sorozatnak egy tagja, ugye a lakossággal a fészkelő baglyok nyomában egy az a erdeifüles bagoly költőállomány országos lakossági felmérésére vonatkozik, amit egy hónappal ezelőtt adtunk ki közleményt, és akkor most a második fejezete ennek a közös állomány felmérésnek a füles kuvikokra vonatkozik. Ugye gyakori kérdés, hogy hogyan lehet egy baglyot észrevenni, főleg ami ilyen kicsi, miközben éjjel mi ugye egyrészt alszunk, másrészt pedig nem látunk. Ugyanúgy, mint az erdei füles baglyok esetében, a füles kuviknál is a hangra érdemes figyelni. Különösen a költési időszak elején nappal is, egy nappal pihenő füles kuvik is tud füttyögni. Már találkoztam így nappal, és sikerült is megtalálni a lombok között. Tehát mind a két bagolyfaj esetében a vonatkozó honlap oldalunkon, ahol az elektronikus jelentőlap is elérhető, ott van fönt hang, minta, tehát mondjuk az erdei füles bagoly esetében a hímekről is, a hímek és a tojók jellegzetes hangjáról, a füles kuvikok esetében is a hangról, ugye itt mind a két ivar, tehát a hím is és a tojó is füttyög egymásnak. Nagyon érdekes, hogy a füles kuvikok, ha tehetik, akkor szeretnek ilyen laza kolóniákban fészkelni. És megállunk egy füles kuvik hangot hallva, akár 2-3-4-5 helyről is hallhatunk a környékről, több száz méter távolságból megszólaló egyedeket. Aztán majd, amikor a költés ugye előrehad, és a fiókák elhagyják a többi-kevésbé repülni tudó állapotban a fészekhelyeket, akkor utána már a fiókáknak a jellegzetes ellenségkérő hangja segít őket észrevenni. a vonatkozó honlapoldalakon, az MMM honlapján, az mmmarton.martonelemér.hu-n kezdő oldalon fönt a szuper kiemelt hírek között, ahol balra nyomra, jobbra lehet egy zöld nyillal lapozni, ott mind a két faj, így a füleskúvi felmérésnek az oldal is megtalálható, és akkor ott videókat is láthatunk az adott fajról, illetve ott férhető el az az elektronikus jelentőlap, amit a terepen akár néhány perc alatt ki lehet tölteni és be lehet küldeni.
2: Ide bárki bárhonnan küldtet be adatot, de fontos mondjuk, hogy megjelölje, hogy honnan tölti fel?
3: Hát értelemszerűen ki kell tölteni az űrlapot, nyilván ott van dátum, időpont, helyszín megadásával, mert ugye így lehet hasznosítani ezeket a megfigyelési adatokat. De gyakorlatilag tényleg végig kell menni azonnak, nem tudom, 6 vagy 8 kérdésen is ki kell tölteni, ezt akár okostelefonnal is meg tudjuk oldani, tehát nem egy bonyolult valami, és akkor gyakorlatilag az adat beküldésével, jelentőleg beküldésével, akkor az adatból már hasznosul, és fel is kerül majd a feldolgozást követően, például a Magyarország madarai honlapfelületünkön az adott madárfaj országos el

0: Tudta, hogy mindennek Éva és az a másik ember az oka, és ezért, ha lehetett, még jobban gyűlölte őket. De gyűlölni kezdte saját munkatársait és alkalmazottait is, akiknek a szeméből kár örömet olvasott ki. Mintha lapuló pillantásaik azt mondták volna, úgy kell neked, minek vettél el egy nem közülünk valót? Mi ajánlottuk a Goldberger lányt, mi ajánlottuk a Rothschild lányt, de neked egy idegen kellett. Hát most láthatod, hogy mit várhatsz tőlük? Ezt mondták azok a szemek. Pokoli volt, pokol az a két hét. Aztán végre megjött a jelentés. Pohris Gottfriedné és Lubovszky Kazimír itt és itt tartózkodnak. Gyorsan elrendezte az útlevelek dolgát, csomagjaikat feladta Marseille-be, magához vette az iratait és vonatra ült. Sokáig tartott az út, és ráért kitervezni a nagy jelenetet. Eredetileg arra gondolt, hogy előbb egy bottal vagy valamivel leüti a festőt, aztán addig veri az asszonyt, amíg térden állva kér bocsánatot. De ezt a tervet hamar elvetette. Először is túlságosan rémdráma ízű volt, mert kétségesnek látszott, hogy sikerül-e leütni Lubovszkit, s nem süle el ordítva a dolog. Különböző megoldások jártak az eszében, végül is amellett döntött, hogy hűvös lesz, tárgyilagos és nagyon udvarias. Ez talán legjobban a Pohris bankház fejéhez. Az ő pozíciójában nem engedheti meg magának az ember, hogy úgy viselkedjék, mint egy kocsis, akit megcsal a felesége. Itt üzletről van szó, mert alapjában véve minden üzlet a világon, a házasság is, az élet is, minden. Ez a szerencse. És az üzleti világban nincs helye az indulatoknak. Kissé azért reszketett a lába, és a szíve is dobogott, amikor a kis tengerparti halászfalú állomásán kiszállt a vonatból, és megindult a vendéglő felé, amerre az irányt a vasúti tisztviselő megmutatta. Mi lesz, ha szembe találkoznak az úton, gondolta, vagy ha elfutnak, vagy ha az ember egyszerűen rám támad, de nem találkoztak össze.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5 tusázó Kálnoki Kis Attila. A rendészeti államtitkári posztot Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány tölti be. Az egészségügyi minisztérium kinevezettjei között van Buga László belgyógyász kardiológus, aki Angliában is szerzett klinikai tapasztalatot, valamint Porpáci Krisztina, aki több mint 20 év háziorvosi gyakorlattal a háta mögött felel majd az alapellátásért. Az államtitkárok részletes életrajza már elérhető a kormányzati portálon. Magyar Péter szerint magasan képzett szakemberekre épít az új kormány. A miniszterelnök vasárnapi Facebook posztjában értékelte az 55 államtitkár kinevezését. Kiemelte, hogy a csapat tagjai összesen 103 diplomával rendelkeznek, és az államtitkári kar egyharmada nő. A kormányfő külön felhívta a figyelmet a Szociális és Családügyi Minisztériumra, ahol az összes kinevezett vezető nő, de női többség van az oktatási és környezetvédelmi tárcánál is. Magyar Péter elmondta, hogy a tisztségviselők csak nem felének doktori vagy professzori címe van, egy harmaduk pedig PhD fokozattal rendelkezik. A jogi, közgazdasági és műszaki hátterű szakemberek hivatalos névsora a vasárnapi magyar közlönyben jelent meg. Ruszin Szendi Romulus bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új vezetését. A tárcavezető vasárnapi videójában ismertette a 4 új államtitkár, valamint az 5 helyettes államtitkár névsorát. Kiemelte, az új csapat feladata a haderő fejlesztése és a nemzeti biztonság megerősítése lesz, a középpontba pedig a katonát helyezik. A parlamenti államtitkár Kürtős László, a honvédelmi felelős pedig Varga Attila lett. A kiberbiztonságért Kovács László vezérőrnagy felel, míg a jogi területet Gálóci Tömösvári Zsolt vezeti, akinek kulcs szerepe lesz az új honvédségi törvény előkészítésében. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy a honvéd vezérkar élére Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai. A Kékbolygó Alapítvány közleménye szerint az Óbudai Egyetemen tartották meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét. A rendezvényen 9 ország szakemberei mutattak be alternatívákat a gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Unióban évente 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. A ruhák ráadásul mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet. A projektek célja, hogy újrahasznosítás és újratervezés révén a textilek minél tovább használatban maradjanak. Az elért eredmények fenntartása érdekében a konferencián hivatalosan is megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter, amely a régiós együttműködést erősíti. Ursula von der Leyen üdvözölte a küszöbön álló amerikai-iráni megállapodást, hangsúlyozva a feszültségcsökkentés, a hormuzi szoros felszabadítása és a szabad hajózás fontosságát. Az Európai Bizottság elnöke szerint Iránnak be kell fejeznie a régiót destabilizáló tevékenységét, és nem fejleszthet atomfegyvert. Európa tartós diplomáciai megoldásért dolgozik, hogy megvédje az ellátási láncokat és az energiaárakat. A konfliktus lezárására tett kísérlet a diplomáciai megoldás felé mutat. A hadsoros összefoglaló rávilágít az európai érdekekre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium Matematika tanára, a Jettel Pro Suli program szakmai vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: 10 éve csinálják, hogy látják 2026-ban eszközből, vagy az eszköz használati skillekből, képességekből van nagyobb hiány?
2: Az utóbbiból. Ez egy teljesen egyértelmű dolog. Tehát amikor ez a program elindult, akkor még ugye az akkor Telenor néven működő Jettel azt gondolta, hogy eszközhiány van. De már akkor kiderült, hogy amikor ez az 5 iskola, akik kaptak eszközt a programba, nekik a legnagyobb bajuk és a legnagyobb problémájuk az pont az volt, hogy ők köszönik az eszközöket, de mit kezdjenek ezekkel?
1: De nem volt akkor egyértelmű? Hát volt rajta biztos Word, lehetett rajta böngészni, csak nem erre való volt?
2: Ez valóban igaz, tehát ezek a dolgok, ezek rajta voltak, csak ugye a probléma az mindig ott van, hogy amit ugye sajnos el szokott hangzani, hogy aki ugye tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, de hogy ez pont fordítva van, mert hogy ugye a szintek azok inkább úgy vannak, hogy megtanulom használni, és utána megtanítok vele tanítani. És ugye ez az, ami hiányzott, ezek a kompetenciák itt, hogy oké, hogy be tudta kapcsolni a tabletet, és ott volt előtte a tablet, de hogyan tudja ezt az óráin valóban aktívan a diákok javára fordítani. És itt érkezett ugye ez az igény az iskolák részéről, hogy köszönjük szépen, nagyon jó, hogy vannak eszközeink, de akkor most adjatok valami módszertani segítséget, hogy hogyan tudjuk ezeket az eszközöket úgy bevinni az órákra, hogy ebből valóban a diákok profitálnak, és ne csak egy bamba képernyő nézés legyen belőle.
1: De hogy lehet megtanítani azt, hogy mire lehet használni? Megnéztem most a beszélgetés előtt a ProSulinak a honlapját, és applikációból vége érhetetlen mennyiségű van rajta, amit a tanárok meg a diákok használhatnak. Bénító a bőség.
2: Ez így van, és ez például a COVID idején pont azt gondolom, hogy mindannyian megtapasztaltuk, tehát hogy ugye a COVID volt egy ilyen tulajdonképpen vízválasztó, vagy nagyjából ugye most is, hogy azt szoktunk, hogy COVID előtt, COVID után, tehát kicsit egy ilyen időszámítás reset volt a történelemben. Az oktatásban meg főleg, a digitalizáció szempontjából meg megint csak, és ugye a COVID-nál jelentkezett abszolút ez a probléma, hogy ott álltak a tanárok, és azt mondták, hogy jó, itt van 32 féle osztálytermi megoldás, ezek közül most akkor melyiket ajánljátok, segítsetek nekünk. És itt például egy nagyon fontos lépés volt, hogy azokban az iskolákban, akik ugye itt részesei a programnak, és részt vesznek benne, nekik hogyan tudunk úgy segíteni, hogy ebből a nagy kánaánból, ebből valóban meg tudják találni azt az egyet, ami az ő számukra ideális.
1: De nagyon mélyről indultunk. Én tisztán emlékszem a COVID-ra, amikor mobiltelefonos segítséggel próbáltuk a Zoomot beüzemelni. A tanár a másik oldalon, én meg a feleségem az egyik oldalon, a gyerek középen, ő remekül szórakozott rajtunk, csak nem nagyon akart működni a dolog. Szó nem volt még különböző segítő applikációktól, azt akartuk, hogy lássuk egymást valahol. Ehhez képest most meg minden van.
2: Igen, tehát valóban ez ugye most egy kicsit ugrálunk itt a történelembe, tehát hogy ugye itt a 10 évet vissza, aztán most valahol ott hogy középtájt járunk, ahol ugye a COVID időszak volt. Ami nagy szerencséje volt ilyen szempontból ugye például a ProSuli programban résztvevő iskoláknak, hogy az ő számukra már ugye volt rengeteg olyan képzésünk, hogy például digitális osztálytermi megoldásokat kialakítottunk, meg megbeszéltük, meg átnéztük, hogy mit lehet csinálni. Tehát ezek az iskoláknak egy jelentős része például már kialakított Microsoft Teams osztályteremmel, vagy Google Classroom-mal, vagy valami olyan megoldással lépett be ebbe a COVID időszakba, ahol már erre föl voltak készülve. Tehát ez például egy óriási előnye volt az ő számukra, hogy itt benne voltak ebben a programban.
1: Kellett edukálni a szülőket is?
2: Mindenképpen. Tehát ez hozzátartozik. Azt gondolom, hogy az oktatás az egy 3 szereplős történet. Nagyon sokszor a szülők ilyen szempontból úgy elsikkadnak ebben a történetben, hiszen a tanárt meg a diákot mindenki látja, ugye velük találkozunk az osztályteremben, meg legtöbbször az oktatásról szülői szemszögből beszélünk, tehát emiatt ugye saját magunkat nem szoktuk tényezőként beleszámolni. Itt a prosuli program keretében, ugye itt a digitális oktatás segítése a cél, a tanár a fő célközönség, de amikor például tudatos internet használatról beszélünk, vagy bármi olyan dologról, ami kihat a szülőre, ott akkor mindenképpen a szülőt is meg kell, hogy szólítsuk.
1: Nyilván azok a tanárok, akik beszálltak a programba, ők ezt akarták, mert nem kényszerítéssel mentek be, nyilvánvaló. De egyébként a digitális megoldások elfogadottsága a tanártársadalmon belül, az milyen? Van erre rálátásuk?
2: Így a prosuli program keretében nincs ilyen jellegű rálátás, lévén a programozó csatlakozás abszolút önkéntes, és ebből adódóan ugye, ahogyan ugye elhangzott, hát azok az iskolák és tanárok csatlakoztak, akik ezzel szeretnének foglalkozni. Viszont az utóbbi időben volt szerencsénk ezt kinyitni, és egy kicsit így kilátni a programon kívülre is. Itt a robotika verseny, vagy AI webináriumok, amik voltak, és ennek keretében azért azt látni, hogy döcögős ezeknek a dolgoknak a befogadása. Tehát, hogy a tanárok egy része, aki akarja is, azért úgy nagyon-nagyon óvatos, főleg most, hogyha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ez egy olyan terület, ahol erősen az óvatosság dominál, azt gondolom, a tanártársadalomban.
1: Azért óvatosak, mert nem pontosan értik, hogy működik. Azért óvatosak, mert ha ők rosszul csinálják, annak következménye lehet. Mert az én gyerekem teljesen gátlástalanul kezeli, pontosan tudja, hogy ha bármi következménye is lesz, azt majd mi kifizetjük.
2: Ne, ez pontosan így van. Azt tudom mondani, és ez egy nagyon-nagyon jó kép, ami most így elhangzott. Mert hogy tényleg ez van, hogy a fiatalok, ez a kipróbálom, csinálom, dur bele, akármi, és aztán lesz majd valahogy, és az idősebb generáció pedig ez az aggódom, hogy milyen következménye lehet. Mi baj történhet, ha én ide valamit beírok, átalakítok, és a többi csinálok. És egyébként ez egy ideális világ, az úgy néz ki, amikor az idős, az óvatos idős, és a dur bele mindent kipróbálok fiatal, ezek így leülnek együtt, és azt mondják, hogy akkor oké, figyú, én megmutatom, mit kell csinálni, hogyan kell, jó, de akkor én pedig segítek, hogy ezt inkább ne nyom meg, mert lehet, hogy ebből bajod lesz. Jó, de mi bajom lehetne? Gondolj be, hú, tényleg?
1: Hát akkor apádnak a hitelkártyája bánja, hogyha előfizetsz.
2: Hát például, vagy csak egészen bármi probléma adódhat, akkor ez a helyzet, amikor a fiatal és az idősebb korosztály együtt ülnek le, és hogyha most mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ott pedig abszolút adott az a helyzet, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a fiatal és az idős ugyanúgy egyszerre ismerkedik ezzel a területtel. Tehát nincs az, mint amikor azt mondjuk, hogy a digitális benszülöttnek titulált fiatalok, azok már ezzel születtek, mindent értenek, és a többi. Nem, most mindannyian 2022. november vége óta közösen ismerkedünk ezzel az új jelenséggel, és ez ugyanúgy újdonság a 70 évesnek, és ugyanúgy újdonság a 12 évesnek.
1: Az AI-jal, a mesterséges intelligenciával való ismerkedés technikáját azt tudják valahogy tanítani? Tehát például az állatkertben ki van írva, hogy a majomhoz ne nyúj be. Tehát ilyen szabályokat föl lehet itt állítani? Azt értem, hogy miért.
2: Ugye vannak az Európai Unión belül ugye az AI Act, és egy csomó olyan szabályozás, amit hát mondjuk ki a többség nem ismer, tehát vannak ilyen jellegű szabályozások. Én inkább azt gondolom, hogy egy csomó olyan jó gyakorlat kezd kialakulni az oktatásba, hogy bizonyos tanárok úttörőként, és itt hál' Istennek például a prosuli programban sok ilyen tanár van, akik úttörőként előre szaladtak, és kipróbáltak különböző megoldásokat, gyűjtöttek ezekkel tapasztalatokat, és ezeket a közösségi médiákban, különböző csoportokban ezeket elkezdik megosztani. És mint minden új technológiánál, a Kahootnak például az elterjedésénél, vagy a Redmentának, vagy bármilyen ilyen ma már tulajdonképpen bevett szolgáltatásnak az elterjedését, az a tapasztalat, hogy ez előzi meg, hogy vannak ezek az úttörő tanárok, akik ilyen digitális világ iránt elkötelezettek, rohannak előre, kísérleteznek dolgokkal, és mire odaér a nagy többség, addigra már nekik kialakult jó gyakorlataik vannak, ők már rohannak a következő dolog felé, ahogyan most a mesterség és intelligencia területén a nagy többség most kísérletezik azzal, hogy hogyan tud mondjuk egy chatbottal beszélgetni, úgy ezek, akik már ugye előjárnak, már különböző agenteket alkalmaznak, azok írják, csinálják nekik a különböző feladatokat, dolgozatokat, és a többi, amíg ő tanít, addig közben az otthon lévő agentje már készíti a másnapra neki a különböző feladatokat, és néha rosszul sikerül, de ők ezt nagyon jól tűrik, és majd, amikor a nagy többség megérkezik ide, addigra már itt is lesznek olyan jó gyakorlatok, amiket tovább lehet örökíteni.
1: Ilyen Scott kapitányok előre mennek, megnézik, csak ők vissza is jönnek.
2: Hogy...
1: Jó, de ilyen problémák nem merülnek föl, hogy aki egy ilyen digitális AI ügynököt használ, az valószínűleg a végén több munkamennyiséget fog letenni az asztalra. Mert neki van egy ügynöke, aki az ő utasítására akkor is dolgozik, amikor ő valami teljesen más csinál. Ebből nem lehetnek problémák?
2: Hát ugye most nézzük meg, most ezek az emberek, akik sokkal többet dolgoznak, mint azok, akik nem használnak ilyet. Én is például most a minap 32. alkalommal próbáltam elmondani az otthoni számítógépemen futó kis agentemnek azt a feladatot, amit már elmondtam neki kétszer, és most újra le kell írnom, és most újra végig kell csinálnom, de ez egyébként engem motivál, meg érdekel. Ugyanígy, amikor kell írni egy tanmenetet, azt én leülök, és azt mondom, hogy a ChatGPT-vel iratom meg. Ez ma még azt gondolom, hogy dupla vagy tripla annyi munka, mint hogyha nélkül csinálnám meg.
1: De meg kell ismerni a belső lelki világát.
2: Ez ugyanaz, mint amikor megtanulunk, és ezt úgy lehet értelmezni, ez az egész helyzet az, amikor megtanulok delegálni feladatokat. És a feladat delegálás, amikor azt mondom, hogy na, akkor most lesz egy beosztottam, egy munkavállalóm, egy üzlettársam, bármi, aki nagyjából egy óvodás tudás szintjén van, és nekem föl kell húznom arra a szintre, hogy tényleges segítőm legyen. És mindig el szokott ilyenkor hangzani, hogy de hát nekem sokkal egyszerűbb, hogyha én megcsinálom, mint az, hogy elmagyarázzam neked a feladatot.
1: De a mosogatógép korszak, nagymamám azt mondta, hogy hát ennyi idő alatt én ötször elmosogatok.
2: Pontosan ugyanez, tehát hogy ez a helyzet van most ezekkel az agentekkel, meg az egész mesterséges intelligenciával, hogy most még ez sokkal több idő. De az a befektetés, az, amit ebbe investál az ember, hogy megtanulja, megértse, hogy hogyan működik, hogyan lehet ezt használni, hogy tud ez későbbiek során nekem a hasznomra válni, ez aztán utána valahol itt eltárolódik, és aztán később ezt nagyon jól fogjuk tudni majd előhívni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy investíció, és majd egy idő után fog ez majd oda megfordulni, ami elhangzott, hogy igen, előnyöm fog válni abból, hogy én ezekkel foglalkozom, szemben azokkal, akik mondjuk nem, és van nekem otthon 3 agentem, aki megcsinálja és összegzi nekem a munkát és a feladatot és az adminisztrációt és a mindent, akkor ez valóban egy nagy előny lesz majd a többiekhez képest, aki esetleg nem használ ilyet.
1: Igen, csak hogy a feladat delegálásához kell egy bizalom. Bíznom kell abban az agentben, ügynökben, titkárban, akinek én feladatot adok. Ez nem lehet olyan, mint az egyszeri KFT ügyvezető igazgató, aki az ablakpucolást is maga akarja csinálni, mert azt hiszi, hogy az csak akkor jó, ha ő maga csinálta. Mitől van bizalom egy eszközben?
2: Alapvetően nincs szerintem. És ez jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember egy emberben megbízik, és aztán utána, ha csalódik, akkor utána ugye egy bizalmatlanság születik. Itt nagyon nagy baj az, amikor a mesterséges intelligenciát embernek tekintjük. Nagyon nagy baj az, amikor emberi tulajdonságokat húzok rá. Itt alapvetően algoritmusokkal kommunikálunk, ami egy reaktív módon működő dolog. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy mondd meg nekem, hogy holnap milyen idő lesz, akkor erre az algoritmus azt mondja, hogy a user azt kérte tőlem, hogy mondjam meg, milyen idő lesz, megkeresem az időjárást, és visszatérek hozzá az idővel. Ha azt mondom neki, hogy válaszold meg az e-mailemet, ez már ugye egy sokkal nyitottabb kérdés, ez sokkal nyitottabb problémát fog szülni.
1: Adni kell hozzáférést az e-mailjeimhez, itt kezdődnek
2: hát
1: a bajok.
2: Itt kezdődnek, hogy itt jönnek ugye a problémák, hogy akkor oké, mi alapján válaszoljon, mi történik, hogy én nem szabok kereteket, nem mondom meg, hogy mi történjen, akkor ebből aztán utána bármi is kisülhet. Ugye ezért egy nagyon érdekes dolog, egy nagyjából néhány héttel, hónappal ezelőtt volt egy Summer You-nak nevezett hölgy, aki a Metának, a Facebook anyacégének az egyik viszonylag magas beosztottja, ő posztolta az X-re egyet, hogy azt mondta az OpenClaw-nak, hogy rendezze el az e-mailjeit, mire ott volt, hogy jó, akkor törlöm az e-mailjeidet, és akkor utána írta, hogy stop, állj meg, és bum, kitörölte az e-mailjeit. Mert hogy alapvetően ez a rendezde, hát ő elrendezte, csak nem volt egyértelműen definiálva, hogy az elrendezése nem azt értette, hogy ha törölt ki, akkor nincsen már vele baj.
1: A definiálás, amit szakmai nyelven promptolásnak is szoktak mondani. Ezt a felnőttek azt hiszik magukról, hogy ők ezt jobban értik, mint a gyerekek. Mennyire értik a világos utasítás adást a diákok? Tudnak-e ilyet?
2: Én azt szoktam mondani matek szakosként, hogy ha egy óriási előnyét meg tudom fogni a mesterséges intelligenciának a térnyerésének, akkor az az, hogy a diákjaink rá vannak kényszerítve arra, hogy újra értsék azt, hogy nekem definiálnom kell, nekem le kell írnom szavatosan, hogy mit szeretnék. És ennek nagyon örül a matek tanár, nagyon örül a magyar tanár és mindenki, mert hogy az a fajta pongyola fogalmazás, ami jó lesz majd így, az nem működik, mert nem azt fogja csinálni a mesterséges intelligencia. Másik nagyon érdekes dolog a mesterséges intelligencia, csak hogy az előnyöket is hozzuk elő, az, hogy az a diákság, az a fiatalság, aki abban nőtt föl, hogy az internet villámgyors, ideggörcsöt és rángózó lábakkal ülnek, ha azt tapasztalják, hogy a 4K-s YouTube videó egy pillanatra megtorpan, és akkor ezek ott vannak, és azt mondják, hogy hú, generálok egy jó képet, meg egy videót, meg egy valamit az AI-jal, és várniuk kell. És kénytelenek megtanulni ezek a fiatalok várni. És kénytelenek megtanulni jól fogalmazni, úgyhogy ha ezt a két dolgot húzom csak alá, akkor azt gondolom, hogy az AI-nak, a mesterséges intelligencia ilyen jellegű térnyerésének ez két óriási nyereménye. Az oktatás és a társadalom számára is. Aztán tudunk sok negatívumot.
1: Ja, nyilván, de arról minden nap beszélünk. Vajon a teljes társadalom számára, vagy ez egy hozzáférési kérdés? Kell hozzá ugye gép mindenképpen. De mobiltelefonja már mindenkinek van. Én most vonattal jöttem, mert majdnem elkéstem, és azt kértem az egyik telefonom lévő alkalmazástól, hogy csináljon nekem egy adásmenetet abból a szövegből, amit én diktafonnal fölmondok, és felajánlotta nekem azt, hogy legyen meggyőző, és ilyen lehetőséget. Én mondom, nem csak simán csinálja meg. Tehát gyakorlatilag egy mobiltelefon is elég ahhoz, hogy ezt tudjuk alkalmazni. Ettől egyenlő is lesz a hozzáférés?
2: Szerintem nem. Szerintem ez egy nagyon nagy igazságtalanság tulajdonképpen, ahogyan ez az egész dolog berobbant. Tehát amikor az OpenAI bejelentette a ChatGPT-t, akkor ezt így becsomagolt egy ilyen rózsaszín ködbe, hogy eljött az egyenlőség kora, mindenkinek lehetősége van, és a többi.
1: Interneten is ezt mondták, amikor általános lett a betárcsázós korszak után.
2: És mire ugye eljutottunk oda, hogy ez elkezdett elterjedni, akkor bejelentették, hogy most már igazából mindent akarsz, akkor ez havi $20. Ó, ha a legjobbat, akkor ez havi $200. És itt abszolút nincs szó egyenlőségről. Tehát, hogy ezt sajnos látnunk kell. Tehát ahhoz, hogy ebből ténylegesen egy ősztársadalmi pozitív hatás legyen, és ne az olló nyíljon tovább, amilyen már említett COVID időszakban, azt gondolom, hogy nagyon elkezdett kinyílni. Ugye ott is a gépekhez, internethez való hozzáférés abszolút determinálta, hogy ki az, aki ebből pozitívan jön ki, és ki az, aki hátra marad. Itt is ugyanez az olló, ez elkezdett nyílni. Azok, akik jelenleg ilyen-olyan előfizetésekkel rendelkeznek, Ugye most már például ugye a ChatGPT esetén az 5-ös verziótól az ingyenes és a fizetős szolgáltatók ugyanazt látják. De addig például, ugye mi történt 2 éven keresztül, akinek egy nem volt előfizetése, az a ChatGPT-nél leragadt 2022-ben, a többiek meg, ó, hát ez fantasztikus, már ezt is tudja, azt is tudja, és akinek nem volt előfizetése, mondta, hogy hát ez még mindig ugyanolyan butácska, mint eddig. Tehát abszolút egy olló nyílik ebben az egészben, úgyhogy sajnos igen, körbejártuk ezt a dolgot, hogy nem igazságos ez a helyzet.
1: Akkor sem, hogyha mondjuk nekiállok ingyenes kínaiakat használni? Ők egy teljesen más filozófiát csinálnak a fejlesztésben.
2: Ez egy nagyon jó dolog, hogy ez belekerült. Ugye alapvetően 2 világ versenyzik egymással, az amerikai abszolút for profit irány, és van a kínai verziója, és azért ugye említsük, hogy valahol ott középen van egy Mistral nevű európai AI megoldásunk, kicsit ilyen aranyos, dédelgetett kis saját gyermekként, de nem nagyon van versenyben a nagyokkal. Ugye ahogyan említettük, hogy az Európai Unión belül egy csomó korlátozás van, még sem Kínában, sem az Egyesült Államokban nincsenek ezek a dolgok igazán korlátozva. Ugye az amerikai irány, ez az abszolút for profit irány, a kínai irány pedig az, hogy mi ezt ingyenesen vagy nagyon olcsón adjuk, cserébe a teljes kínai cenzúrával, a teljes kínai kormányzat által való átláthatósággal.
1: Meg az összes fogyasztási szokásunkkal.
2: Hát a meta is ezeket mind, igen, csak ugye ilyen szemben azt szoktam mondani, hogy a kínaiak legalább ezt tisztán játsszák. Tehát, hogy ott az van, hogy igen, ha te ide valamit feltöltesz, mi ezt föl fogjuk használni. De hogyha valaki mondjuk leül egy DeepSeek elé, vagy egy Kven, vagy bármelyik kínai AI modell elé, és mondjuk érdeklődik a Tájvan függetlensége, vagy a Tiananmen téri események, vagy bármi iránt, akkor nem biztos, hogy a történelemkönyvből ismert verzió fog visszaköszönni, tehát hogy még ez is ugye itt a kínai modelleknél benne van. Ettől függetlenül, hogyha mondjuk például egy matek feladat megoldására akarok használni egy DeepSeeket, akkor teljesen jó eredményt fogok elérni, csak óvatosságra intenék mindenkit a kínai modellek kapcsán.
1: Hogy tudják azt megmondani, hogy egy mesterséges intelligencia diák általi használata az mikortól értelmes, és mikor, és meddig csak jó pofa?
2: Szerintem erre nincsen generál válasz. Az oktatásban szerintem ez egy nagyon fontos lépés, hogy el kellene oda jutnunk, hogy nincsen generálisan kimondott dolog. Tehát amikor azt mondom, hogy okos vagy, vagy ilyen nagy generál dolgokat mondunk, ez mindig egy probléma. Ugyanígy az oktatás, tehát hogy a mesterséges intelligencia használat annál a diáknál, aki például fejleszteni szeretné saját magát, és tovább akar lépni, és még többet akar megtudni, mint amit mondjuk az iskolában kap, ez egy abszolút pozitív dolog. Az a diák, aki ahelyett, hogy saját maga megcsinálná, megpróbálja a mesterséges intelligenciát használni a saját fejlesztése és a saját munkája helyett, kvázi puskázni, csalni akar vele, az pedig nem helyes. És e között, a két lépés között azt gondolom, hogy annyira nehezen tetten érhető, hogy most ez a diák, ez most éppen ChatGPT-t használ, vagy valamilyen mesterséges intelligenciát, akkor most ő csal, vagy jót csinál. Ez borzasztó nehéz így megállapítani, vagy nem lehet erre egy ilyen nagy receptet mondani. Ez személye válogatja is, és le kell ülni a diákkal beszélni. És hogyha még egy pozitívumát akarnám kiemelni a mesterséges intelligenciának, akkor az ehhez, hogy tanárként én kénytelen vagyok, és hál' Istennek kénytelen vagyok elkezdeni megismerni sokkal jobban a diákjaimat. Mert hogy már nem működik az, hogy jó, majd beadja a házi feladatát, bármit, de ahhoz, hogy én fölismerjem, hogy ő most történetesen nem maga írta azt a házi feladatot, és aztán utána erről beszélgetni tudjak, ehhez én nekem ismernem kell őt.
1: Hogy érzi, van a diákokban igény arra, hogy ne csak a házi feladat közreműködés nélküli elkészítését promptolják, hanem arra kérjék meg a mesterséges intelligenciát, hogy egy problémát, amivel találkoztak, segítsen nekik megérteni.
2: Ezt el kell nekik mondani. Tehát én azt látom, hogy sokszor el kell ezt mondani. És amikor már harmadszorra, negyedszerre mondom el azt, hogy figyelj, ha nem érted ezt a feladatot, akkor fogd meg, állítsd be a tanulás, van egyébként a ChatGPT-be, Gemini-be, különböző, ez a Study and Learn, vagy Guided Learning, vezetett tanulás, üzemmód, pipáld be, írd be neki a feladatot, és el fogja neked magyarázni lépésről lépésre. És legérdekesebb, hogy a legtöbb diák erre mit mond? Jó, de akkor azt nekem el kell olvasnom. Igen, megérkeztünk. A szövegértés, az, hogy olvasni tudjak, értő módon olvasni tudjak, ez a 21. századnak, 2026-nak a legnagyobb kihívása. Mert hogy amikor azt mondjuk, hogy nyílik az olló, akkor az olló ott is nyílik, nem csak ott, hogy a technológia mennyire érhető el, hanem mennyire képes az a diák vagy felnőtt azt a technikát használni. És itt most a mesterséges és intelligencia esetén az értő olvasás és szövegértés azt gondolom, hogy a belépő szint.
1: Jó, de van idő értő olvasásra megtanítani a gyerekeket, amikor már van egy olyan generáció, egyetemi oktatók panaszkodnak, hogy az egyetemi padban szövegértési problémákkal küzdenek. Nem hosszú szövegeknél, a háború és békénél, hanem rövid szövegeknél is. De mikor kell elkezdeni egyáltalán?
2: Hát ezt nem kellene abba hagyni. Inkább ott. De hogy ugye ez alsó tagozaton ez elindul, csak aztán utána ez abba marad. Mert tulajdonképpen valahol ugye azt mondjuk, hogy na, akkor most már megtanult írni, olvasni, tök jó, akkor jöhetnek a közismereti tárgyak. És ugye zúdulnak a közismereti tárgyak ugye felső tagozatba a diákok nyakába, és közben pedig ez az értő olvasás, szövegértés képesség, ennek át kéne hatnia a teljes egészet, és tovább kellene vinni, amikor ő környezetismeretet, biológiát, kémiát, történelmet, bármit tanul, akkor ennek folyamatába haladnia kellene.
1: De azért nem tud értően olvasni, aki nem tud, mert azt tapasztalta, hogy egész addigi életében nem igen volt rá szüksége, mert ha akart valamit, akkor megnézett egy videót, és abban minden benne volt.
2: Ez mindenképpen hozzájárul, tehát hogy ez most ugye a mostani társadalomnál, amikor ugye a könnyebbik utat tudjuk választani, hiszen megnézek egy videót róla, ha meg kell tanulnom, hogy hogyan kell használnom egy bármilyen eszközt, veszek egy új mosogatógépet, hogy visszatérjünk ehhez a példához, akkor nem a használati utasítás, hanem rákeresek a cikkszámra a YouTube-on, és megmutatja a videóban, hogy mit kell csinálni. Lassan már nem is tudom, nem is fognak használati utasítást adni, csak egy QR kódot, hogy itt van a videó, aztán nézd meg. És még egy használati utasításnak az elolvasásához megint csak ugye olyan szövegértési képességek kellenek, hogy én tudjam értelmezni, hogy melyik gomb, micsoda, van egy ábra, be tudjam azonosítani. Ezek a képességek, ezek elkopnak. Ha valamit nem használunk, akkor ez felejtődik. Ezt ugye legjobban az idegen nyelvismeretbe lehet tetten érni. Megtanult valaki egy idegen nyelvet, nem használja, hirtelen meg kell szólalni, akkor keresi a szavakat, pedig ez korábban milyen jól ment nekem.
1: Régen, amikor még jártam iskolába, akkor egy probléma megértése, meg a megoldás az egy ilyen eufóriát okozott. Ezt tudom, meg tudom csinálni. A mesterséges intelligencia használatával történő probléma megoldás okoz ilyen örömet?
2: Ez attól függ, hogy megint csak hogyan használjuk. Tehát ha segítő társként, vagy segítő eszközként használom, akkor tud ilyen örömet okozni. Amikor csak túlesek egy problémán, akkor ez nem fog tudni segíteni. Mert hogyha én arra használom, ugye azt szoktam példaképpen hozni, amikor tanár továbbképzést tartok, meg amikor ilyenekről beszélek konferenciákon, hogy kétféle módon tudom használni a mesterséges intelligenciát diákként, és nekem tanárként ezt kell elmondanom a diákjaimnak, hogy itt van a feladat, bedobom a mesterséges intelligenciának, és lemásolom a megoldást. Ezzel semmit nem tanultam. Amint becsuktam a füzetet, már azt se tudom, mit csináltam. De van egy olyan módja a mesterséges intelligenciának, ami azt mondja, hogy magyarázd el nekem. És És ezt mindig a tanárokkal szoktam kipróbáltatni, és akkor kipróbáltatni, és azt mondja, ez tök jó magyarázatot adott. Igen. De akkor próbáljuk ki, és hogyha a diákjainkat erre rá tudjuk venni, és amikor a diák ugyanúgy megérzi egyébként ezt az eufóriát, amikor azt mondja, hogy de jó, most megértettem. Most ezt értem, ez így jó, ez működik. Csak például, hogyha saját területemet, a matematikát nézem, ugye a matematikának van egy olyan nagy nehézség, és ez egyébként a természettudományokban sok helyen előfordul még, hogy az, hogy én megértettem valamit, és hogy saját magam meg tudom csinálni, e között óriási a különbség. És ugye ez ugyanaz, ez a passzív és az aktív tudás, ami megjelenik a nyelvtudásban, csak ott ugye nagyon egyszerűen tetten érhető, ha értem azt, hogy téből, akkor innentől kezdve még nem biztos, hogy mondatba tudom foglalni, hogy téből, mint asztal. De a matematikában, hogyha megértettem a színusztételt, akkor még nem tudom használni. De már küzdenem kellett azért, hogy megértsem azt, és mivel küzdenem kellett, ezért az a fals érzetem támad, hogy én ezt most akkor megértettem, akkor tudom. És ez az, ami nagyon sok diáknál problémát okoz, hogy oké, megértetted, akkor oké, ideig most megdolgoztál érte, hogy megértsd, megvolt ez a kis eufóriád, de még nem értél célba, most vagy fél távon. Most jön az, hogy akkor gyakorolsz, csinálsz rengeteg feladatot, és akkor utána ez a te eszközöddé válik. És ez a második lépés, ez az, amiben nagyon sok diák nem teszi bele azt az effortot, hogy ezt ténylegesen végig tudja csinálni.
1: De a megértés meg a gyakorlati tudás között a gyakorlás a különbség főként, igen, vagy az, hogy felismerni azt az élethelyzetet, amikor elő kell jönnie a színusz tételnek.
2: A gyakorlás elengedhetetlen. Tehát, és ez most a matematikában például, de mindig a
1: saját nagy pálfai feladatsort, és akkor...
2: Például, de vagy egyébként erre például kiválóan lehet a mesterséges intelligenciát használni. Hiszen amiben a jelenlegi nagynyelvi modellek kiválóak, az, hogy különböző meglévő dolgokból generáljanak hasonlót. Azt mondom, hogy ilyen feladatokat csináltunk, generálj nekem még 15-öt, amit én tudok gyakorolni. Tehát ebben nagyon sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia is. És ez a megértés és a tudás között az óriási különbség. Mindig azt mondom a diákjaimnak, hogy láttak-e már rúdugrót? Ugye mit csinál a rúdugró? Meg kell fogni egy óriási rudat, futni kell, le kell döfni, és át kell repülni ott az én fölött, és akkor a végén szivacsra érkezni. De az, hogy ezt én megértettem, és az, hogy kezembe adnának egy akkora rudat, és azzal ténylegesen végre kéne hajtanom ezt az ugrást, a között óriási a különbség. Na itt vagyunk a matematikában is, hogy ez a fajta különbség a megértettem, és a ténylegesen meg tudom csinálni, e között pont ennyi a különbség, hogy ülök a kanapén, és látom a rúdugrót, és aha, értem, vagy a kezembe adnak, és nekem kell ott futni.
1: Tehát bele kell tenni az embernek a kezébe, meg a fejébe a gyakorlással, igen, azt a képességet, hogy egyrészt fölismerje, hogy ez a feladat, ehhez ez kell.
2: Igen. Ez a megértés része.
1: Ez a megértés, és a készségszinten meg tudja csinálni.
2: Ehhez meg a gyakorlás kell.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Bíró Beatrix a Brassó harmadik református egyházközségbe osztott lelki pásztora a Reménységházában megélt szolgálatairól mesél pünkösd alkalmából. Ezen a pünkösdön a Szentlélekkel való találkozás hogyanjára keresik a választ a gyülekezettel. Az elkövetkező percekben belebeszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek ismét a rádiónk stúdiójában. Ezúttal nem személyesen, hiszen te most már ott vagy Brassóban. És nem csak a tanulmányaidat folytatod, hanem a szolgálataidat végzed. Mesélj erről az újfajta szolgálatról.
3: Öröm újra itt lenni, és érdekes tapasztalat az, hogy most az eltelt idő fényében reflektálhatok egy kicsit arra, hogy hol voltam és hol vagyok most ahhoz képest. Amikor korábban egy hosszabb interjú készült, ott a stúdióban, akkor még ugyancsak Brassóban voltam, de a Brassó 2 újvárosi református egyházközségben voltam segédlelkész. És akkor beszéltem arról, hogy milyen ott lenni, tanulni, milyen volt azelőtt tanulni Hollandiában, és most beszélhetek arról, hogy mit tanultam azóta is, hol vagyok most. Azóta felszentelt lelkipásztor lettem, és maradtam Brassóban, viszont most a Brassó 3 Reménységháza református egyházközségnek vagyok a beosztott lelkipásztora. A város maradt, a nagyobb közeg, környezet az maradt, viszont a szolgálat az egy kicsit változott, a szolgálati közeg, a szolgálati tér. Brassóban 3 református gyülekezet van, és a Brassó 2-es számú gyülekezete a szám szerint, lélekszám szerint a legnagyobb közösség, legnagyobb gyülekezet, és hát ott a munkám is alapvetően mozgalmas volt, sok szolgálat volt, sokféle csoportban kipróbálhattam magam. A moldvai missziós utakon kipróbálhattam magam a szorvány szolgálatban. Itt viszont egy kisebb közösségről beszélünk a Reménységház esetében. Hát egy körülbelül 500 lelkes gyülekezetről van szó a nagyváros szívében. Ami sajátossága a gyülekezetnek, magának az épületnek is, hogy nem csak egy templomot talál az ember, aki idejön, hanem egy egyetemista bentlakás is van a templom mellett, a templom fölött. 39 diák lakik itt az épületben, és az én szolgálatom jelentős része az, hogy ezeket a diákokat megszólíthatom, hogy beszélgethetek velük, hogy heti szinten rendszeresen próbálunk alkalmakat szervezni a diákokkal közösen. Olyan fiatalokról van szó, akik nagyon sok esetben nem tudják, hogy hova is érkeznek, hallanak arról, hogy van egy magyar bentlakás Brassóban, és hát székelyföldi diákok jönnek a nagyvárosba, és akkor keresnek bentlakást. És megtalálják a Reménységházát, mint egyetemi kollégiumot, és beköltöznek. De sokan talán az elején nem is tudják, hogy van is egy templom a szobájuk alatt, és hogy mit jelent egy keresztény közösség, mit jelent egy egyházközség, és hogy mit jelenthet számukra az, hogy egy ilyen helyen tanulnak. Mert azon kívül, hogy szobákat biztosítunk nekik, azért próbálunk nekik alkalmakat szervezni, amik arról is szólnak, hogy a bentlakás egy közösség legyen, arról is szólnak, hogy megismerhessék egymást, és arról is szólnak, hogy megismerhessék a Jóisten. És igyekszem ezt egy kicsit előmozdítani nekik azokkal a programokkal, amit szervezünk közösen, amit szervezek én is közöttük. És ezen felül a munkának a szolgálati részét, az egyéb szolgálati részében is kipróbálhatom magam. Reménységházának jelenleg Szegedi László Tamás főjegyző úra, lelkipásztora, és mint főjegyző hát elég sok kötelességet el kell látni, és nagyon sokat utazik, és sokszor úton van, és próbálok olyankor főként helytállni a szolgálatokban, amikor ő nem tud itt lenni, úgyhogy mindenféle szolgálatban kipróbálhatom magam itt is, és tartunk felnőtt bibliaórás alkalmakat, ott vagyok a KT-s csoportban, a vallásórásokkal, zenélünk, énekelünk, vallásórákat tartunk, és ami maradt a tavalyi szolgálathoz képest, vagy abból is egy kicsi, hogy tartom továbbra is a gitárórákat, és most már itt is indult a gyülekezetben egy új gitárórás csoport, ahol főként ifjúsági énekeken keresztül, de akkordokat tanulunk a gyerekekkel, fiatalokkal, érdeklődőkkel, és öröm az, amikor meg is szólaltathatjuk azt, amit tanulnak, és mindig eltölt egy kicsit a büszkeség is, rájuk vagyok büszke, hogy milyen ügyesen haladnak, amikor néha ünnepeken a templomban is megszólalnak ezek a hangszerek.
2: Hogy látod, mi azok a témák, melyek, amik a fiatalságot megfogják és közelebb viszik Istenhez, vagy csak elgondolkodnak rajta?
3: Meglepő volt számomra, az ifjú alkalmakat úgy kezdtük, hogy feltettem én a kérdést, hogy hát mi is, ami érdekli őket. Volt egy bevezető ifjú alkalom, ismerkedős játékokat játszottunk, és utána egy dobozban névtelenül megfogalmazhattak olyan témákat, hogy mi is érdekli

0: őket Istennel kapcsolatban, és hát nagyon magasröptű gondolatokat fogalmaztak meg, és főként, hogy hogy is néz ki ez akkor, hogy Isten és a világ teremtése, hogy kik vagyunk mi emberek a jó Istenhez képest, és ezeket a témákat próbáltuk körbejárni. Amit én próbáltam, és ami úgy láttam, hogy jól működött, hogy ezt egy kicsit személyesebben, hogy nem csak Isten, mint a világ teremtője, mit jelent ez a fogalom, hanem mit jelent számukra az, hogy egy ilyen Isten van, aki a világ teremtője, de közben őt nagyon érdekli az, hogy velük mi van, és hogy ők hogy vannak, és hogy mit tett értük. És azt láttam, hogy az elején egy kicsit nehezebben nyíltak meg, főleg akiknek idegen volt ez a fogalom, hogy mondjuk ifi alkalom, hogy mit is jelent ez. És egy idő után elkezdtek nagyon bátran beszélni, és sokszor a válaszaik egy-egy kérdés kapcsán engem is meglepnek, hogy igazából mennyire ott van bennük a hitnek a magja, a hitnek az alapja. Még akkor is, hogyha talán nem voltak korábban ifi közösségben, azért azzal úgy tisztában vannak, hogy hát van Isten, és hogy nekünk valami közünk van hozzá, és ennek az útját próbáljuk bejárni. Én csak kísérem őket ezen az úton, én nem akarom nekik megmondani a tutit, hogy most mi hogy van, hanem beszélgetések mentén próbáljuk kicsit megérteni, hogy akkor hol is van Isten, hol vagyunk mi, és mit jelent ez a kapcsolat. Az ő életükben, közösség életében, gyülekezet életében.
1: Vannak-e nekik ilyen kötelező alkalmak hetente, amin részt kell vegyenek, vagy ezek opcionálisak?
0: Kötelezni nem szerettem volna én sem. Van egyfajta kreditpont gyűjtő rendszer, ami hát helyek közel működött, hogy krediteket gyűjtenek, és a kreditek majd segítenek talán a szobaválasztásban, de azt látom, hogy annyira nem az győzi meg őket, hanem amikor jönnek, akkor tényleg azért jönnek, hogy ott legyenek, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek, és nem is ez a kötelező jelleg, ami szerintem vonza őket, vagy vonzaná őket. Vannak olyan alkalmak, amikre igen, el szoktam mondani, hogy na, ezen most feltétlenül ott kell lenni, mert úgy nagyobb bentlakási megbeszélő van, és olyankor azért a többség leszokott jönni, de vannak olyan alkalmak, amikor tudom, hogy nekik is egyetemi programok vannak, nem tudom kötelezni, és mégis pozitív visszajelzés az, hogy olyankor is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát most nem a BMD programjára mennek, hanem csatlakoznak talán az ifi alkalomhoz. Úgyhogy opcióként hagyom ezt fent, igyekszem mindenkivel találkozni, tartani a kapcsolatot. Itt vagyok, bármikor megkereshetnek, beszélgethetünk, de szeretném, hogyha ez nem kötelező lenne, hanem valóban az lenne, hogy szabadon akarnak jönni és jelen lenni ezeken. Keddenként vagy szerdán szoktunk találkozni. Rugalmas vagyok abból a szempontból, hogy nem szeretnék más diákprogramokra rászervezni azért ifi alkalmakat, úgyhogy ezért változik sokszor az időpont, de mégis azért el szoktak jönni.
1: Mi az, ami kihívás volt az idén? Vagy úgy gondolod, hogy még mindig az?
0: Legnagyobb kihívás talán az volt, hogy megtaláljam a gyülekezet sajátosságait, azokat a pontokat, ami erősségei egy új közösségnek, mert ugye szeptembertől vagyok itt, és bár korábban is Brassóban azért megfordultam ebben a gyülekezetben, de másként látom ezt a helyet is belülről, most, hogy beosztott lelkésze vagyok. És az a legnagyobb kihívás, hogy megtalálni azt, hogy mi az, ami működik, illetve azt az ember azért látja, és jól látja megtalálni a választ arra, hogy miért működik pont az a szolgálati terület vagy csoport jól, és mi az, amire még igény lenne. És ezekkel a kérdésekkel szoktam harcolni, vagy ezek azok, amikre most is választ keresek, hogy mik azok a szolgálati helyek, azok a szolgálati területek, ahol az én kompetenciáimmal úgy tudok jelen lenni és szolgálni, hogy az ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek legyen gyümölcsöző, hogy az, amiért én itt vagyok, azt tudjam én is jól hasznosítani. Úgyhogy ez a legnagyobb kihívás, megtalálni azt, hogy mi az, amiben én tudok segíteni ezen a közösségen.
1: Sokszor az az érzésem, hogy húsvét után vagy nagyon gyorsan, vagy nagyon lassan telik az idő, és már is itt van pünkösd. Az idén te hogyan hozott közelebb a fiatalokhoz, vagy hogyan készültök erre?
0: Az idén a fiatalokkal, illetve hát a KT-sokkal is, az egyetemistákkal is ebben a húsvét utáni időszakban még úgy reflektáltunk arra, hogy mi is volt az ünnep, mit jelentett számukra, és ugye most itt vagyunk 40 nappal húsvét után, mennybe menetel ünnepén, és nagyon hamar eltelt ez a 40 nap. És nagyon sok minden történik úgy húsvét után, és beszélünk a húsvéti történetről, beszélünk azokról a történetekről, amik Jézus Krisztus feltámadása után történt, amikor itt volt, és akkor azzal is kell számolni, és ez az egyik legérdekesebb része ennek az időszaknak szerintem, hogy egy idő után Jézus nem volt ott a tanítványai mellett. És nagyon sokszor ez a hiány, az, ami ilyenkor felmerül kérdésként, hogy akkor mi van most, hol van Jézus. És ugyanez a hiány az, amivel sokszor szerintem az életünkben a fiatalok is, mi is meg kell küzdjünk, hogy rendben beszélünk Jézusról, megszületett, feltámadt, de hol van most? Hogy van ő jelen az én életemben? Ebben az időszakban, az ezt követő időszakban, a hétköznapokban, az Isten tiszteleteken, hol van Jézus? És a tanítványok is ezt meg kellett éljék, hogy hát hol van Jézus, mert felment a mennybe, és azt mondta, hogy én ti veletek leszek minden napon a világ végezetéig, és akkor nem volt sehol. És ott volt egy közösség, aki kapott egy parancsot, de még annyira nem tudták, hogy mihez kezdjenek ezzel. Pünkös csodája pedig szerintem abban áll, hogy Jézus nem volt ott egy ideig, és akkor csak ott lesz a Szentlélek. Nem vagyunk egyedül. Ez a pünköst üzenete, és bármilyen gyorsan is telik az idő, és bármennyire is érezzük ezt a hiányt talán ezekben a napokban, szerintem a pünköst jó alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy a hiány az nem egy állandó állapot, mert a Szentlélek Isten most is velünk van. Ez az, ami maradt, ez az, ami utána sem távozott el, ez az, ami megerősít, ez az, amivel számolni kell a hétköznapokban. A kérdés az, hogy hogyan tesszük ezt, úgyhogy ez az, amire remélem, hogy sikerül ebben a közösségben is választ találni, hogy hogyan számolunk a Szentlélekkel.
2: Az elmúlt percekben Bíró Beatrix, a Brassó harmadik református egyházközség beosztott lelkipásztora osztotta meg tapasztalásait és a gondolatait pünkösd alkalmával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTV a pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A református egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A Kárpátaljai Református Egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Istennek adj minden dicsőséget. Leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, koronájukat is leteszik a trón elé. Jelenések könyve 4. fejezet 10. vers. Amikor megpróbáljuk lenyűgözni az embereket, és fontosnak hisszük magunkat, trófea gyűjtő lesz belőlünk. Több vagyok nálad, mert ismerem ezt és ezt a híres embert, gondoljuk például. Sok egyéb dologból is trófea lehet, az iskolai jegyeinkből, a házból, ahol élünk, az emberekből, akiknek elnyertük az elismerését, a kinézetünkből, a márkás ruháinkból, a másoktól kapott dicséretekből, vagy az előléptetésekből is. Sőt, bizonyos honlapokon trófeának beillő feleség is kereshető, olyan nő, akinek a szépsége a férje vagyonos és befolyásos voltát igazolja. Trófea lehet bármi, aminek a láttán elismerően bólogatnak az emberek. Ám ha a trófeákért élsz, üres, boldogtalan és fáradt leszel. Pillanatnyi, függőséget okozó boldogságérzetet adnak, de ez az öröm mindig elszáll. Fontos megjegyezni, hogy a mennyben nem viselik az emberek a szimbolikus jelentéssel bíró koronát, hanem leteszik az Úr lába elé. Ha kiengeded a kezedből a diadalt, elismerést és megbecsülést, örömödet lelheted bennük, ám ha ragaszkodsz hozzájuk, megkopnak, kifakulnak és teherré válnak. Ezért mondja ezt a Biblia. Leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések könyve 4. fejezet, 10. verstől a 11. versig. Istentől származik minden jó, amivel rendelkezel, ami ott van benned, és amit a jövőben kaphatsz. Éppen ezért Istennek adj minden dicsőséget. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok, a szerkesztő Kocák Szilvia köszönti a hallgatókat. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 25-én hétfőn. Pünkösd van a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv szerint a tanítványokra lángnyelvek képében leszállt Isten lelke, és erőt kaptak a Jézusba, mint messiásba vetett hitük megvallására. Péter apostol pünkösdi prédikációjának hatására mintegy 3000-en tértek és keresztelkedtek meg Jeruzsálemben. A magyar pünkösd szó a görög pentékoszté kifejezésből ered, amelynek jelentése 50. Az ünnep neve tehát azt jelzi, hogy húsvét után az 50. napon van. Mai adásunkban Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, a Miskolci Szeleta Park látogató központ korábbi vezetőjével beszélgetünk, aki Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült. Munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét.
2: A Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom hősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is.
1: A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élményalapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez.
2: Amikor én a látogatóközpont vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a következő percekben is, kellemes rádiózást kívánunk. Nem.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élmény alapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Az intézmény nem csupán a Bükk különleges biológiai diverzitását és geológiai kincseit mutatja be, hanem kiemelt szerepet vállal a világhírű szeleta vagy szeletin kultúra, illetve a bükki ősember kutatás eredményeinek népszerűsítésében is, olyan neves tudósok örökségéhez kapcsolódva, mint Herman Ottó és Kadics Ottokár. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni. Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét, a Szeleta Park látogató központ volt vezetőjét, aki idén Miskolcváros napján az egyik legrangosabb kitüntetést, a Pro Urbe díjat vehette át az ünnepi közgyűlésen. Mindenek előtt szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást és a gratulációt is köszönöm egyúttal, és hát a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm én is.
1: A város a díjjal azon törekvéseket ismerte el, amelyek jelentősen hozzájárultak a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez, a természeti értékek gyarapításához. Bíró Tibor vezetése alatt a Szeleta Látogatóközpont például elnyerte a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing gyémántdíját, és nemzetközi szinten is elismerték a munkáját. Az elismerések sorában mit jelent ön számára a Pro Urbe díj?
2: Hát a Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom hősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért az egy részben nyilván a közéleti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szeleta Park Látogatóközpont effektív, operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal.
1: A 2023-ban létrejött Miskolci Szeleta Park látogatóközpont az ön irányítása alatt vált tulajdonképpen a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává. Milyen célokat fogalmaztak meg a központ elindításakor?
2: Hát ön elmondta a legfőbb célunkat, amelyet hát az a visszajelzés, hogy részben sikerült is elérjünk. Amikor én a látogató központ vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon. Talán ismerik esetleg Hegymeginét, aki nagyon nagy jelentős szereplője volt ennek a tevékenységnek, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek, hiszen nem csak Miskolc, hanem azért a tágabb térség számára is nagyon fontos az, hogy a Szeltepak látogató központ létrejöhetett. És amikor megfogalmaztuk ezt a célt, akkor azért nehezen tudtuk még elképzelni, hogy hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Hiszen amikor az irodát, illetve hát magát a látogató központ vezetését feladatul kaptam, akkor még törmelékeken jártam be az irodába, és el kellett kezdeni kidolgozni azt, hogy egyáltalán hogyan épüljön fel a struktúra, ki kellett választani a kollégákat, fel kellett őket készíteni. A kiállítás befejezésében is voltak szakmai feladatok, majd ezt követően ugye a konkrét munkafolyamatokat is ki kellett alakítani. Aztán, ahogy vettük fel a kollégákat, úgy egyre könnyebb volt a dolgom, hiszen kezdtek társaim is lenni ebben, de azért ők nem dolgoztak ezen a területen részben korábban. Bár később került be olyan kolléga is, aki már igen, és akkor így ez könnyebb volt, de azért próbáltuk újszerűen megközelíteni ezt a tevékenységet, és olyan módon kiépíteni a munkánkat, amely vonzó a térség iskolái, óvodái, középiskolai és felsőfokú intézményei számára is, és hogy azt a fajta képzést, oktatást, amit szeretnének átadni, ami a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez kapcsolódik, abban érezzék azt, hogy mi nem csak, hogy egyszerűen társak vagyunk, hanem irányt is tudunk ebben mutatni, hiszen mint Nemzeti Park Igazgatóság látogató központja, azért jelentősen fel vagyunk készítve és készülve erre a feladatra. Egyrészt azért, mert a jogszabály számunkra előírja, tehát az, hogy bemutassuk és oktassuk a természet védelméhez kapcsolódó értékek fontosságát, ez jogszabály által előírt is, de hát saját misszióm is ez.
1: Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak jelenleg a Szeleta látogató központba, milyen kiállításokkal várják az érdeklődőket?
2: A kiállításunk konkrét címe az ősember természete és a Büki barlangok évezredes titkai. Ez gyakorlatilag nagyjából fel is öleli azt, hogy mit mutatunk be, de jobban kibontva, és talán nem hangzott el, de a Szeleta Park látogatóközpont az nem csak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dedikált látogatóközpontja, hanem az igazgatóság vezényletével az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a 109 település által életre hozott Bükk vidék geopark, az globális geopark címet nyert, és ennek a Bükk vidék UNESCO globális geoparknak is dedikált látogatóközpontja a Szeleta Park látogatóközpont, szóval, és ebből adódóan is, a látogatóközpontban a térség, a Bükk és a geopark élő és élettelen természeti értékeit próbáljuk bemutatni, nagyon-nagyon interaktívan, hagyományos technikákkal is, és hát a világhírű Szeleta kultúrát, amely szintén ide kötődik Miskolchoz, és pont az egyik oka annak, hogy Miskolcot a hazai ősemberkutatás bölcsőjeként apostrofálják.
1: Melyek azok a programok, amelyekkel a leginkább közelebb tudják hozni a felnövekvő generációhoz a természetet?
2: Nagyon sok ilyen programunk van, tehát próbálunk változatos programokkal közelíteni a felnövekvő generációhoz, de vannak stabil programjaink is. A Szeleta Park Látogató Központ az akkreditált természetiskola, és ezt korábban ugye az Agrárminisztérium keltette életre, és a hagyományos erdei iskolákból kinőtt, kifejlesztett olyan természetiskola, amely a hagyományos erdészeti megközelítésen egy kicsit túllépve, vagy nagyon túllépve, kimondhatom, mi próbáljuk azt az ökológiai szemléletet és azt a természetvédelmet is zászlóra tűzni, amely számunkra nagyon fontos. Tehát itt ez egy kicsit más a hagyományos erdei iskoláktól, viszont konkrét modulokat alakítottunk ki ebben az akkreditált természetiskolában. Egyrészt lehet nyári táborokra jelentkezni, jelenleg akkreditált oktatóhely, a szálláshelye jelenleg nem rendelkezik a látogatóközpont, de oktatott napközis rendszerű táborban várják a kollégákat majd a jelentkezőket, ez már meg van hirdetve. Másrészt pedig konkrét modulok vannak kialakítva, amelyre rá tudnak csatlakozni az osztályok. És attól függően, hogy aktuálisan milyen téma vagy témakör köré szeretnének egyfajta mondhatni gyakorlati oktatást, vagy ismeret, tudás átadást kérni tőlünk az iskolák, kiválasztják az adott modult, és akkor a kollégák ezt játékosan megtartják ezeket a foglalkozásokat, és nagyon-nagyon sok eszközünk is van ehhez, tehát konkrétan nem csak szellemi tudás és kapacitás, hanem fizikális eszközökre is kiterjed a mi lehetőségünk. És itt el lehet képzelni például azt, hogyha vizes élőhelyet, tehát a vizes élőhelyjel kapcsolatos tudást szeretne mondjuk az adott általános iskola a tanulóknak átadni, akkor erre vannak ilyen kis mobil víz vizsgálati eszközeink, kis mobil laborunk, és ki tudnak menni például az esőkertbe, vagy a színvapatakba, és ilyen vizes foglalkozásokat kint a terepen elvégezni, bemutatni, és úgy, hogy az élmény legyen a gyerekeknek, mert hogy az a hitvallásunk, és hát a tapasztalatunk is, hogy ma már hagyományos, kifejezetten csak hagyományos oktatási módszerekkel nem tudjuk a tudást átadni, vagy mi még tudnánk az átadást, de már nem fogadják úgy be, hanem nagyon-nagyon lényeges az élmény alapú tudás átadás megosztása a gyermekek számára, és hogyha ezt így tudjuk számukra prezentálni, akkor marad meg abból, amit mi közvetítünk feléjük.
1: Nagyon sok szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal működik együtt a látogatóközpont, és szerveznek közös programokat is. Kikkel működnek együtt, illetve mennyire eredményes ez a közös együttműködés?
2: Ettől a kérdéstől azért féltem, mert hogyha elkezdem sorolni, lehet, hogy valakit kihagyok olyan sokkal, és nem szeretnék megbántani senkit, mert minden partnerünk nagyon fontos partner és együttműködő számunkra. Mi mindig próbálunk nagyon-nagyon szorosan együttműködni, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyrészt a mi tevékenységünket is segítik, és ugye itt, amit beszéltünk, az a legeslegfontosabb ebben az edukáció. Másrészt, hogy ez a partnerség, ez kölcsönös legyen, és mindkét fél számára adjon. Úgyhogy mi keressük ezeket a lehetőségeket, és gyakorlatilag mondhatom, hogy Miskolcon mindenkivel együttműködünk, akik valamilyen módon az értékrendünkkel ugye összefésülhetők. És nagyon nagy partnerünk nyilván maga a város, hiszen a városi intézményekkel talán nincs is olyan, akivel nem. Tehát itt most tényleg felsorás jelleg, és ha valakit kihagynék véletlenül, akkor elnézést kérek, de például a Városgazdával, a Midmárral, a holding legtöbb tagjával, a kulturális központtal, de a városvezetés is nagyon sok olyan programot hoztunk létre, amelyekre azt gondolom, hogy jó szívvel emlékezünk vissza. Vagy a Herman Otto Múzeummal nagyon nagy és visszatérő partnerünk egyébként a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete, az Országos Egyesülettel is van kapcsolatunk. A Miskolci Egyetemmel nagyon sok programot szerveztünk közösen. Ott voltunk a Florence-en, a Kocsonya Fesztiválon, a lehetőség szerint ezekre a városi rendezvényre kiterepülünk, a Quaterkára, még a Borangoláson is megjelenünk. Tehát, hogy szerintünk ezeken a rendezvényeken nagyon fontos, hogy ott legyünk, és túllépünk egyébként Miskolc határain is, és a térség rendezvényein is lehetőség szerint megjelenünk, sőt, nagy fesztiválokon is, hiszen kollégák a Campus Fesztivál is kitelepültünk, mert hogy ott is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, az egyetemistákat, és fel tudjuk kelteni az érdeklődést, nem csak a természet védelme iránt, vagy hogy valahogy az attitűdjük beúszson a természetvédelmének a fontossága, hanem azért is, hogy hát ha kollégák lesznek majd valamikor belőlük, tehát hogy ebből a szempontból is nagyon fontos, tehát mi próbálunk jelen lenni, azt gondolom azt, hogy látszon, hogy létezünk, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk az elmúlt időszakban és az eltelt években.
1: És azt hiszem, hogy itt meg kell említenünk, hogy a Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktató Kórház gyermekegészségügyi központjával is egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen számos program helyszíne a látogatóközpont.
2: Mondtam, hogy kihagyok valakit, nem szándékosan, de azt talán egy következő pontban nyilván elmondtam volna, ezt a fajta együttműködést, ezt úgy tűnik, hogy megújítjuk, és már most a gyermeknapon, a gyermekegészségügyi központtal, a Szeretapark Látogató Központban újra közös rendezvényt fogunk, gyermeknapi rendezvényt megszervezni, és ezt nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Tényleg nagyon sok szervezettel kell is a jövőben is együttműködjünk, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a felnövekvő generációnál van nekünk feladatunk, hanem a felnőttek, a vállalatok, a lakosság szemszögéből is érdemes nekünk megközelítéseket tenni, mert hogy például azért mi nem egy vidám park vagy egy gyermekközpont vagyunk, hanem egy olyan látogatóközpont, ahol a Nemzeti Park értékeit mindenkinek szeretnénk közvetíteni és átadni, illetve hát a természet szeretetét, ezért például ESG helyszín vagyunk nagyvállalatoknak. A Nemzeti Park igazgatóságon egyébként általában is hagyományosan van abban gyakorlata, hogy például a Bosch-sal, a Sanofival konkrétan, vagy bankokkal, biztosítókkal együtt működve olyan közös aktivitásokat hajtunk végre, amelyek kapcsán egyrészt érzékenyítjük őket, hogy a természetben mire kell figyelni, és miért fontosak bizonyos folyamatok. Másrészt pedig a közös aktivitással azt is élményszerűen próbáljuk végrehajtani, ezzel is közeledünk így egymáshoz. Harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy a nagyvállalatoknak vannak ESG kötelezettségei, és ha azt nálunk teszik, akkor ezzel mindenki nyer, és az előbb említett bemutatási kötelezettségünkön kívül a missziónknak is eleget tudunk így tenni, és a hivatásunkat jobban tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, aki Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült. Csatlakoztak az Ehető Erdő Gastro Express kezdeményezéshez, Szeleta szerelvény Gastro Express márka néven, és ezzel hozzájárultak a brand fejlődéséhez, és hihetetlenül sikeres lett ez a program. Hogyan vesznek ebben részt, illetve mi adja ennek a programnak a savát, borsát?
2: Igen, nem csak szervezetekkel működünk együtt, hanem próbálunk értékrendükben szintén összeegyeztethető programokhoz is csatlakozni. Egyrészt mi is keressük ezeket a lehetőségeket, másrészt minket is keresnek ezzel. És az Ehető Erdő program szolgáltatáshoz már a kezdet-kezdetén csatlakoztunk, felismertük azt, hogy ebben is van edukációs lehetőség. Számunkra az Ehető Erdő az nem csak egy turisztikai vagy ökoturisztikai sztori, hogy elnézést, ha így fejezem ki, nagyon hasznos és nagyon jó a brand, és nagyon örülünk, hogy ilyen sikereket ért el, de azért nekünk ott van benne az edukáció. És pontosan azért csatlakoztunk ehhez, hiszen amikor kivisszünk egy csoportot az erdőbe, Bozsó Gyula erdésszel, aki ugye ő hívta életre ezt a programot, de hát ugye nagy-nagy tudású ezen a területen, és amikor kivisszünk egy ilyen csoportot, akkor egy olyan szintű botanikai és természetvédelmi edukációt is kapnak, amelyeket mi örülünk, hogy ez így átadásra kerül. Amikor mi csatlakoztunk ehhez, ugye mi mondhatjuk talán azt, hogy egy albrendet hoztunk ebben létre, egy picit bizonyos tekintetben időnként eltér, de ez jó, mert ez egy hálózatos dolog, én azt gondolom, és ugye nagyon sokat beszélgettünk erről a résztvevő szereplőkkel, hogy ez hálózatosan tud fejlődni, és nagyon nagy sikerre jutni végül, de hogy amikor ehhez csatlakoztunk, akkor nekünk ez nagyon fontos volt. Mi pusztán azért, hogy látogatószámot növeljünk, vagy hogy így megemlítsék, hogy mi jelen vagyunk ebbe, ezért mi nem csatlakoztunk volna. Úgyhogy a sikerének örülünk, de azért nekünk mégis a legfontosabb ebben ez a típusú edukáció. Ugyanakkor nem félünk attól, hogy mondjuk ezzel tömegturizmust viszünk a Bükkre, hiszen egyrészt korlátozva van a résztvevők létszáma, másrészt pedig itt is inkább ez az élmény átadása fontos ezen a dolgon, és hát gombászni is gombáznak nyilván az emberek, de hát azért nem lepi el a városa a Bükköt gombázási szempontból. Szóval próbáltunk egy ilyen albrendet létrehozni, nagyon sokáig azt konkrétan gondolkoztam rajta én, hogy mi legyen ennek az albrendnek a neve, és akkor ez a szeret a szerelvény, ez jól hangzott, és hát úgy tűnik, hogy be is vált. Úgyhogy mi köszönjük egyébként minden szereplőnek, aki ebben részt vett, hogy így közösen egy ilyen sikerre tudtuk ezt a programot fejleszteni, de hát nyilván azért a legnagyobb elismerés a Bozsó Gyuláé, mert hogy azért nélküle szerintem ez nem csak ma, hanem holnap sem működne.
1: Több innovatív kezdeményezés, fejlesztés fűződik az ön nevéhez. Többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása. Mit tartalmaz ez a program, és mennyire lett népszerű a látogatók körében?
2: Amikor a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésébe vette a Szikla objektumot, nevezzük így, ugye volt katonai harcálláspont volt, akkor egyrészt nagyon stratégiai helyszínen van Lilafüreden, szintén így a Bükk kapujában, és azt gondoltuk, hogy hosszú távon ebből nyilván egy olyan centrumot lehet kialakítani, ahol egyrészt tudunk nyilván adózni a katonai múltnak a majdan valami kiállításban, hogyha ez létrejön, tehát hogy bemutassuk, hogy mi folytott és mi történt. Másrészt elképzeltük azt, vizionáltuk, hogy valamilyen barlangképződéses kiállítást is létrehozunk itt. Egyelőre ebben ötletelés van, a tervezési folyamat még nincs, de mondjuk az ötletek ezek körül kerengenek, de olyan nagy igény, mondhatni társadalmi nyomás volt rajtunk, és éreztük, hogy a lakosság szeretne betekinteni és belátni ebbe az objektumba vagy ingatlanba, hogy elkezdtünk gondolni,

0: bevállaljuk ezeket a mondjuk táratvezetéseket, akkor az legyen hiteles és autentikus. Ezt fontosnak tartottuk, és hát azt tapasztaltuk, amikor elindult ez a program szolgáltatás, akkor olyan hihetetlen érdeklődés tapasztaltunk iránta, hogy meghirdettük piatokat hónapokra előre, megvásárolták a jegyeket erre a programra. Úgyhogy nagyon nagy az igény, és legnagyobb meglepetésünkre egyébként nem csak miskolciak, hanem minden a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság minden látogatóközpontja működése során, illetve a program során próbáljuk tesztelni és felmérni azt, hogy honnan látogatnak meg minket. És hát azt kell mondjam, hogy az ország minden területéről találkoztunk látogatókkal, és nagyon nagy az érdeklődés. Tehát amikor meghirdettük, akkor konkrétan telefonon is jelentkeztek Hajdú-Bihar megyéből, Győr-Moson-Sopron megyéből, hogy lehet-e még rá ilyet kapni, mert szívesen eljönnének. És akkor ez Miskolc számára is jó, mert hogy olyankor viszont akkor, amikor itt vannak már, akkor más turisztikai attrakciókat is megnézik, megismerik Miskolcot, akár még, és itt nem csak az Urbex túrára gondolok, hanem a nemzeti parki ökoturisztikai programszolgáltatásokra is, akár még vendégészakákat is tud Miskolcon generálni.
1: És számos más fejlesztés is megvalósult a Bükki Nemzeti Park területén, gondolok itt a Szeleta tanösvényre például, de hát ezt ön jobban tudja.
0: Igen, volt egy elődő tanösvény egyébként, a Szeleta tanösvénynek a színva tanösvény, ami hát gyakorlatilag lehet mondani, hogy a Szeleta barlangnál véget ért, és utána lehozta a látogatókat a műútra, és vissza lehetett sétálni Miskolcra. Ezt nem gondoltuk jónak. Egyébként is elavultak voltak már a táblák. Hát nagy szerepe volt egyébként a már említett Hegy Meginének az eredeti színva tanösvény kialakításában a színva környezetnevelési központnak. De hát azok a táblák már nagyon régiek voltak, az információk átadása is egy kicsit korszerűbb, ma már ugye más megközelítéssel adunk át információt akár a táblaszövegeken, és azt gondoltam, hogy ezt át kell tervezni. Illetve egyrészt a Szeleta Park Látogató Központból kell kiinduljon ez a tanösvény, szerintünk, vagy szerintem, és oda is kellett, hogy visszacsatlakozzon. Nem csatlakozott vissza, és azt gondolom, hogy adósak voltunk azzal, hogy a völgynek csak a Molnár-Sziklay gerincét mutattuk be, azért amikor átterveztem én ezt a tanösvényt, akkor átvittem a Fehérkő lápai oldalra is, és ha már egyszer idejönnek és részt vesznek ezen a tanösvényen, vagy bejárják ezt a tanösvényt az ide látogatók, akkor hát lehet, hogy rendhagyó, de egy kicsit azt gondoltam, hogy akkor vigyük el a függőkerten keresztül a látogatókat, ott azt a szépséget tudják megtapasztalni, a palotaszálló impozáns látványát, és ezt követően pedig a Fehérkőlápai oldalon visszahozzuk a látogatókat. Ez egy nagy ívű tanösvény egyébként, és azt gondolom, hogy a legbátrabbak mennek végig rajta egy időben egyszerre, hiszen érinti az Anna barlangunkat, a Szent István barlangot is, ahol meg lehet állni, be lehet menni. Én azt gondolom, hogy maga a tanösvény bejárása az egy teljes hétvégét így, hogyha a közben lévő látnivalókat is meg szeretnék tapasztalni, akkor ez egy egész hétvégi program.
1: És még e-biciklit is igénybe lehet venni, hiszen nyílt egy kölcsönző is.
0: Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtól volt lehetőségünk e-bike-okat gyakorlatilag kihelyezni a látogató központba, és akkor, de nyilván ott nem álltunk meg. Tehát attól, hogy vannak kölcsönözhető e-bike-jaink, szerintem az kevés, szintén fontos az, hogy csatoljunk hozzá valamilyen élmény lehetőségeket. Ezért alakítottunk ki javasolt túra útvonalakat, illetve szakvezetéssel is hirdetünk meg e-bike-os túrákat, ahol az együttműködő partnerünk az konkrétan, nyilván mi átadtuk azt a fajta ismeretanyagot, hogy mi az, amit mutasson meg. Az együttműködő partnerünk végigvezeti ezen a túrán az igény, akik ezt igénybe veszik, és ott szintén a természethez kapcsolódó információkat, edukációt adunk át. De ha már egyszer itt vagyunk, akkor ugye már a Szeleta Park új helyi vezetésével, pedig a, és a város vezetésével, hiszen

0: A Turbiform iroda segítségét is kértük ebben, létrehoztuk a Kultúra két keréken programszolgáltatást, mert ha már egyszer itt van valaki, és már járt a Szelete Park látogató központban, akkor nekünk missziónk az is, hogy akkor már ismerje meg Miskolc kulturális értékeit is.
1: Nem csak Miskolcon szeretnék népszerűsíteni ezeket a programokat, hanem fontos szelete a munkájuknak, hogy megismertessék országos szinten, illetve nemzetközi szinten is a projektjeiket, programjaikat, látnivalóikat. Ez hogyan történik?
0: Minden lehetőséget megragadunk, keressük is a lehetőségeket. Egyrészt, ahogy mondtam, például a nagy fesztiválokon is próbálunk megjelenni és megmutatni magunkat, tehát ahogy jeleztem, én hiszek a jelenlétben. Tehát, hogy látszani is kell, és akkor egyrészt jobban megismernek minket, másrészt próbálunk kampányokban részt venni, együttműködünk az Aktív Kalandorral, akik népszerűsítik a programjainkat, a programszolgáltatásainkat. Elindultunk olyan nemzetközi applikációk a programjainkkal, mint a Get Your Guide, ez kialakítás alatt van, hiszen például a külföldiek ezt használják, és nekünk nyitni kell feléjük is. De keressük azokat a pályázatokat is, hogy hogyan tudunk mi külföldön megjelenni. És ilyen volt konkrétan, hogy említsem, a Velencei Biennale kiegészítő rendezvényeként meghirdetett Deep Surface program, szintén egy kiegészítő esemény a Biennálénak, ahol azt hirdette meg az UNESCO, hogy lehet pályázni arra, hogy ki fognak állítani a kísérő rendezvényen Velencében, a Biennálé ideje alatt az UNESCO székházban, a Palazzo Giorgi palotában 50 olyan látogatóközpontot a világról, amelyeknek elismerik a tevékenységét, és lehet pályázni, és kiválasztják ezeket a látogatóközpontokat, de azt kell mondjam, tényleg Kínától kezdve Dél-Amerikáig, Ázsiáig, Európáig, mindenhonnan rengeteg pályázat érkezett, és hát az a megtiszteltetés ért minket, hogy Magyarországról és a igazgatóságról 2 darab konkrét látogatóközpont is bekerült ebbe a kiállításba. Egyrészt a Szelete Park látogatóközpont, másrészt az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület látogatóközpontja. Úgyhogy 2 is jelen voltunk ezen a kiállításon, és hát egy fél évig Velencében volt kiállítva ez a 2 látogatóközpontunk, mondjuk olyan illusztris társaságban, mint az Altamira Barlang látogatóközpont, tehát hogy azért ez nagyon megtisztelő, mi nem is gondoltuk, hogy ilyen illusztris körbe be tudunk kerülni, illetve még egyébként az igazgatóság területéről a Holló kő is be tudott kerülni, úgyhogy hát azért büszkék voltunk arról, hogy az 50-ből 47 mellett mi 3 magyarok ott tudtunk lenni, de egyébként a fél év leteltét követően megkérdeztek minket, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy a kiállítás elindul egy nemzetközi körútra, hogy vihetik-e a mi anyagunkat is, hát természetesen hogyne, hát nagyon szeretnénk és szeretjük, hogyha jó hírünket viszik a világban, úgyhogy mai nap éppen nem tudom, hogy hol jár ez a kiállítás a világon, de a Szelete Park látogatóközpont, meg az Ipoly-Tarnóci is úton van, és bárhol jár a világban, hogyha a látogató a kiállítási anyagon, a táblákon lévő QR kódra rámegy, akkor a Szelete Park látogatóközpont weboldalára irányítja, és ajánlanak minket, hogy olyan jó gyakorlat van, hogy érdemes eljönni, ha Magyarországon járnak ezekbe a látogatóközpontokba.
1: Hatalmas munka, de hatalmas eredmények is születtek, és sikerek születtek. Ehhez szívből gratulálok. Így a beszélgetésünk végén azért nem mehetünk el egy friss hír mellett, miszerint megújult Miskolc és térsége turisztikai egyesület vezetése. Új elnökévé Bíró Tibort választották. Milyen elképzelésekkel vette át az egyesület irányítását, tervez-e változtatásokat, vagy pedig folytatja az eddig megkezdett munkát?
0: Mindegyik. Tehát egyrészt folytatjuk az eddig megkezdett munkát, hiszen az előző vezetés jó alapokat teremtett arra, hogy tudjunk rá építkezni. Óhatatlanul egy nem csak elnökváltás, hanem elnökségi megújulás volt. Óhatatlanul más személyiségekkel vettük át a Turisztikai Egyesület irányítását. Nyilván egy kicsit mások az elképzeléseink, igazítjuk a mi gondolatainkhoz, illetve hát azért nagyon fontos, hogy hogy a tagság elvárásaihoz és gondolataihoz a mi tevékenységünket. Jelenleg egy tájékozódási szakaszban vagyunk, már elkezdtünk olyan folyamatokat, amelyek azt hivatottak majd támogatni, hogy sokkal hatékonyabban tudjunk a térségben jelen lenni, és pont azt a szemléletet próbálom itt is megvalósítani, hogy nekünk látszanunk kell, nekünk jelen kell lenni, meg kell mutatni magunkat, hogy vagyunk és létezünk, és konkrétan meg kell fogalmazni azt, hogy milyen igényeket szeretnénk támasztani, akár a mindenkori városvezetés felé, akár mi az, amit mi tudunk hozzátenni Miskolc turisztikájához.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még egyszer szívből gratulálok a Pro Urbe kitüntetéshez, és további sikeres munkát kívánok.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és örültem, hogy itt lettem.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztorral beszélgetünk Pünkösd ünnepéről. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza Önöket.
0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A református egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A Kárpátaljai Református Egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak. Negyedszázados fennállását ünnepelte a Miskolci Zenepalotában a Reményi Díjas Anima Vonós négyes. A jubileumi hangverseny az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programjaként valósult meg, megkoronázva az együttes értékteremtő művészi pályáját. Sós Gábor alapítótag felidézte, hogy a 2000-es évek eleje óta több mint 500 sikeres koncertet adtak belföldön és külföldön egyaránt. A kvartett tagjai kiemelten büszkék az óvodákban és az iskolákban végzett ifjúsági és missziós munkájukra, amelynek keretében Borsodabohuj-Zemplén vármegye leghátrányosabb helyzetű falvaiba is elvitték a komoly zenét. A megújulásra törekvő együttes az elmúlt 25 évben multimédiás elemekkel és a jazzesebb Anima Group formációval is kísérletezett, a mostani ünnepi fellépés előtt pedig egy egyedülálló beavató próbát tartott. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot, miután csütörtökön leszállt a Philadelphiából érkező első menetrend szerinti gép Budapesten. Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a sajtótájékoztatón kiemelte, a turizmus és a gazdaság fejlődése miatt elengedhetetlenné vált a reptér bővítése, és prioritásként kezelik a belváros és a légikikötő közötti vasúti kapcsolat kiépítését. François Berizot, a Budapest Airport vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte az American Airlines visszatérését, amely egy komoly transatlanti piaci igényt elégít ki a nyári szezonban. Caroline Savage, amerikai ügyvivő hangsúlyozta, hogy az új járat fontos hidat képez a két ország között, erősítve a gazdasági, valamint a kulturális kapcsolatokat. Az elmúlt 11 évben több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból, írja a Pénzcentrum. A portál Németh Martinra, Bükkváros önkormányzatának képviselőjére hivatkozott, aki közérdekű adatigényléssel kérte ki a NAV-tól az adatokat. A képviselő azt is kiemelte, hogy a szállítás nem jelenti azt, hogy fel is használták ott az anyagot, az adatok ugyanis csak az árumozgásokat mutatják.
0: Az időjárásról.
2: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazinműsorát hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm Önöket 2026. május 25-én, pünköst hétfőn. Röviden a tartalomról. Pünköstkor a Szentlélek kiáradását, Jézus Krisztus ígéretének beteljesedését, a tanítványok képessététét a szolgálatra és az egyház alapítását ünnepeljük. Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztorral a lélek erejéről beszélgetünk az óra második felében.
2: Az az igazság, hogy az első mozduló és mozdító az maga az Isten, a primus movens, és Szentlélekben lenni, megtapasztalni az Istennek az erejét, az csak is Istentől lehet. Ő az, aki megkeresztel ugye bennünket Szentlélekkel, alámerít, bemerít a Szentlélekbe.
1: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel, a kalendáriummal jelentkezünk. Az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Ma az Orbánok és a Zsófiák ünneplik névnapjukat. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Isten éltesse minden kedves Orbán és Zsófia nevű hallgatónkat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1571-ben, május 25-én Báthori Istvánt erdélyi fejedelemmé választották. Az új fejedelem Erdély gazdasági és katonai helyzetének javítása érdekében támogatta a kereskedelmet és a bányászatot, megerősítette a terület védvonalait, köztük Váradot. Udvara reneszánsz kultúrközponttá vált. A lengyel rendek 1575. decemberében első Miksa császár és magyar király ellenében királyukká választották Báthori Istvánt. Ekkor a fejedelem Lengyelországba költözött, és feleségül vette a megözvegyült királynét, Jagelló Annát. Az erdélyi ügyek rendezésére Krakkóban magyar kancelláriát szervezett. Lengyel királyként sikeresen háborúzott Oroszország ellen. Távlati terve egy Lengyelországot, Litvániát, Erdélyt és Magyarországot magába foglaló Habsburg és török ellenes szövetség összekovácsolása volt. Terve az 1585. évi erdélyi és magyarországi nagy éhínség, valamint tisztázatlan halála miatt nem valósulhatott meg. Utódaként a fejedelmi székben bátyja fiát, a kiskorú Zsigmondot jelölte ki. 1925-ben, május 25-én történt, hogy először szállított utasokat Miskolc és Lilafüred között az erdei Lilafüredi kisvasút. Miskolcon és annak környékén a Bükk-vidék keleti területén halad, eredetileg a Bükkben kitermelt faáru és a diósgyőri szénbánya szenének szállítására hozták létre, a személyszállítás csak később indult meg. Mára csak turistákat szállít. A budapesti gyermekvasút után a Lilafüredi Magyarország második legforgalmasabb kisvasútja. 1975-ben, szintén ezen a napon, vagyis május 25-én adták át a zánkai úttörővárost. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából adták át a balatoni úttörővárost. A központi épületben az irodákon kívül könyvtár, úttörő történeti múzeum, tanácskozók, társalgók, 3000 adagos konyha található, valamint étterem és a 5000 gyereket befogadó előadó terem kaptak helyet. Ehhez járult a sportcsarnok, a stadion 3000 fős lelátóval, az egészségház, 16 nyári tábor épület, a téli tábors, a 36 méter magas víztorony, 385 kataszteri hold területen. Az úttörő városban nyáron kéthetes turnusokban 3000 úttörőt tudtak fogadni, a tanév hónapjaiban pedig őrsvezetőket képeztek annak idején, akiknek iskolai oktatását is helyben végezték. Évente 25 000 gyermek fordult meg zánkán. Kedves hallgatóink, a május 25-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, hanem én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. Aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat vakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet vakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát Súlyog Tamás köztársasági elnök. Vágány felújítási munkák kezdődnek az ünnepek után, Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron áttartó híd- és pályakarbantartás indul. Miskolc tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt a miskolci polgármester. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják 2026. május 25-én, hétfőn 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett Pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyház kerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A Pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5 tusázó Kálnoki Kis Attila. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a Pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd- és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az ehető erdő és az erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak. Negyedszázados fennállását ünnepelte a miskolci zenepalotában a Reményi díjas Anima vonós négyes. A jubileumi hangverseny az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programjaként valósult meg, megkoronázva az együttes értékteremtő művészi pályáját. Sós Gábor alapítótag felidézte, hogy a 2000-es évek eleje óta több mint 500 sikeres koncertet adtak belföldön és külföldön egyaránt. A kvartett tagjai kiemelten büszkék az óvodákban és az iskolákban végzett ifjúsági és missziós munkájukra, amelynek keretében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye leghátrányosabb helyzetű falvaiba is elvitték a komoly zenét. A megújulásra törekvő együttes az elmúlt 25 évben multimédiás elemekkel és a jazzesebb Anima Group formációval is kísérletezett, a mostani ünnepi fellépés előtt pedig egy egyedülálló beavató próbát tartott. Gál Nikolettet is díjazta a Miskolc városa. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. A díjazottak között szerepelt a DVTK siketlimpiai bajnok atlétája Gál Nikolett is, aki az év sportolója díj női kategóriájának győztese lett. Gál Nikolettet hallják.
2: Miskolc város évnői sportolója díjat kaptam meg, és ez nagyon jó érzés és nagy megtiszteltetés, hiszen Miskolc születésű vagyok, itt élek 22 éve, és tényleg ez nagyon megható és nagyon motiváló érzés. Februárban vagy márciusban derült ki, hogy az zsűri tag megválasztott engem, és mondták, hogy ezt titokba kell tartani, úgyhogy hát nehéz volt, mert ez nagyon hatalmas hír volt, és nagyon szerettem volna így mindenkinek megosztani, sőt, posztolni is, hogy mi történt. Hát a gálát azt amúgy nagyon elvesztem, nagyon szuperül sikerült a szervezés, tényleg az egész műsora, a színházi előadások is nagyon jól sikerültek, a zenék is, a tapsok, ahogy bevágták az egyperces interjúkat, úgyhogy tényleg én nagyon elvesztem. Visszagondoltam, hogy miket tettem eddig le az asztalra, és hogy milyen áldozatokat tudtam hozni, és a siketlimpiai bajnok miatt kaptam ezt a díjat, illetve így a sporthoz való hozzáállásom, így a kitartásomért, az alázatomért, meg hogy emellett kiváló teljesítményt tudok nyújtani a tanulás téren is, úgyhogy így összefoglalva így emiatt.
1: Hetekig is eltarthat a MOL tiszaújvárosi üzemében péntek reggel történt robbanás körülményeinek vizsgálata. A detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan, öten könnyebben megsérültek. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik rendőrségi nyomozás. A MOL vizsgálóbizottságot hozott létre a baleset körülményeinek feltárására. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 dolgozó további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil. A balesetben egy 37 éves férfi halt meg. Köszönöm a figyelmet. Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: meg az Isten azt, hogy őt imádjuk? Hát en pneumatikai, en Krisztó, tehát lélekben és Krisztusban lehet imádni az Atyát, és erre a fajta imádatra fog, erre az egységbe hívásra fog az Isten minden emberi értelmet felülmúló erővel és hatalommal válaszolni. Tehát aki Krisztusban van, és aki a Szent Lélek vezetésében van, az van benne az Istenben is, azt tapasztalja meg, hogy igazából miért is olyan fontos ez a pünkösd.
1: Nagyon fontos a pünkösd, nagyon nagy ünnepünk, mégis a karácsony és a húsvét mellett egy kicsit eltörpül. Kevésbé ünnepeljük olyan fényesen. Kevesebb is a körítés, elnézést, hogy ezt mondom, de ugye karácsonyi ételek, karácsonyfa, húsvéti ételek, pászka szentelés, minden, ami az ünnepet jelzi, az benne van, akár amit mi emberek viszünk be a templomba, és nem kimondottan a liturgiához tartozik, de valahogy a pünkösd, azon úgy átsiklunk. Pedig nagyon fontos folyamat, hiszen odáig vezet, hogy megszületünk imádkozó közösségnek lenni, hogy megszületünk egyháznak lenni, hogy hova tartozunk. Tehát annyira az identitásunk alapja, hogy azon a szinten lehetne, mint a másik kettő.
0: Hát most ki is mondott egy nagyon fontosat, Beáta, mert hát azért a Szentírásban Isten úgy jelenti ki magát, hogy legelőször találkozunk a Teremtő Atya Istennel, aki megteremt, aki az Édenkertjében mindent értünk tesz, aki hihetetlenül szeret, akire támaszkodhatunk, akit kért teszhetünk, akivel együtt lehet járni a szellős alkonyatkor. Utána tudjuk, hogy megtörténik a bűneset, és sajnos onnantól kezdve mindannyian lelki halottként születünk, a legkisebb gyerek is, és hát na, szükségünk van egy megváltóra, és Isten már gondoskodott róla, úgyhogy ezért is a proféták évszázadokon keresztül arról beszélnek, hogy Isten elküldi majd az ő felkentjét, a messiást, Jézust, és aztán eljön ez a Jézus, és nem is veri fel mindenki. És hogy persze vannak, akik hitre jutnak, de Isten azt mondja, hogy nem akarom a bűnös ember a halálát, hanem azt akarom, hogy ez a bűnös ember megtérjen az útjáról, és éljen, és nem csak Jeruzsálemben, és nem csak itt belül a választott nép körében, hanem mindenki, mert úgy szerette Isten a világot, az egész kozmoszt, hogy az ő fiát adta, érte? Na most ahhoz, hogy ezt a Krisztust, mint megváltót felismerjük, erre szükségünk van a Szent Lélekre. Úgyhogy ugyan Isten úgy jelenti ki magát, hogy Atya, utána jön a Fiú, aztán a Szent Lélek, de mi, akik már pünkösd után élünk, nekünk a Szent Lélek az első állomás. Hát nem tudunk más tenni. Hát a Szent Lélek bizonyságot tesz Krisztusról. A Szent Lélek az, aki Jézus Krisztust úgy ismerteti meg velem, mint az én Uramat, mint az én Királyomat, mint az én megváltómat, és hát ha én en pneumati vagyok, visszatérek az elejére, akkor vagyok en Krisztó is, akkor vagyok Krisztusban, és senki sem mehet az Atyához, csak is Jézus Krisztus által. Tehát akkor meg, ha én már Krisztusban vagyok, akkor vagyok az Atyában. Tehát nekünk valóban egy kicsit ilyen mostoha ünnep ez a pünkösd, de mégis a kiinduló pontunk, a legelső pont, mert Krisztusról tesz bizonyságot, és Krisztuson keresztül az Atyához vezet.
1: Nekem ott kezdődik a pünkösd, amikor Krisztus azt mondja az apostoloknak, hogy el fogom nektek küldeni a vigasztaló lelket.
0: Igen, hát ez a lélek, ez pedig aztán valahogy, ha ott maradunk ott a szél metaforánál, vagy a hasonlatnál, akkor keresztül fújt az egész világon. Amikor Jézus felemeltetik a mennybe, ugye a mennybe menetel ünnepen most volt nem olyan nagyon régen, akkor azt mondta az ő tanítványainak, hogy el ne távozzatok Jeruzsálemből, hanem maradjatok együtt, amíg meg nem kapjátok az Atyának az ígéretét, mert eljön hozzátok a Szent Lélek, kiárad, lejön, és tanúim lesztek, az én mártírjaim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, elegészen a föld végső határaig, mert a cél a végső határ. És hát együtt vannak ezek az apostolok. Mégiscsak ott van, hogy hát megválasztják ugye Mátyást, mert azért teljesnek kell lenni annak az apostoli közösségnek, amikor az Atya ígérete megérkezik. És aztán ebben a történetnek van egy nagyon komoly üzenete, hogy sokszor várjuk mi a keresztényektől, meg ettől a keresztény Európától, meg a keresztény Magyarországtól, meg a keresztény gyülekezetektől, hogy hát akkor tessék kiállni, és akkor bizonyságot tenni Jézusról, erről szólnak az igehirdetések. Hát lélek nélkül nem megy. Parancsszóra nem megy, meg azért, mert a lelki pásztor két szép szeme így kéri, azért az nem fog menni, meg mert a hitoktató ezt kéri, nem megy. Szent lélekre van szükségünk, hogy betöltekezzünk Szent Lélekkel, hogy tele legyünk az Isten lelkével.

0: el, mert hát amivel telve van a szívünk, és akkor így mondom, akivel telve van a szívünk, arról fog tudni beszélni az egész szánk és az életünk, és ha a lélekkel vagyunk megtelve, akkor arról fogunk beszélni, akiről a lélek is bizonyságot tesz.
1: Nagyon fontos kérdése a mi beszélgetésünknek, hogy hogyan tudunk a Szentlélekben élni, mert beszélhetünk mi pünkösdről, meg beszélhetünk a lélekről, ha nem tudunk úgy élni, hogy a lélek által éljünk.
0: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, kardinális kérdés, és mindaddig, amíg mi akarjuk, addig nem is fog sikerülni. Az az igazság, hogy az első mozduló és mozdító az maga az Isten, a primus movens, és Szentlélekben lenni, megtapasztalni az Istennek az erejét, az csak is Istentől lehet. Ő az, aki megkeresztel ugye bennünket Szentlélekkel, alá merít, bemerít a Szentlélekbe. Ez egy szakkifejezés volt, ez a baptizó, igen, ez egy szakkifejezés volt az akkori időben, mikor egy hajót elsüllyesztettek, akkor ez a hajó kívül is, meg belül is megtelt vízzel. Na most, amikor az Isten megkeresztel bennünket, amikor belemerít bennünket az ő lényébe, az ő szubstanciájába, nem tudom máshogy mondani, megint csak makogunk, hiszen Istenről beszélünk. Tehát akkor úgy tudok az Istennel járni, hogy ő engem ebbe belemerített, és kívül is, és valahogy belül is átjárt az ő lénye az utolsó porcikámig. Hát ezt én parancsszóra megint nem tudom megtenni, azért, mert olvasom a Bibliát, attól én még nem leszek lélekkeresztelt, vagy lélekbe merített, vagy én nem is tudom, hogy kell menni, nem fogom átélni a pünkös csodáit, de azt mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek és aratik nektek, és ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a ti gyermekeiteknek, akkor a ti mennyei atyátok is ad szent lelket mindazoknak, akik kérik tőle. Hát ezért olyan nagyon fontos az epiklézis, hogy a léleknek a hívása, hogy jöjj, szent lélek, Úristen, töltsd be a te híveidet. Töltsd be, mert enélkül abszolút nem tudunk mit tenni, és hát akit a szent lélek újra és újra átjár, az az Isten fia. Mert azt mondja a Pál apostol, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. És hát ezt megint csak azt mondom, hogy magamtól nem. Bábel tornya története tökéletesen az előbb előjött, amikor megpróbálnak feljutni az Istenig, nem lehet, de az Isten le tud jönni az emberhez, és hát ez a csoda, erről szól pünköst.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, áldott pünkösdöt kívánok, hívjuk a lelket, hogy jöjjön és lakozzon mi bennünk. Áldás békességet!
0: Áldás békesség, viszonthallásra!
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztorral beszélgettünk pünkösd ünnepéről. A riporter Jászter Beáta volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Pünkösd áthidalta a férfiak és nők közötti különbséget. Asszonyok és férfiak együtt voltak. Ennek a ténynek hordereje manapság talán már nem jelent szenzációt. De akkor ez hallatlanul rendkívüli dolog volt. Pünkösd egy szintre helyezte a nőket és a férfiakat üdvösség szempontjából. Nincs különbség többé férfi és nő között, még a tanítványok között sem. A nők épp úgy részesültek a Szentlélek ajándékában, mint a férfiak. Valamikor csodálkoztak, hogy Jézus a samáriai asszonnyal beszélgetett. Pünkösdkor pedig Jézus férfi tanítványai együtt imádkoznak Jézus női követőivel. Nincs semmi különbség közöttük, ami az üdvösség megnyerését és a Szentlélek ajándékát illeti. A hindu vagy buddhista vallás szerint egy nő nem üdvözülhet úgy, mint nő. A reinkarnációs elképzelés szerint férfivá kell újból születnie, hogy üdvözülhessen. A muzulmán világ nőkkel való bánásmódja még ennél is elmaradottabb. Ezzel ellentétben pünkösd óta a kereszténységben, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mindenki egyformán testvér. Persze ez nem jelenti azt, hogy a funkciók felcserélhetők. A férfi és nő szerepe különbözik. Azonban értékük mégis ugyanaz. A Szentlélek tette egyenlővé őket. Az egy Úr, az egy hit és az egy keresztség. A mai igemagyarázat Prókai Árpád Boldván szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Különleges szakmai háttérrel érkeznek az új Tisza kormány államtitkárai. A kinevezett tisztségviselők között kiugróan magas a jogi, közgazdasági, valamint műszaki informatikai végzettségűek aránya. Az Agrártárcánál kapott fontos szerepet Jobbágy Krisztina, aki korábban a Szapárd hivatalnál és a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalnál szerzett komoly tapasztalatot az agrártámogatások és a közbeszerzések területén. Ebben a minisztériumban folytatja munkáját Molnár János István, okleveles agrármérnök, aki több mint 25 éves agrárvállalati és vezetői múlttal rendelkezik. A belügyi ágazatban Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakember korábban önálló munkáltatói jogkörrel a tiszafüredi rendőrkapitányságot is irányította. A sportért felelős Kálnoki Kis Attila nem csak bajnokként, de a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként, valamint neves sportlapok főszerkesztőjeként is bizonyított már. Az egészségügyi vezetésben Porpáci Krisztina ápolói és komplex iskolaorvosi gyakorlattal, míg Buga László orvosigazgató sürgősségi és mentőorvosi tapasztalataival kezdi meg a munkát. Éles nyilatkozat háború alakult ki a Fidesz és Magyar Péter között az RTL-es interjú után. A miniszterelnök szombati nyilatkozatában azt állította, hogy az előző kormány fedezet nélkül fogadta el a 2026-os büdzsét, a hiány pedig a jelzetnél jóval magasabb, akár a 7%-ot is elérheti, ami szerinte büntetőjogi felelősséget is felvet. A Fidesz-KDNP határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a költségvetést törvényesen, alkotmányosan és átláthatóan hajtották végre. Gulyás Gergely frakcióvezető közösségi oldalán reagálta a kormányfő szavaira, rámutatva arra, hogy Magyarországon stabil a gazdasági helyzet és magas a növekedés. A kormánypárti politikus emellett számon kérte az elmaradt 480 forintos benzinárat, a különadókat, valamint a visszamenőleges hatályú alkotmányozás indokait is. Rétvári Bence szerint titkolóznak az Európai Unióval zajló tárgyalásokról. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője vasárnapi bejegyzésében kifejtette, továbbra sem tudni, mit követel Brüsszel az uniós forrásokért cserébe. A politikus hiányolta, hogy Magyar Péter nem hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökének írt levelét. Feltette a kérdést, miért van teljes hírzálat a zárt ajtók mögötti egyeztetésekről, és mit tervez feladni a Tisza kormány az eddigi nemzeti vívmányokból. Rétvári Bence ellentmondásosnak nevezte a miniszterelnök gazdasági kijelentéseit is. Úgy vélte, ha óriási a hiány, nem lehetne jóléti intézkedéseket bevezetni még az idei évre, ha viszont megvan a fedezet, akkor a költségvetés biztos lábakon áll. Pünkösd vasárnapi beszédében a szeretet erejét állította a középpontba 14. Leó pápa. A vatikáni Szent Péter bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén az egyházfő kiemelte, a világban zajló fegyveres konfliktusokat nem a szuperhatalmak fogják megnyerni, hanem a mindenható szeretet. Hozzátette, hogy az emberiséget a nyomortól sem a megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a Szentlélek által képviselt megbékélésből senkit sem szabad kizárni, és ebben a folyamatban a katolikus egyháznak főszerepet kell vállalnia. A pápa figyelmeztetett, sok olyan változás zajlik jelenleg, amely nem megújítja, hanem inkább tévedések és erőszak közepette öregbíti a világot. Beszédében élettel teli hitet, valamint jó cselekedeteket sürgetett. Több mint három hónap után először lépett a nyilvánosság elé Erdő Péter bíboros. Az Esztergom budapesti érsek súlyos betegségéből lábadozva, pünkösd vasárnap egy videó üzenetben fordult a hívőkhöz. A főpásztor hangsúlyozta, Isten pünköstkor az egész világ számára felajánlotta azt a kegyelmet, amely mindannyiunk lelkében ott van. Erdő Péter kiemelte, rendkívül fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét, valamint nyugalmat hozzon a világnak, a családoknak és a környezetünkben élőknek. A bíboros, aki február elején mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, külön köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban imádkoztak érte. Zárásként hozzátette, ő maga is imádsággal és a Szentlélek által kapott kegyelemmel gondol a hívő közösségre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Pünkösd a keresztény vallás egyik legfontosabb ünnepe. Sőt, azt mondják, hogy a pünkösd a húsvét mellett a második legpogányabb ünnepünk, mert a vallásos eredeten túlnőve rengeteg az életet, a nyarat, a párválasztást, a fiatalságot éltető népszokás kapcsolódott hozzá az évszázadok során Európa szerte. Ezekről mesél majd elsőként nekünk Vukova Anikó néprajzkutató.
2: Magyarországon pontosan ugyanúgy egyébként, mint Európának más országaiban, a pünkösdi ünnepekkor, tehát a keresztény elemek, a keresztény szimbólumok gyakran keveredtek az ősi pogány, vagy akár a római vallás elemeivel. Itt konkrétan arra gondolhatunk, hogy a római birodalomban ekkortáj tartották Flóra istennő, tehát a virág, a tavasz, a fiatalság istennőinek az ünnepét, és ennek kapcsán virágoknak a kiemelt szerepe, a természetben tartott ünnepségek, rózsa, jázmin és a bodza virágokra gondolunk. Tehát itt ennek kapcsán jön be a már említett termékenység, gyermekáldás ünnepe is. Itt hagyományosan a paraszti világban a gonosz járás ellen is védekeztek a jeles napokkor. Ez a pünkösd ünnepén úgy nézett ki, hogy az istállókra, házakra zöld ágakat, nyírfaágat, bodzát vagy gyümölcságat tettek. A pünkösdi ünnep szépség varázslása is alkalmat adott, a lányok a mosdóvízbe pünkösdi rózsaszirmát szórták.
1: De szó lesz arról is, hogy a magyarok 75%-a nem tartja elfogadhatónak a természetvédelmi területeken végzett gazdasági célú fakitermelést. Pribéli Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelőse mesél majd arról, hogy a magyar erdők állapota aggasztó.
3: Magyarországon a védett területeken, tehát természetvédelmi területeken is zajlik gazdasági célú fakitermelés. Ráadásul ennek kifejezetten drasztikus formái, tehát ez az úgynevezett vágásos üzemmód, ami jellemző, amiről annyit érdemes tudni, hogy amikor kirándul valaki és úgy látja, hogy itt tarvágás történt, tehát egyszerre le van vágva az egész erdőrész, az ennek az üzemmódnak a része. Most ez egy részletkérdés, hogy az erdészeti szakifejezés az itt inkább a végvágás, véghasználat ezekben az esetekben hegyvidéken, tehát hivatalosan ez nem tarvágás, de hogy ez az élővilág szempontjából, meg egy túrázó szempontjából mindegy. A lényeg az az, hogy rövid idő alatt nagy területen eltűnik a korábban ott lévő erdő, és ez a gyakorlat, amit most felvázoltam, ez zajlik Magyarországon nem csak egyszerűen természetvédelmi területeken, hanem nemzeti parkokban, sőt helyenként fokozottan védett területen is. Ugye fokozottan védett terület az az, ahova egyébként egy túrázó be sem mehet engedély nélkül, hogy ne zavarja az élővilágot, ahol, hogyha van is turistaút, akkor arról tilos letérni, és ugyanezeken a területeken le lehet termelni az erdőt. És ez egy olyan gyakorlat, ami természetvédelmi, ökológiai szempontból egyértelműen védhetetlen. És ugye itt az nagyon fontos, hogy azzal szokott általában védekezni az erdőgazdálkodás, hogy hát itt nem erdőirtás történik, mert itt újra erdő lesz. És persze ez egy szerencsés dolog, hogy Magyarországon szabályozva van ez, és van erdőfelújítási kötelezettség, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy csak levágunk egy erdőt, és akkor nem lesz helyette erdő. Itt a gond ugye azzal van, hogy ez hosszú évtizedekre, vagy akár évszázados távlatra szűnik meg erdei élőhelynek lenni. Ráadásul vannak olyan bizonyos élőhelyekhez, élőhely típusokhoz kötődő ritka fajaink, amelyek nem fognak tudni megmaradni egy olyan tájban, ahol az erdőknek a jelentős része az időnként így le van vágva. És itt ugye a másik dolog, hogy egyrészt nyilván nagyon fontos az, hogy milyen ritka fajoknak ad otthont egy erdő, de nagyon fontos az is, hogy milyen folyamatok, funkciók tudnak ott zavartalanul zajlani, tehát mennyire képes az éghajlatváltozást fékezni egy erdő, maga az erdő mennyire képes alkalmazkodni a gyorsan változó klímához, forrósodó, szárazodó klímához, hogy az erózió, talajeróziót mennyire képes fékezni. Tehát itt van egy olyan csomó társadalmi jelentősége is egy erdőnek, ami nekünk, embereknek is különösen fontos, hogy ezek minél egészségesebben működhessenek ezek a rendszerek. És ugye arról nem is beszélve, hogy a rekreáció is, tehát az, hogy milyen gyógyító tud lenni, milyen pihentető tud lenni egy erdei séta, egy túra, és ezt is nyilván veszítjük azzal, hogyha az erdeink jelentős részében ez a fajta gazdálkodás folytatódik.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A húsvét utáni 50. napon ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját, amely a keresztény vallás egyik legfontosabb ünnepe. Valahogy mégis kevesebbet tudunk róla, mint például a húsvétról. Ilyenkor a Szentlélek úgynevezett kiáradására emlékeznek, és ezt a napot tekintik a keresztény egyház születésnapjának is. A további részletekről Vukov Anikó néprajzkutatóval beszélgettem.
2: A pünkösd, a húsvétot követő 50. nap, a név eredete a görög pentekosztés, azaz a görög szó az 50. szóból ered. Így mozgó ünneppel van dolgunk, ez május 10 és június 13 közé esik. A hívő emberek ekkor arra emlékeznek, hogy Jézus feltámadása után az apostolok összegyűltek, majd ekkor hatalmas zúgás, szélvihar támad, és a Szentlélek lángnyelvek alakjában szállt le a tanítványokra. Ebből adódóan a keresztény egyház születésnapja is, hiszen a Szentlélekkel eltelt apostolok prédikációinak hatására sokan tértek meg, és így alakultak ki az első keresztény gyülekezetek. Tehát itt a húsvéti ünnepkör lezárásával van dolgunk a pünkösd ünnepén, és ezt egyben a természet megújulásának, a tavasz köszöntésének is az egyik ideje. Ekkor a hagyományos paraszti világban a nagy nyári munkák előtt az emberek megpihentek, alkalom volt még egy kicsit ünnepelni, kikapcsolódni. Ekkor bőtermésért is imádkozták, gyermekáldásért köszöntötték az új életet. Pünkösdkor sok búcsújáró helyekor tartotta a búcsút, itt a csíksomlyai búcsúra gondolhatunk, Mária Radna, Hodnica, Andocs, Ferencszállás és Mátra Verebélyi híres búcsú juthatnak ilyenkor az eszünkbe. A pünkösdi jelképekről szólva a Szent Lelket már említettem, középkori szokás szerint a Szentlélek eljövetelét megelőző célzúgást kürtökkel, harsonaszóval utánozták, a lánynyelveket pedig a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették be, tehát a pünkösdi rózsa ennek kapcsán a Szentlélek szimbólumaként is értelmezhető. Magyarországon pontosan ugyanúgy egyébként, mint Európának más országaiban, a pünkösdi ünnepekkor, tehát a keresztény elemek, a keresztény szimbólumok gyakran keveredtek az ősi pogány, vagy akár a római vallás elemeivel. Itt konkrétan arra gondolhatunk, hogy a római birodalomban ekkortáj tartották Flóra istennő, tehát a virág, a tavasz, a fiatalság istennőinek az ünnepét, és ennek kapcsán virágoknak a kiemelt szerepe, a természetben tartott ünnepségek, rózsa, jázmin és a bodza virágokra gondolunk. Tehát itt ennek kapcsán jön Dalmár említett termékenység, gyermekáldás ünnepe is. Itt hagyományosan a paraszti világban a gonosz járás ellen is védekeztek a jeles napokkor. Ez a pünkösd ünnepén úgy nézett ki, hogy az istállókra, házakra zöld ágakat, nyírfaágat, bodzát vagy gyümölcságat tettek. A pünkösdi ünnep szépség varázslása is alkalmat adott, a lányok a mosdóvízbe pünkösdi rózsaszirmát szórták. Ma már talán kevesebbet hallunk erről a témáról, de a pünkösdi ételekről is érdemes pár szót szólni. Itt hagyományos pünkösdi étel volt a rántott csirke a eleink asztalán. Akik egy juhot tartottak náluk, a pünkösdi bárányból készítettek bárányszültet, vagy pedig báránypaprikást. A húsvéti tojás, mint termékenység szimbólum egy picit mit is visszaköszön, ugyanis tojásrántottát fogyasztottak pünkösdkor. Itt tehát szintén a termékenység varázslást láthatjuk ebben. Édes tésztákat ettek, ezt azért tették, hogy sárga legyen a kender, és hát ekkor már az epres, cseresznyés, gyümölcsös ételek, illetve tészta ételek, szütemények is nagyon kelendőek voltak. A bodza leveléből, virágából főzött szörknek, teának gyógyító hatást tulajdonítottak. Nagyon népszerű volt a pünkösdi király, illetve a pünkösdi királyné járás, királyné választás. Először a pünkösdi király választásról szólnék. Ez Európa nagy részén az középkor óta élő szokás, így került be a néphagyományba is. Ennek már a 16. századtól vannak írásos nyomai. Egyébként Jókai Mórnak az Egy magyar nábob című regényében le is van az évetett irodalmi alkotásokban is találkozunk vele. Itt arról van szó, hogy különböző ügyességi versenyeken, például a karikába dobás, tuszkócipelés, tűzugrás, stb. A legügyesebb legényt választották ki ekkor. aki ő lett a pünkösdi király. Tulajdonképpen ő így a legénytársainak vezetőjévé lett, ő az első helyen mulatságokban, ő kvázi ő parancsolt a többieknek, lovát, marháját a társai őrizték, és hogyha valami apró vétséget követett el, akkor azt nem büntethették testi fenyítéssel.
1: A pünkösdi királyság mennyi ideig tartott egyébként?
2: Ez vidékenként változó, hogy ez egy hétig, vagy talán, sőt egy évig is eltarthatott ez a pünkösdi királyság. Innen van ez a mondás is rövid, mint a pünkösdi királyság. De egyébként a pünkösdi király az adott időtartam alatt ingyen ihatott a kocsmákban is, fogyasztásának költségeit legénytársa, illetve a falu közössége állta. A pünkösdi királyné járásról mondva egy pár szót, itt ez is szintén vidékenként eltérő, valahol a legkisebb, illetve ahogy a legszebb lányt választották pünkösdi királynénak. Hogyha kislány volt, akkor a lánytársai így tehát a kezüket összefűzve ezen ült a pünkösdi királyné. Itt négy nagyobb lány vitték körbe a kis királynőt, akinek a ruhája fehér volt, fején virágkoszorút viselt, karján virágfirmokkal teli koszorot vitt. Kutatók a már említett Flóra istennő ókori kultuszával és párhuzamba állítják a pünkösdi királyné kiemelt szerepét ekkor. A minden udvaron megálltak a lányok, kendőt feszítettek a kis királyné feje fölé, letakarták sátyollal, majd felemelték, énekeltek és jó kívánságokkal, versekkel köszöntötték a háziakat, termékenység varázsló mondókákat kántáltak. Cserébe a lányokat ajándékokkal halmozták, ajándékokat kaptak, illetve megkínálták őket enni-inni valóval. Itt egy részletet olvasnék fel egy egyik dalockából, ezt énekelték tehát a lányok. Elhozta az Isten piros pünkösd napját, mink is meghoztuk a király kisasszonykát. Nem anyától lettem, rózsafán termettem, piros pünkösd napján hajnalban születtem.
1: A pünkösdi játékok között van a török basázás is, ha jól tudom, aminek a főszereplője egy kisfiú. Na, ez se mindenhol tartják, ha jól tudom, az országban.
2: Igen, vidékenként eltérő pünkösdi játékokkal találkozhatunk. Közös pont mindegyikben tulajdonképpen az, hogy házról házra járnak, és valamit előadnak embereket ekkor meglátogató gyerekek. A török basázás az Nyugat-Magyarország egyes vidékére jellemző, itt tízkoráskorú gyerekekről van szó. Török basának öltöztetik a társai, és akkor házról házra jártak. Szalmával tömték ki a nadrágját, gallyakkal, virágokkal borították be. Itt zöld ágat vittek, amire csengőt tettek. Az udvaron tálcával finoman így ütötték, hogy ugrabugráljon, és akkor a házbeliek pénzt és tojást adtak nekik ezért. Most nyilván itt a török megszállás hozható ezzel kapcsolatban, tehát a magyarokat megszálló törököket próbálták ilyen módon egy picit kigúnyulni, de ehhez kapcsolódik ez a török basázás, vagy török rabnak itt a megjáratása, a rabjárás.
1: De ha már pünkösd, akkor nem feledkezhetünk meg a májusfa állításról sem, hiszen több helyen fontos szerepet játszott a pünkösdi ünnepkörben.
2: Igen, itt a májusfával kapcsolatban is többféle hagyomány van. Az a közös mindegyikben, hogy májusfát, vagy más néven hajnalfát, jakabfát állítottak fel, ez május 1-jéhez is köthető, de vannak olyan vidékek, ahol viszont pünkösd napján állították fel ezt a fát, és azokon a vidékeken, ahol viszont május 1-jén, akkor ott meg pünkösdkor bontották le. Tehát itt arról szól a májusz állítás, ez szerelmi ajándék volt elsőszorban. Erre a napra viradon a fiatal legények, a kiszemelt lányok ablaka előtt zöld fát állítottak fel, tehát az erdőről egy növendékfát vágtak ki, és ezt ültették oda, szalagokkal díszítették fel a rágait. Ez egy igazi csapatmunka volt, ugye éjszaka vágták ki az erdőn a fát, és hajnalra állították oda fel. Vannak olyan adatok, hogy nem szerelmi ajándékként, hanem bíró vagy papháza elé, vagy a templom elé állították, tehát ez inkább egy ilyen közösségi esemény, a közösség vezetője felé, tehát gesztusként lehet ezt értelmezni. Volt sok esetben egyébként, amikor szerelmi ajándékról volt szó, akkor őrizni kellett a fát, hogy a vetélytársak, hogy a rivális futballónak a csapata ne döntse ki, ne szedje ki a földből. És akkor reggelre ugye, hát akkor meglátta a falu nép, hogy kikinek udvarol, ez ennek a hivatalosság tétele is volt. Szalagokkal, zsebkendőkkel díszítették, felszínes zsebkendőkkel, bizonyos esetben még hímes tojást is tettek rá. Május a bontását ezt pünköszkor tették meg, játékokkal, versenyekkel tarkított nap során kimuzikálták, vagy kitáncoltatták a fát, és akkor így bontották le ezt a májusfát. Más esetben pedig pünköszkor állították fel ezt a májusfát, ugyanilyen funkcióval, de akkor értelemszerűen nem bontották, hanem állították.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a pünkösdről mesélt Vukova Nikó néprajzkutató. Kollégáim hamarosan hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. Több mint 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 és 2026 között. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kikért közérdekű adatok szerint az árumozgások 4 vagy 5 ausztriai lelőhelyet érintenek. Németh Martin, a Vasmegyei Bükk önkormányzati képviselője kiemelte, a statisztika egyelőre csak a beszállítások tényét igazolja, azt nem, hogy a veszélyes anyagot helyben fel is használták-e. A szennyezés eddig már több mint 300 helyszínen, köztük Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is bizonyítottan felbukkant, ahol közterületi felületeket borítottak be vele. Az április közepén kirobbant botrány kapcsán az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László is a helyszínre látogatott. A tárcavezető határozott felelősségre vonást és a lakosság egészének védelmét ígérte a Nyugat-Magyarország több megyéjét súlyosan érintő aszbeszt szennyezési ügy vizsgálata során. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A református egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A Kárpátaljai Református Egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A Greenpeace szerint az erdő nem pusztán élőhely, hanem menedék az élővilág számára egy olyan világban, ahol tájaink nagy részét az emberi tevékenység uralja. A szervezet úgy véli, az erdő sokkal több, mint faanyag. Élőhely, otthon, nyugalom, az élhető jövő alapja, egészséges levegő, épp ezért nem mindegy, hol vágják ki a fákat. A további részletekről Pribéli Leventével, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelősével beszélgettem.
2: Magyarországon a védett területeken, tehát természetvédelmi területeken is zajlik gazdasági célú fakitermelés, ráadásul ennek kifejezetten drasztikus formái, tehát ez az úgynevezett vágásos üzemmód, ami jellemző, amiről annyit érdemes tudni, hogy amikor kirándul valaki és úgy látja, hogy itt tarvágás történt, tehát egyszerre le van vágva az egész erdőrész, az ennek az üzemmódnak a része. Most ez egy részletkérdés, hogy az erdészeti szakifejezés az itt inkább a végvágás, véghasználat ezekben az esetekben hegyvidéken. Tehát hivatalosan ez nem tarvágás, de hogy ez az élővilág szempontjából, meg egy túrázó szempontjából mindegy. A lényeg az az, hogy rövid idő alatt nagy területen eltűnik a korábban ott lévő erdő, és ez a gyakorlat, amit most felvázoltam, ez zajlik Magyarországon nem csak egyszerűen természetvédelmi területeken, hanem nemzeti parkokban, sőt, helyenként fokozottan védett területen is. Ugye fokozottan védett terület az az, ahova egyébként egy túrázó be sem mehet engedély nélkül, hogy ne zavarja az élővilágot, ahol, hogyha van is turistaút, akkor arról tilos letérni, és ugyanezeken a területeken le lehet termelni az erdőt. És ez egy olyan gyakorlat, ami természetvédelmi, ökológiai szempontból egyértelműen védhetetlen. És ugye itt az nagyon fontos, hogy azzal szokott általában védekezni az erdőgazdálkodás, hogy hát itt nem erdőirtás történik, mert itt újra erdő lesz. És persze ez egy szerencsés dolog, hogy Magyarországon szabályozva van ez, és van erdőfelújítási kötelezettség, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy csak levágunk egy erdőt, és akkor nem lesz helyette erdő. Itt a gond ugye azzal van, hogy ez hosszú évtizedekre, vagy akár évszázados távlatra szűnik meg erdei élőhelynek lenni. Ráadásul vannak olyan bizonyos élőhelyekhez, élőhely típusokhoz kötődő ritka fajaink, amelyek nem fognak tudni megmaradni egy olyan tájban, ahol az erdőknek a jelentős része az időnként így le van vágva. És itt ugye a másik dolog, hogy egyrészt nyilván nagyon fontos az, hogy milyen ritka fajoknak ad otthont egy erdő, de nagyon fontos az is, hogy milyen folyamatok, funkciók tudnak ott zavartalanul zajlani. Tehát mennyire képes az éghajlatváltozást fékezni egy erdő, maga az erdő mennyire képes alkalmazkodni a gyorsan változó klímához, forrósodó, szárazodó klímához, hogy az eróziót, talajeróziót mennyire képes fékezni. Tehát itt van egy olyan csomó társadalmi jelentősége is egy erdőnek, ami nekünk, embereknek is különösen fontos, hogy ezek minél egészségesebben működhessenek ezek a rendszerek. És ugye arról nem is beszélve, hogy a rekreáció is, tehát az, hogy milyen gyógyító tud lenni, milyen pihentető tud lenni egy erdei séta, egy túra, és ezt is nyilván veszítjük azzal, hogyha az erdeink jelentős részében ez a fajta gazdálkodás folytatódik.
1: Bennem laikusként fölmerül a kérdés, hogy bizonyos DRT kezelésében nem történik meg ilyen vágásos módszerrel történő fakivágás, valahol meg igen. Tehát a Pilisi Parkerdő ZRT-t tudom felhozni jó példaként, ahol ilyen nem fordulhat elő.
2: Igen, tehát egyrészt ugye erre mondjuk mi azt, hogy attól még, hogy ez legális, attól még ez egy rossz gyakorlat, tehát akkor a szabályozás rossz, nem pedig a gyakorlat helyes, hiszen ahogy mondtam az előbb, ez természetvédelmi ökológiai szempontból védhetetlen. Ugye itt egy olyan rövid kiegészítést azért teszek, hogy vannak olyan területek, vannak olyan erdőtípusok, vagy ezek nem is annyira erdők, ezek inkább faállományok, idegenhonos fajokból például, ahol sokkal kevésbé probléma ez a vágásos üzemmód, de amiről most elsősorban mi beszélünk, és ezt mindig igyekezünk nagyon hangsúlyozni, hogy mi a védett területekről és a magas természetességű erdőkről beszélünk, ahol nem az van, hogy csak akác van, hanem van több fafaj, jó esetben ezek változatos korúak, tehát ezeket az erdőket lenne a legfontosabb elsőként megvédeni ettől a gazdálkodástól, és visszatérve a kérdésre, az, hogy ez hol nem történik mégsem, az elsősorban annak köszönhető, hogy egyrészt hol van nagyobb társadalmi nyomás, ugye Budapest környékén például sokan kirándulnak, sok olyan jelzést kapnak a különböző erdészetek, hogy nem tetszik az embereknek az a gyakorlat, amivel találkoznak, és ez a társadalmi nyomás is tud segíteni, és a másik nagyon fontos dolog pedig az a szakmai elhivatottság, meg tudás, meg szemlélet, ami bizonyos erdészeteknél ott van, és bizonyos erdészek abszolút olyan elvek mentén kezelik az erdőt, amivel mi is nagyon egyet tudunk érteni. Egyébként abszolút lehet mondani jó példákat magyar állami erdőgazdaságoktól, de azt kell látni, hogy az általános gyakorlat az abszolút problémás ebből a szempontból, amit az előbb elmondtam, hogy milyen az erdőknek az ökológiai állapota.
1: Ez Magyarországon egyedi probléma? Vagy a világ más tájain is előfordulhat az, hogy védett területen ilyenfajta vágást végeznek?
2: Előfordul ilyesmi, de azért például a nemzeti parki területek azok

0: teljesen rendben van, és ugye ezt nem is mondtam még talán, de hogy a magyar erdőknek nagyjából a 20%-a, vagy picivel több, mint a 20%-a az, ami országosan védett terület. Tehát ez még mindig az erdőknek a nagyobb részében lehetne folytatni különböző erdőgazdálkodási tevékenységet, akkor is, hogyha a legértékesebb védett erdeinkben teljesen megszüntetnénk. És itt még mindig lehet szükség erdő kezelésre, csak ez egy kicsit másról szól. Itt kifejezetten az a cél, hogy az erdőnek az ökológiai állapotát javítsuk, és például onnan nem viszünk ki faanyagot, hanem hogyha mondjuk létrehozunk egy léket, erre vannak magyarországi kísérletek, kutatások, hogy hogyan lehet az erdőknek a természetközeli dinamikáját segíteni, mert ugye egy történetileg az nagyon fontos, hogy a magyar erdők közül gyakorlatilag az összes az már korábban le volt valamikor vágva. Tehát nincsenek igazán öreg őserdeink, talán egy-két kivételtől eltekintve, ugye Kékes erdőrezervátum az egyik terület, amit őserdőnek tekintünk Magyarországon, de itt a lényeg az az, hogy van, ahol van szükség aktív helyreállításra, tehát van értelme annak, hogy erdészek, ökológusok együtt dolgozva csinálnak valamit az erdőben a fákkal, és akár egy részét kivágják, csak ugye itt például helyben keletkező holtfát hoznak belőle létre, stb. Stb. De hogy az a lényeg, hogy azt kell elválasztani, hogy vannak olyan erdőterületek, ahol azt kellene, hogy a cél legyen, hogy az erdő természetességét javítsuk, az ökológiai állapotán segítsünk, és vannak olyan területek, ahol pedig az a cél, hogy történjen valamiféle gazdálkodás, tehát fakitermelés is, hiszen faanyagra szükség van, és ennek is vannak olyan szelíd módjai, amik sokkal természetkímélőbbek.
1: Fölmerült bennem a kérdés, ahogy hallottam, hogy Magyarország ökológiai szempontból értékes erdeinek döntő többsége ugye köztulajdonban van. És ugye az is megütötte a fülemet, hogy kb. 20% védett a magyar erdő területből?
0: Igen, nagyjából 20%, de ebben, amit mondok most 20%, ebben nincs benne a Natura 2000 területek egy része, tehát ez csak az országos jelentőségű védett terület, amit azért hangsúlyozok csak, mert hogyha ezt nézzük, akkor ebben viszont elenyésző a magántulajdonnak az aránya, tehát hogy itt maximum néhány százalék, tehát talán ilyen 3% körüli, de hogy döntő túlnyomó részt, ezek állami erdők, ami azt jelenti, hogy köztulajdon, tehát ezek a közös erdeink. Ami ugye meg azért nagyon lényeges kérdés, mert nagyon sokrétű társadalmi ökológiai jelentősége van ezeknek az erdőknek, és a mai erdőgazdálkodási gyakorlat nagyon sok helyen mégiscsak ezeket elsősorban fabányának tekinti, és nyilván tisztelet a kivételnek, tehát vannak, ahogy beszéltük is, nagyon haladó erdészek, meg megközelítések, de hogy mégiscsak jellemző az, hogy ezekben az erdőkben is állami tulajdonú, védett erdőkben is zajlik olyan gazdasági célú fakitermelés, ami ökológiai szempontból nagyon-nagyon problémás. De most ezeken a területeken gyakran a fák, főleg, hogyha egy kifejezetten idős, odvasodó fáról beszélünk, akkor nem lesz már olyan nagyon jó minőségű a faanyag, és ez magyarázza azt, hogy miért van az, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon az elégetésre szánt faanyag, tehát akár a lakossági tűzipa, akár az erőművekbe kerülő biomassa, annak jelentős része az védett területekről jön, éppen azért, mert ezeken a területeken a faanyagnak a minősége az nem feltétlenül ideális arra, hogy bútor készüljön belőle. Nyilván itt is vegyes a kép, de hogy általánosságban lehet ezt mondani. És itt az is nagyon fontos, hogy bizonyos kor fölött gyakorlatilag már fűrészelni is nehéz, tehát feldarabolni mondjuk egy fűrész üzemben. Tehát én hallottam ilyet is, ahol az merült már fel, hogy annyira öreg és annyira nagy átmérőjű, törzsátmérőjű fát vágtak ki, amivel utána gyakorlatilag tényleg nem nagyon lehet mit kezdeni a feldaraboláson és elégetésen kívül. És ez ugye azért nagyon problémás, mert gyakran pont a legidősebb erdők lennének a legértékesebbek, részben úgy éppen azért, mert hogy annyira ritkák. Tehát azért is beszélünk annyit az öreg erdők védelméről, mert nagyon kevés maradt belőlük. Ez egyébként Európa szerte igaz, de Magyarországon különösen. És nagyon fontos lenne az, hogy ezeket az erdőket viszont hagyjuk megöregedni, és hagyjuk azt, hogy ott előbb-utóbb ne csak egy egyhangú öreg és csak öreg fából álló erdő legyen, hanem amikor beindulnak a természetes erdődinamikák, meg erre úgy rá lehet segíteni az aktív kezeléssel, akkor ott egy sokszínű erdő jön létre, mert vannak fiatal fák, vannak öreg fák, változatos fafajokból áll az erdő, vagy többféle fafajból áll az erdő, stb. Stb. És nagyon fontos az is emellett, hogy kezdődjön meg a már károsított védett területek ökológiai helyreállítása, amiről az előbb beszéltem, hogy az erdeink egy részében ahhoz, hogy ott egy jó erdőállapot jöjjön létre ökológiai szempontból, ahhoz aktív beavatkozásra van szükség, mert ezek az erdők ezek réges-régen már lelettek vágva, aminek kezdetében ezek nagyon gyakran egykorúak. Ráadásul korábbi szemlélet miatt sokszor kilettek vágva azoknak a gyomfának tekintett fafajok, amelyek valamilyen szempontból haszontalannak tűntek az erdészetek vagy az erdészek számára, tehát ezek nagyon sok helyen hiányoznak, és ezekből a szempontokból fontos ez, hogy legyen egy aktív ökológiai helyreállítás is. Azt is fontosnak tartanánk, hogy a legfontosabb erdeink, ökológiai szempontból legértékesebb erdeink, azok a nemzeti park igazgatóságok kezelésébe kerülhessenek,

0: Ennek alapvető feltétele az, hogy a nemzeti parknak a helyzete az rendeződjön, több forrásuk legyen, és több olyan szakértő dolgozhasson ott, akik ezt az aktív kezelést ezt tényleg tudják folytatni is. És nagyon fontos az is, hogy alakítsuk át úgy a rendszereinket, hogy kevesebb fát kelljen használni, hiszen erről még talán nem beszéltünk most, de óriási mennyiségű fát, és ezen keresztül gyakorlatilag erdőket pazarlunk el, aminek két fő nagyon rossz gyakorlata van. Az egyik a biomasszaerőművekben történő faégetés gyakorlatilag, ahol nagyon gyakran öreg idős erdők esnek áldozatul, miközben egyébként például villamos energia szempontjából jelentéktelen gyakorlatilag az, amit ez hozzátesz a magyar villamos energia ellátáshoz, tehát nagyjából az összes kitermelt faanyag ötödét azt biomasszaerőművekben égetjük el, és ennek következtében mindössze 3%-át tudjuk fedezni a villamosenergia termelésnek, ami nagyon-nagyon kevés. És egy másik fontos rész pedig a lakossági tűzifánál az a problémás, hogy nagyon sok esetben elégtelen az épületeknek a szigetelése, és ezért az utcát fűtjük ezzel az elégedett faanyaggal. Tehát mi nem vagyunk a lakossági tűzifa használat ellen, azt viszont gondoljuk, hogy a kormánynak olyan programokat kellene indítani, meg folytatni, meg erősíteni, amelyek például az épületszigeteléseket javítanák, és ezzel rengeteg faanyagot meg lehetne spórolni úgy, hogy közben az energiabiztonság az nem romlana, hanem javulna, csökkenteni lehetne ezzel az energiaszegénységet.
1: Igen, és a torvágással ugye ott az a nagyon nagy probléma, hogy ott a teljes területet fölbolygatják, a talajt teljesen fölbolygatják, és az nagyon nehezen tud regenerálódni, nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy ott regenerálódjon. Tehát a lehető legrosszabb üzemmód.
0: Igen, és ugye ott hirtelen történik az, hogy eltűnik az erdő borítás. Ez azt jelenti egyrészt, hogy egy szelesebb, egy nagyon-nagyon forró, száraz terület jön létre, ahol nyilvánvalóan az amúgy erdei fafajok azok nem tudnak tudni megújulni. Ugye ezzel szemben, amiről beszéltünk, akár az örök erdőüzemmód, akár hogyha természetvédelmi kezelést végzünk, akkor ott az egy fontos cél, hogy minél inkább védjük az erdőklímát, a fáknak a párásító árnyékoló szerepét, és ezzel tudjuk segíteni azt, hogy ott helyben meg tudjonak újulni, és azok a csemeték, amik az ott élő faegyedeknek az utódai, azok fel tudjanak nőni. És ugye itt pont ilyen klímaválság szempontból az is nagyon fontos, hogy van ebben változatosság, hogy melyik egyed mennyire bírja a szárazságot, és azzal, hogyha hagyunk teret ezeknek a folyamatoknak, vagy akár figyeljük őket, erre is van magyar példa, olyan erdőgazdaság, akik kifejezetten keresik azokat az egyedeket, faegyedeket, amelyek a szárazságot jobban bírják, és ott gyűjtenek szaporítóanyagot, tehát mondjuk makkot, és abból próbálnak utána erdőt nevelni. Ez egy nagyon jó gyakorlat, mert a helyben lévő genetikai állományt használják gyakorlatilag, és abból válogatják ki azt, hogy melyek azok, amelyek várhatóan tényleg jobban fogják bírni a szárazabb körülményeket. Tehát ilyen megoldásokban is érdemes gondolkodni.
1: De ha jól tudom, akkor készült lakossági felmérés is, hogy az embereknek mi a véleménye erről az egész fakivágásos történetről.
0: Igen, még a tavalyi év vége felé felkértünk egy közvéleménykutató céget, hogy készítsen egy felmérést, és feltettünk néhány kérdést az erdőgazdálkodás témakörében is. Itt az egyik dolog, ami nagyon egyértelmű volt, feltettünk egy olyan kérdést, hogy ön szerint elfogadható vagy nem elfogadható természetvédelmi területen a gazdasági célú fakitermelés, és itt a válaszadók a 75%-a azt mondta, hogy nem elfogadható. És itt ugye mindig felszokott merülni, amikor akár a Greenpeace, vagy bármilyen más szervezet, vagy civilek beszélnek általában az erdőknek a helyzetéről, hogy de hát mi nem vagyunk erdészek, akkor ebben milyen alapon szólunk bele. De hát éppen azon az alapon, hogy ezek közös erdeink, közös kincseink, állami tulajdonról is beszélünk sok esetben, de a környezetünknek, az élővilágnak a részét képezik. És abban, hogy milyen célok mentén szeretnénk, hogy ezek kezelve legyenek, abban igenis mindenkinek kell, hogy legyen beleszólása.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az erdőkről hallhattak.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink. Kollégáim hamarosan hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5-tusázó Kálnoki Kis Attila. A rendészeti államtitkári posztot Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány tölti be. Az egészségügyi minisztérium kinevezettjei között van Buga László belgyógyász kardiológus, aki Angliában is szerzett klinikai tapasztalatot, valamint Porpáci Krisztina, aki több mint 20 év háziorvosi gyakorlattal a háta mögött felel majd az alapellátásért. Az államtitkárok részletes életrajza már elérhető a kormányzati portálon. Magyar Péter szerint magasan képzett szakemberekre épít az új kormány. A miniszterelnök vasárnapi Facebook posztjában értékelte az 55 államtitkár kinevezését. Kiemelte, hogy a csapat tagjai összesen 103 diplomával rendelkeznek, és az államtitkári kar egyharmada nő. A kormányfő külön felhívta a figyelmet a Szociális és Családügyi Minisztériumra, ahol az összes kinevezett vezető nő, de női többség van az Oktatási és Környezetvédelmi tárcánál is. Magyar Péter elmondta, hogy a tisztségviselők csak nem felének doktori vagy professzori címe van, egy harmaduk pedig PhD fokozattal rendelkezik. A jogi, közgazdasági és műszaki hátterű szakemberek hivatalos névsora a vasárnapi magyar közlönyben jelent meg. Ruszin Szendi Romulus bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új vezetését. A tárcavezető vasárnapi videójában ismertette a 4 új államtitkár, valamint az 5 helyettes államtitkár névsorát. Kiemelte, az új csapat feladata a haderő fejlesztése és a nemzeti biztonság megerősítése lesz, a középpontba pedig a katonát helyezik. A parlamenti államtitkár Kürtős László, a honvédelmi felelős pedig Varga Attila lett. A kiberbiztonságért Kovács László vezérőrnagy felel, míg a jogi területet Gálóci Tömösvári Zsolt vezeti, akinek kulcs szerepe lesz az új honvédségi törvény előkészítésében. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy a honvéd vezérkar élére Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai. A Kékbolygó Alapítvány közleménye szerint az Óbudai Egyetemen tartották meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét. A rendezvényen 9 ország szakemberei mutattak be alternatívákat a gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Unióban évente 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. A ruhák ráadásul mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet. A projektek célja, hogy újrahasznosítás és újratervezés révén a textilek minél tovább használatban maradjanak. Az elért eredmények fenntartása érdekében a konferencián hivatalosan is megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter, amely a régiós együttműködést erősíti. Ursula von der Leyen üdvözölte a küszöbön álló amerikai-iráni megállapodást, hangsúlyozva a feszültségcsökkentés, a hormuzi szoros felszabadítása és a szabad hajózás fontosságát. Az Európai Bizottság elnöke szerint Iránnak be kell fejeznie a régiót destabilizáló tevékenységét, és nem fejleszthet atomfegyvert. Európa tartós diplomáciai megoldásért dolgozik, hogy megvédje az ellátási láncokat és az energiaárakat. A konfliktus lezárására tett kísérlet a diplomáciai megoldás felé mutat. A hadsoros összefoglaló rávilágít az európai érdekekre.
0: Az időjárásról.
1: fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Az előttünk álló szűk egy órában számos témáról hallhatnak. Szólunk a tűrös darazsakról. Ezekben a napokban, hetekben egészen nyár közepéig Miskolcon is találkozhatunk szinte bárhol, a félelmetesnek tűnő, azonban szinte teljesen ártalmatlan rovarral, a tűrös darázzsal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, azonban biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ezt követően a mocsári teknősökről hallhatnak, akiknek nőstény egyedei a fészkeiket a szárazföldön rakják. Ilyenkor a teknősök gyakran kényszerülnek arra, hogy átkeljenek a vonulási útvonalokat kettészelő, betonozott vagy földutakon. Fontos, hogy vigyázzunk ilyenkor rájuk. Ezt követően pedig a fészkelő baglyokról hallhatnak. A Füles Kuvik költő állományának felmérésében tudnak segíteni majd az érdeklődők. És végül, de nem utolsó sorban arról is szólunk, hogy gyermeknappal és zótáborral is készül az előttünk álló időszakra a miskolci állatkert. Kedves hallgatóink, ez tehát a mai Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, ezekben a napokban, hetekben egészen a nyár közepéig, akár Miskolcon is találkozhatunk szinte bárhol egy félelmetesnek tűnő, azonban teljesen ártalmatlan rovarral, a tűrös darázzsal. A kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, házi állatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő feltucatnyi faj irtása felesleges, ráadásul az óriás tűrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, elpusztítása éppen ezért törvénytelen is. A témával kapcsolatban Orbán Zoltánnal, az Egyesület szóvívőjével beszélgetünk.
2: Kezdjük az elejéről. Miért félünk a klasszikus sárga-fekete mintás darazsaktól, illetve a házi méhektől? Azért, mert nagyon fájdalmas a szúrásuk, ennek is oka van, az egész világon a családokban élő méheknek és darazsaknak a fő ellenségei a emlősök közül kerülnek ki. Ezért az evolúció folyamán a mérgük úgy alakult, hogy az emlősöknek okozzon emlékezetesen nagy fájdalmat. Ugye ennek egy következménye, hogy például a veszélyjelzése is használjuk a sárga-fekete csíkozást, magas küszöb, alacsony plafon, biológiai veszély, sugárveszély, és még sorolhatnám. Csak hogy a körülöttünk élő méhek és darazsak, globálisan világviszonylatban, jó 90%-a nem családokban élő, ilyen agresszív, ilyen védekező, akár támadó csoportot alkotja, hanem az úgynevezett magányos méhek és darazsak csoportját. Itt nem működnek együtt az egyedek, nem alkotnak egy királynő köré szerveződő családot, kaptárt, bolyt sorolhatnám, hanem a nőstények egyedül gondoskodnak az utódaikról, bölcsőkamrákban, és még sorolhatnám. Most a tőrös darazsak is az úgynevezett magányos fajok csoportjába tartoznak. Nagy termetűek, ugye ezért is első pillantás az emberek megijednek tőlük, hiszen a legnagyobb termetű európai darázsfa is az óriás tűrös darázs közül kerül ki, közel 10 cm-es a szárnyhoz távolság, és a teste is bal 5 cm fölött van, ennél süldő egér repülne. A színe teljesen más, mint a klasszikus sárga-fekete mintás darazsaknak, tehát nagyon gyorsan, nagyon könnyen el tudjuk őket különíteni. A testük alapvetően bársony-fekete, bársony-kékes-fekete, tehát nagyon sötét, nagyon gyakran szárnyuk is az, és ezen a sötét, kékes-fekete bársonyfényű testen, főleg a potron van mondjuk 2 vagy 4 sárga színű panel, illetve az óriás tőrösdarázsnak a nőstény is. Az óriás tőrösdarázs nőstényének a feje is sárga. A felnőtt rovarok viráglátogatók, nektárfogyasztók, tehát így beporzást is végeznek, hatalmas segítséget jelentve az embereknek is, és a növények szaporodásához is segítséget nyújtva, viszont a lárváik, mint a tarazsaknál igen gyakran húsevők, ezért parazitoid életmódot folytatnak, ez azt jelenti, hogy a nagy termetű korhadékban, illetve talajban fejlődő lárvákkal táplálják az utódaikat. Ez úgy történik, hogy a nőstény fantasztikus érzékeléssel felfedezi a lárvának a jelenlétét, az lehet hang, feromon is, még sorolhatnám, beássa magát a korhadékba, a talajba, megszúrja a lárvát, megbénítja egy speciális méreggel, és ráhelyezi a petét, és a kikelő darázslárva frissen maradt be lebénített rovart fogyasztja el. Éppen ezért ezek a találkozások, ha nem egy virágos rétet nézünk, vagy egy szép virágágyás, nagyobb termeti virágokkal, ahol táplálkozó törősdarazsakkal találkozhatunk, tömegesen mindig valamilyen korhadó, talajban hagyott fatönk, fekvő vagy álló holtfa közelében találkozhatunk velük, hiszen ezekben a holtfákban fejlődnek a farantó rovarok nagy termetű lárvái, tehát cincérek, orszarvogár, szarvasbogárfajok, illetve még a komposzt környékén is találkozhatunk velük, hiszen abban nagy termetű pajrokat találhatnak, ugye a rózsabogár, rózsabogarak lárváit, illetve akár cserebogár lárvákat. Utóbbiak kapcsán bárhol jegzónában feltűnhetnek ezek a lassan repülő rovarok, hiszen a cserebogárfajok pajorjai azok akár gyökérkártevőként is tömegesen lehetnek bent a talajban. Általában úgy találkozunk velük, hogy a talajhoz nagyon közel lustán repülnek ezek a rovarok, gyakran balra-jobbra ilyen hintázó, hullámzó repülésre. A nőstények ugye keresik a talajban, a korhadékban a lárvákat, illetve őket követik, a nőstényeket követik csapatosan a hímek. Egy-egy helyen, különösen egy nagyobb tönk vagy holdfa törzs közelében, akár több száz is lehet ezekből a rovarokból. Ennek ellenére ők nem alkotnak családokat, csoportokat, tehát nem működnek együtt, hanem egyszerűen jönnek a korhadékban lévő lárvák illatára mondjuk a nőstények, és az őket csoportosan követő hímek. Ha ilyet látunk, akkor én mindenkinek azt szoktam javaslani, különösen a gyerekkel vagyunk, felnőttként is ez érvényes, hogy álljunk meg, nyugodtan guggoljunk le, akár le is ülhetünk melléjük, közéjük, vigyázzunk, hogy ne üljünk rá egyik rovarra sem, mert akkor ugye szúrhat, de hát ez érthető, és egyébként nem fognak velünk foglalkozni, kikerülnek minket körülbelül úgy, mint a hullám a sziklát, és egészen hihetetlen élmény látni, hogy gyakran leszállnak ugye a nőstények a talajra, keresik a lárvákat, őket követik ugye a hímek, megpróbálnak párosodni a nőstényekkel. De nagyon fontos, hogy ez, amikor ők elkezdenek kikelni a bábokból, és elkezdik ugye az aktív életüket, ez május közepétől, időjárástól is függ. De ez az időszak pont egybeesik például a ballagásokkal. Na most elég gyakran jönnek ilyen érdeklődések, ezért is beszélünk erről, adunk ki ezt megelőzően, az időszakot megelőzően sajtóközlemény, hogy az emberekhez eljusson az információ. Mit lehet ilyen esetben tenni? Nagyon okosan azt szokták tenni az iskolák, hogy az adott részt azt körülkarózzák és körülszalagozzák. Kitesznek mondjuk egy tájékoztatótáblát, akár fotóba, hogy törzsdörzsak vannak itt, és akkor szépen ki lehet kerülni, semmiféle problémát nem jelent. Nagyon fontos, hogy ne kezdjük el mi otthon lekematoxozni ezeket a teljesen ártalmatlan rovarokat, ne hívjuk ki rájuk a gázmestereket. Egyébként egy felkészült, hozzáértő gázmester nem is vállal ilyenkor rovarítás, hiszen tudja, hogy egyrészt ártalmatlanok, másrészt pedig ugye van közöttük védett faj is, az óriás törzsdarázsnak a természetvédelmi értéke, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke az 50 ezer forint példányonként. Ezek teljesen ártalmatlanak, örüljünk a jelenlétüknek, gyönyörködjünk bennük, és hagyjuk, hogy éljék szépen az életüket.
1: Meddig vannak ők egyébként, hogy mondjam úgy, előttünk, szem előtt?
2: Hát június második feléig, ugye ez attól is függ, hogy az előző évben hogyan rakták le a nőstények a petéket, de alapvetően ugye nem élnek túl hosszú ideig. Egy-egy késői példánnyal akár a nyár második felében is még találkozhatunk, de a tömeges jelenlétük az erre az időszakra, tehát ez a május második fele és június tehető.
1: Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, szinte bárhol találkozhatunk a félelmetesnek tűnő, azonban szinte teljesen ártalmatlan tőrös darázssal, a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, vagy akár a komposztnál is keringenek. Fontos tudni, hogy ezek a rovarok tehát emberre, házi állatra nem veszélyesek, ráadásul az óriás tőrös darázs védett is, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést Orbán Zoltánnal, azonban a következő percekben már a teknősökről, méghozzá a mocsári teknősökről lesz szó. Ugyan a mocsári teknősök életük nagy részét vízben vagy annak közelében töltik, a nőstények fészkeiket a szárazföldön rakják. Ilyenkor a teknősök gyakran kényszerülnek arra, hogy átkeljenek a vonulási útvonalukat kettészelő, az élő helyeket feldaraboló, betonozott és földutakon, ahol az azokon közlekedő autók, kerékpárok vagy mezőgazdasági járművek sok esetben végzetesek lehetnek számukra. Fontos, hogy vigyázzunk rájuk. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ebben a tavaszi időszakban többek között a teknősök is megjelenhetnek, méghozzá az utakon is. Ők ugye a mocsári teknősök országszerte megtalálhatóak, még lehet, hogy itt Miskolcon, illetve a Színva környékén is találkoznak velük, sőt, én úgy tudom, hogy itt például Miskolcon, a belvárosban él is egy teknős többek között a Színvában. Hogyan tudunk rájuk vigyázni? Egyáltalán merre felé számítsanak az autósok ilyen úton átvonuló teknősökre?
2: A vizes élőhelyek, különösen a lassú folyású folyócskák, patakok, de még inkább az állóvizek, tehát a tavak környékén lehet számítani mocsári teknősökre. Ugye ez Európa egyetlen őshonos vízi teknős faja, tehát alapvetően a vízhez kötődve élnek. Ilyenkor május második felétől azonban elkezdődik, vagy májusban elkezdődik időjárástól függően a nőstényeknek a tojás rakása. Ugye egy nőstényen akár 10 tojást is rakhat, és ehhez nem alkalmas a víz. Olyan helyet kell keresniük a vizes élőhely közelében, ami egy kicsit magaslat, lazatalajú, napsütötte hely, tehát ahol a nap melegítő hatására tudják bízni a tojásaikat, illetve az abban fejlődő embriókat. Ilyenkor akár néhány kilométeres távolságban is el kell, hogy zarándokoljanak a nőstények megfelelő fészek rakó helyet keresve, és ilyenkor bizony, hogyha ott van mondjuk egy áthaladó úttest, kerékpárút, vagy akár vasút, akkor ott át is kell menni. Emlékszem, gyerekkoromban egyszer apukám hazahozott néhány napra, itt gyerekként is csodáltam a mocsári teknőst, ami így fészkelő helyet keresve bemászott egy váltóba, vasúti váltóba, és éppen azért nem lehetett váltani, tehát nem tudott menni a vonat közlekedés, és akkor kihívták a biztosító bennőzés műszerész kollégákat, és akkor ők távolították el, és akkor így néhány napig hazahozta apukám, és akkor hát természetesen elengedtük a teknőst. Tehát mit lehet ilyenkor csinálni? Hogyha ez biztonságosan megtehető az úttest, ugye mindig figyeljünk arra, hogy biztonságosan tudjunk megállni, ne legyen ráfutásos baleset, akkor álljunk meg, és vigyük át a teknőst abba az irányba, amerre ment. Egy néhány 10, 30, 40, 50 méteret vigyük távolabban az úttól, ne a sűrű közepébe rakjuk, ahonnan nehezen jön ki, hanem valami nyíltabb füves helyre, és utána nyugodtan folytathatjuk az utunkat. Nagyon fontos, hogy ne vigyük vissza a teknőst a vízhez, mert ha csak nem arra ment már, tehát már nem visszafelé tartott, tehát mindig azt kell nézni, hogy a teknősnek merre áll a feje, és arra, abba az irányba kell elvinni. Tehát, hogyha a víztől elfelé megy a termés, akkor ne vigyük vissza a vízhez, mert ugye hihetetlen energiákat fog elpazarolni, hogy megint elindul fészkelőhely felé. Ugye ebben az időszakban, különösen az utak, kerékpárutakon lehet találkozni, főleg a reggeli időszakban, napfürdőző, egyéb hüllőkkel, kétéltőekkel, hogy lehet, akkor ezeket is mentsük meg, vigyük el, vigyük le az útról. Ugye a kis teknősök, azok a nap melegének köszönhetően valamikor a nyár második felében, augusztus környékén kezdenek el kikelni, aztán majd ősszel elsősorban az iszapba beásva magukat a felnőttek és a fiatalok is ugye ott telelnek át, de a szakirodalom szerint egy nagyon késői fészekrakásból fejlődő fiatalok akár a tojásban maradva telelhetnek át, és akkor a tavasszal jelnek ki. Ugye ebben az időszakban sajnos Magyarországon is teljesen általánossá vált az, hogy idegen honos teknősfajokat dobáltak ki a vizekbe, tettek ki a tulajdonosok felelőtlen módon a vizekbe, és hihetetlen ökológiai problémákat jelentenek.
3: Bocsánat, ezek olyanok voltak, hogy mondjuk valaki megvásárolt ilyen kis állatkereskedésben egy-egy teknőst, és akkor utána úgy döntött, hogy hoppá, nekem ez még se kell?
2: Persze, mert ugye nagyon aranyos, amikor megveszek egy 200 forintos méretű miniatűr, tehát pici teknőst, és akkor az mondjuk 5-8-10 év alatt megnő egy ilyen rohamsisas méretű rettenetté, amit ugye nagyon nehéz tartani. Víziteknős, ugye az a probléma, hogy belepiszkít a vizébe, főleg ragadozók, tehát a hús, tehát rendszeresen tisztítani kell a vizét. Nagyon nagy méretű akvaterráriumra van szükségük, és amikor jön, megy, akkor ugye kopog, tehát ez idegesíti az embereket. Tehát magyarán megunják az emberek, hogy hát kicsinek aranyos volt, de nagynak már nem, és akkor jaj, mi legyen szegény Béluskával, kivitték a vizekbe. Elképesztő problémát jelent. Többek között az ilyen felelőtlen laikusok miatt most már talán több mint 10 éve tilos bizonyos ékszerteknős fajok behozatala és árusítása Magyarországon. Ez éppen ezért van. Tehát, hogyha ilyen idegenhonos teknős fajt fogunk, akkor azt lehetőleg ne engedjük vissza a vízbe, vigyük el egy közeli állatkertbe, ahol zárt körülmények között tartják ezeket a idegenhonos, nem kívánatos vadonban, nem kívánatos teknőseket.
3: Tehát akkor magyarán az állatkertek befogadják, hogyha esetleg ilyennel találkozunk, akkor ők kötelesek hát is egyébként?
2: Igen. Azért nem hiszem, hogy ez kötelezettség lenne. Próbálnak megfelelni az igényeknek. Nyilván itt van egy olyan mennyiségi korlát, amit egy idő után már nem lehet gyakorlatilag tovább folytatni. Érdemes a közeli állatkert felhívni, és akkor megbeszélni velük, mert óriási gondot jelent, hiszen itt ugye több faj is szóba jöhet, most hirtelen eszembe jut a vörösfülű ékszerteknős és a hieroglifás ékszerteknős. Ezek a teknős fajok szaporodnak Magyarországon, tehát évről évre újabb és újabb generációk kelnek ki a tojásokból, és szorítják ki Európa és Magyarország egyetlen őshonos víziteknős faját, úgyhogy ez jelentős ökológiai problémát jelent.
3: Mit lehet egyébként tenni ilyenkor ezek ellen?
2: Semmit. Igazándiból semmit, mert hogy azért élnek meg Magyarországon, és azért tudnak szaporodni, mert a klíma és a vizes élőhely jelentette élőhely kínált megfelelő számukra. És ez a probléma, hogy nincsenek meg azok a ragadozóik, amik ugye mondjuk az élőhelyükön kordában tartják őket, tehát mondjuk a mosómedve rendszeresen kiássa a fészkeiket, és így az állományt tudják csökkenteni. Vagy mondjuk ott vannak olyan aligátorfajok amerikai kontinensen, amik ugye fogyasztják akár a nagyobb felnőtt teknőseket, és ugye Európában ilyen ragadozóik nincsenek, és ezért korlátlanul, tehát akár közel inváziós mértékben tudnak szaporodni. Ez jellemző az összes magyarországi vízre, hogy telehurcolták a felelőtlen terroristák, akvaristák, idegenhonos halakkal, rákokkal, csigákkal, kagylókkal, vízinövényzettel. Ugye, és itt ugye globális kereskedelmi behurcolás is nagyon fontos. Tehát nem csak az emberek aktívan tették ki a dologba, bele nem gondolva felelőtlen módon, hanem mondjuk jöhetnek mondjuk ballasztvízzel, bármilyen vízzel egyetemben ilyen idegenhonos fajok, és sajnos ma Magyarországon talán nincs olyan természetes víz, ahol ne lenne legalább néhány idegenhonos állatfaj.
3: Ha olyan úton járunk, ahol mondjuk gyakrabban is találkozunk esetleg ilyen teknősökkel, mit tehetünk?
2: Hát igazándiból csak ezt, amit mondtam, hogy figyelni kell, és ha tudjuk, akkor vigyük át. De mondom, nagyon fontos, hogy először mindig bele kell nézni a visszapillantót, hogy meg tudok-e állni biztonsággal. Ha nem, akkor menjek tovább, mert az emberi élet a legfontosabb, nem érdemes kockáztatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mocsári teknősökről hallhattak, melyek az élőhelyük és fészekrakóhelyük között gyakran kényszerülnek arra, hogy a vonulási útvonalokat kettészelő betonozott vagy földutakon átkeljenek, kitéve magukat annak a veszélynek, hogy egy autós vagy biciklis elüti őket. Fontos tehát, hogy ha lassú folyású vagy állóvizek környékén járunk, vigyázzunk rájuk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Lakossággal a fészkelő baglyok nyomában ismét. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei füles baglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét idén januárban és áprilisban. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füles kuvik költő állományának felmérésében tudnak segíteni az érdeklődők. Hogy hogyan zajlik ez, és hogy miért is fontos ennek a fajnak a felmérése, arról szintén Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérdezzük.
2: A füles kuvik párok országos felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Miért fontos a füles kuvik párok felmérése?
3: Ugye itt van egy alapvető általános ismeretterjesztő funkció is, hiszen nagyon-nagyon sokan még nem ismerik érthető módon az éjszaka csendjében felhangzó ilyen melankolikus, kb. Másfél másodpercenként, két másodpercenként ismétlődő füttyögést, hogy mi lehet ez. És ez a füleskuvik, ez egy 41 néhány évvel ezelőtt Magyarország egyik legritkább fészkelő madara, vagy költő madárfaja volt. Két helyen, a Tihanyi félszigeten, illetve a szekszárdi dombvidéken fészkelt néhány példány ezekből. Azóta elképesztő mértékben terjeszkedik ez a faj északi irányba, és Magyarországon gyakorlatilag nincs olyan tájegység, ahol ne találkozhatnánk velük. Egy nagyon kis termetű, seregély méretű kis bagolyról van szó, ez az egyetlen vonuló bagolyfajunk. Főleg rovarokkal táplálkozik, nagy termetű rovarokkal, cserebogarak, zöld lombszöcske, éjjai lepkék, stb. Éppen ezért vonul meg, hogy ez a fajta rovartápláléka alapvetően hiányozna a téli időszakban. Természetesen kis rágcsálókat is el tud kapni, nagyon karakán kis vadmalac bagolyról van szó. A szakirodalom szerint a saját termeténél megfelelő, mondjuk énekesigót is volt már, hogy zsákmányolt, de ugye ez ritkaság, és oduköltő madárról van szó. Tehát ezért érzi jól magát a lakott területeinken, hogy nagyméretű idős fák vannak harkályodukkal, ugye a seregélyek is tudnak költeni, és tényleg Budapest belvárosában, nagyvárosok belső kerületeiben, a panel lakótelepeken is ott van ez a pici madár. Ugye ez a második ilyen sorozatnak egy tagja, ugye a lakossággal a fészkelő baglyok nyomában egy az a erdeifüles bagoly költőállomány országos lakossági felmérésére vonatkozik, amit egy hónappal ezelőtt adtunk ki közleményt, és akkor most a második fejezete ennek a közös állomány felmérésnek a füles kuvikokra vonatkozik. Ugye gyakori kérdés, hogy hogyan lehet egy baglyot észrevenni, főleg ami ilyen kicsi, miközben éjjel mi ugye egyrészt alszunk, másrészt pedig nem látunk. Ugyanúgy, mint az erdei füles baglyok esetében, a füles kuviknál is a hangra érdemes figyelni. Különösen a költési időszak elején nappal is, egy nappal pihenő füles kuvik is tud füttyögni. Már találkoztam így nappal, és sikerült is megtalálni a lombok között. Tehát mind a két bagolyfaj esetében a vonatkozó honlapoldalunkon, ahol az elektronikus jelentőlap is elérhető, ott van fönt hang minta, tehát mondjuk az erdei füles bagoly esetében a hímek és a tojók jellegzetes hangjáról, a füles kuvikok esetében is a hangról, ugye itt mind a két ivar, tehát a hím is és a tojó is füttyög egymásnak. Nagyon érdekes, hogy a füles kuvikok, ha tehetik, akkor szeretnek ilyen laza kolóniákban fészkelni. Tehát, ha megállunk egy füles kuvik hangot hallva, akár 2-3-4-5 helyről is hallhatunk a környékről, több száz méter távolságból megszólaló egyedeket. Aztán majd, amikor a költés ugye előrehad, és a fiókák elhagyják a többi-kevésbé repülni tudó állapotban a fészekhelyeket, akkor utána már a fiókáknak a jellegzetes elesítkérő hangja segít őket észrevenni. a vonatkozó honlapoldalakon, az MMM honlapján, az mmmarton.martonelemér.hu kezdő oldalon fönt a szuper kiemelt hírek között, ahol balra jobbra lehet egy zöld nyillal lapozni, ott mind a két faj, így a füleskubik felmérésnek az oldal is megtalálható, és akkor ott videókat is láthatunk az adott fajról, illetve ott férhető el az az elektronikus jelentőlap, amit a terepen akár néhány perc alatt ki lehet tölteni és be lehet küldeni.
2: Ide bárki bárhonnan küldtet be adatot, de fontos mondjuk, hogy megjelölje, hogy honnan tölti fel?
3: Hát értelemszerűen ki kell tölteni az űrlapot, nyilván ott van dátum, időpont, helyszín megadásával, mert ugye így lehet hasznosítani ezeket a megfigyelési adatokat. De gyakorlatilag tényleg végig kell menni azon a 68 kérdésen, és ki kell tölteni. Ez akár okostelefonnal is ő meg tudjuk oldani, tehát nem egy bonyolult valami, és akkor gyakorlatilag az adat beküldésével, vagy jelentőlap beküldésével, akkor az adat egyből már hasznosul, és fel is kerül majd a feldolgozást követően, például a Magyarország madarai honlapfelületünkön az adott madárfaj országos elterjedési pontérképéhez.
2: Beszélgettünk már mi korábban ilyen felmérések, lakossági észlelések kapcsán arról, hogy hát azért hosszú évek távlatában jelentősek ezek az adatok. Ezzel a felméréssel is így van, hogy majd egy jó 5-10-15 év múlva lesz nagy jelentősége annak, hogy lássuk a változást, a módosulást?
3: Részben igen, de ugye mindegyik esetben... Itt például a Füleskubik felmérés tavalyi eredményeiről van is egy, annó adtunk is ki tájékoztató hírt, de például itt a Füleskubik felmérős oldalon egy kattintással elérhető a tavalyi jelentés, meg tudjuk nézni. Illetve mind a két esetben, illetve minden ilyen esetben a beérkező adatok szinte azonnal felkerülnek az online adatbázisunkba, és ezek a Magyarország madarai felületünkön, tehát van a tudástár menüpontunk, a honlapunkon, mme.hu-n, és akkor ott van a Magyarország madarai felület, rákeresünk bármilyen fajra, akkor megnyílik az oldala, ott mindenféle hasznos információ megtalálható az adott fajról, és többek között az országos elterjedési pontérkép is. És hogyha valaki most kitölti ezt az adatát, és beérkezik a monitoring központunkba, akkor ez az adat fel fog kerülni nagyon gyorsan, vagy akár azonnal, közel azonnal ez az országos pontérképet, tehát folyamatosan a létező legfontosabb adatokkal rendelkezünk egy adott faj, mondjuk költőállománya kapcsán, és ezért is nagyon jó. Tehát itt ilyen költés esetében az adatról beérkező adatok egyből hasznosulnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét hallották.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, gyermeknappal és zótáborral is készül az előttünk álló időszakra a Miskolci Állatkert. Mindkettő már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és mindkettő nagy gyereksereget is vonz. A gyermeknap természetesen május utolsó vasárnapján zajlik majd, a táboroknak pedig az iskolai tanév végétől, június 22-től több turnusban ad helyet az állatkert. Tarvas Kata zoopedagógussal beszélgetünk a következő percekben.
4: Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt az Egyszer volt mesezenekar látogat hozzánk, úgyhogy itt a kedvenc rajzfilmjeinknek a dalait lehet meghallgatni, és akár a mesefigurákkal is lehet majd találkozni. Délután pedig a Csodamalom Bábszínház jön el hozzánk, a Kiskakas Gyémánt Félkrajcára című előadásukkal készülnek. Ugye ezen a napon is egész nap lesznek látványetetések, úgyhogy tényleg akár reggeltől késő délutánig itt a gyerekek megtalálják a szórakozásukat.
2: új tagokkal is gyarapodott az állatkert állatállománya az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány hétben, hónapban. Kicsit róluk is meséljünk.
4: Igen, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van. A sort ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal. Most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni. De rajtuk kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve. Úgyhogy ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvasból.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, most következzék néhány zöld hír. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a sejei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megóvására összpontosítanak több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki. A feljegyzések kezdete óta a második legmagasabb hőmérsékleti értékeket mérték áprilisban a tenger felszínen, közölte az Európai Unió Kopernikusz éghajlatmegfigyelő szolgálata. A jelentés szerint a múlt hónapban a Csendes-óceán trópusi térségének nagy részén rekordhőmérsékletet regisztráltak intenzív tengeri hőhullámok kíséretében. Ez volt a harmadik legmelegebb április is világszerte, a felszíni levegő átlagos hőmérséklete 14,89 Celsius fok volt, 0,52 fokkal magasabb az 1991 és 2020 közötti áprilisi hőmérsékletek átlagánál. Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ éghajlati stratégiai vezetője szerint ezek az értékek egyértelműen jelzik a globális felmelegedést. A tengerfelszín melegedése mellett az északi-sarki tengeri jég kiterjedése átlag alatt volt, és Európa szerte jelentős különbségek mutatkoztak a hőmérséklet és a csapadék mennyiség terén. Átlagon felüli meleg volt Délnyugat-Európa nagy részén, Spanyolországban pedig az idei volt a legmelegebb április. Kelet-Európában viszont meglepően hideg volt. A múlt hónapban számos szélsőséges időjárási esemény is bekövetkezett. Trópusi ciklonok a Csendes-óceánon, árvizek a Közel-Keleten és aszály Dél-Afrikában. Az Arktiszon a tengeri jég átlagos kiterjedése körülbelül 5%-kal maradt el a megszokottól. Gajdos László megállapodott az osztrákokkal, hogy nem hoznak több azbesztes követ Magyarországra. Az élő környezetért felelős miniszter a napokban jelentette be, hogy következő lépésként ártalmatlanítják a már leterített szennyezett köveket. A bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyeztem az osztrák üzem tulajdonosával, teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme, tette hozzá bejelentésében Gajdos László, megjegyezve azt is, hogy úgy sikerült megállapodniuk a Magyarországra irányuló értékesítés leállításáról és a közvetlen veszély elhárításáról, hogy nem kellett a bányák bezárását kezdeményezniük. Gajdos Lászlónak ez volt az első dedikált

0: Feladata azt követően, hogy hivatalosan is a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere lett, tudósít a telex.hu. Gajdos László a miniszteri megbízó levele átvételét követő napokban személyesen tartott terepszemlét az ország nyugati részén, az aszbeszt szennyezéssel sújtott területeken. Három megyében több mint 300 helyszínt azonosítottak.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
1: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát Sulyog Tamás köztársasági elnök. Vágány felújítási munkák kezdődnek az ünnepek után, Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron áttartó híd és pályakarbantartás indul. Miskolc tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt a miskolci polgármester. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. Sulyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5-tusázó Kálnoki Kis Attila. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. 2 nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a Bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palotaszállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak. Negyedszázados fennállását ünnepelte a miskolci zenepalotában a Reményi díjas Anima vonós négyes. A jubileumi hangverseny az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programjaként valósult meg, megkoronázva az együttes értékteremtő művészi pályáját. Sós Gábor alapítótag felidézte, hogy a 2000-es évek eleje óta több mint 500 sikeres koncertet adtak belföldön és külföldön egyaránt. A kvartett tagjai kiemelten büszkék az óvodákban és az iskolákban végzett ifjúsági és missziós munkájukra, amelynek keretében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye leghátrányosabb helyzetű falvaiba is elvitték a komoly zenét. A megújulásra törekvő együttes az elmúlt 25 évben multimédiás elemekkel és a jazzesebb Anima Group formációval is kísérletezett, a mostani ünnepi fellépés előtt pedig egy egyedülálló beavató próbát tartott. Gál Nikolettet is díjazta Miskolc városa. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolcváros önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. A díjazottak között szerepelt a DVTK siketlimpiai bajnok atlétája Gál Nikolett is, aki az év sportolója díj női kategóriájának győztese lett. Gál Nikolettet hallják.
2: Miskolc város évnői sportolója díjat kaptam meg, és ez nagyon jó érzés és nagy megtiszteltetés, hiszen Miskolc születésű vagyok, itt élek 22 éve, és tényleg ez ilyen nagyon megható és nagyon motiváló érzés. Februárban vagy márciusban derült ki, hogy a zsűri tag megválasztott engem, és mondták, hogy ezt titokba kell tartani, úgyhogy hát nehéz volt, mert ez nagyon-nagyon hatalmas hír volt, és nagyon szerettem volna így mindenkinek megosztani, sőt, posztolni is, hogy mi történt. Hát a gálát azt amúgy nagyon élveztem, nagyon szuperül sikerült a szervezés, tényleg az egész műsor, a színházi előadások is nagyon jól sikerültek, a zenék is, a tapsok, ahogy belevágták az egyperces interjúkat, úgyhogy tényleg én nagyon-nagyon élveztem. Visszagondoltam, hogy miket tettem eddig le az asztalra, és hogy milyen áldozatokat tudtam hozni, és a siketlimpiai bajnok miatt kaptam ezt a díjat, illetve így a sporthoz való hozzáállásom, így a kitartásomért, az alázatomért, meg hogy emellett kiváló teljesítményt tudok nyújtani a tanulástéren is, úgyhogy így összefoglalva így emiatt.
1: Hetekig is eltarthat a MOL tiszaújvárosi üzemében péntek reggel történt robbanás körülményeinek vizsgálata. A detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan, öten könnyebben megsérültek. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik rendőrségi nyomozás. A MOL vizsgálóbizottságot hozott létre a baleset körülményeinek feltárására. A vállalat két munkatársát hazaengedték a Miskolci kórházból, 7 dolgozó további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil. A balesetben egy 37 éves férfi halt meg. Köszönöm a figyelmet. Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Simon de Ma András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, Pünkösd második napján jön velünk szemben ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születés napjaként szoktuk emlegetni, hálás vagy ezért az egyházért. A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk. Jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jobban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk. Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket.

Szentlélek Isten, látod, mennyi ismerhetetlen erő tolakszik elénk és próbál döntő erő lenni. Nagyban is, kicsiben is küzdünk terhekkel, mélységekkel, ellenséges erőkkel, és újból kitűnik a gyengeségünk, elesettségünk, erőtlenségünk. Az erőszak világából kiáltunk hozzád, mert erőválságban élünk. Hívjuk és várjuk áldó erőidet, vigasztaló, mellénk álló, ügyünket, emberségünket védő szent lelkedet. Jövel, teremtő szent lélek!

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Az apró hirdetés.
1: Nem tudom, Elléke számította rá, hogy megkérem a kezét, minden esetre nem éreztette ezt velem. Szülei is ugyanolyan barátságosan fogadtak, mint hazalátogatásunk előtt. Én azonban jóval ritkábban mentem át hozzájuk, mióta szívemben kétségek viharadult. Nem tudtam eldönteni, vajon sikerülne Ellikéből előkelő úri hölgyet nevelnem, olyat, aki miatt a szüleim előtt sem kellene szégyenkeznem, vagy megmaradna ilyen poros farkincájú szenes pince lakónak.
2: Jaj, de nehéz a házasulni készülő egerek helyzete.
1: Bölgerák is észrevette rajtam, hogy gondterhelt vagyok. Foggatására azt feleltem, hogy a bizonytalan jövő aggaszt. Az egérkarnál most nincs felvétel, munkanélkül tengek-lengek, s az ő nyakán élősködöm.
3: Az a legkevesebb, legyintett. Amíg nekem van egy kenyérmorzsám, addig neked is van. Hanem abban igazad van, hogy ez munkanélkül csak tengődés. Veszünk újságot és elolvassuk az apró hirdetéseket. Biztosan találunk valami neked való munkát.
1: Meg is vettük az újságot, s nekiálltam apró hirdetéseket böngészni. Hirdettek mindent, egérbölcsőt, egérdivatlapot, egérénekesek régi lemezeit, csak éppen álláshirdetések nem voltak olyanok, amilyenek megfeleltek volna nekem. Zömében vidékre kerestek egereket zabot hegyezni. Én azonban most, hogy ismét közel kerültem a családomhoz, nem akartam elszakadni tőlük. Mit kezdjek vidéken egy szál magamban?
3: Az utcán is vannak hirdetések kiragasztva,
1: mondta Börkerág.
3: Most ráérsz sétálni, olvasd végig őket.
1: Mi más tehettem volna, mikor ő munkába ment, én sétára indultam, és sorra olvastam a fal tövében, fák tövében kiragasztott apró hirdetéseket. Aprók voltak csak ugyan akkorák, mint egy ne felejts szirma. Nem csoda, hogy az emberek nem veszik őket észre. Dióhé babakocsi eladó, különbejáratú egérjuk fehér egérnek kiadó. Egérjuk a beázik, hívja a rákszert. Valódi macska szörtömítések, jótállás. És azok az álláshirdetések? Vidéki magtárba szakképzett zabhegyezőt keresünk, vidéki malomba gyakorlott lisztkóstolót keresünk, vidéki sajtüzembe tapasztalt lyukrágókat keresünk, vidéki színabogjába pockokat keresünk, vidéki üdülőjébe gondnokot keres az egérimpex, vidéki étterembe felveszünk macskaügyekben jártas maradékelosztót. És így tovább, és így tovább. Már káprázott a szemem a sok vidékitől, szakképzettől, gyakorlottól, jártastól. Én is szakképzett, gyakorlott, jártas egérjük karbantartó vagyok, de azt még vidégre sem keresnek. Csöggetten rottam az utcákat, egyszer csak megakadt a szemem egy hirdetésen. Már alakra is más, jóval nagyobb, mocska fül formájú hirdetés volt. Kíváncsian olvastam el. Egyedül álló felvilágosult macska keresi azon előítélektől mentes egerek társaságát, kik ráérnek őt délutánonként szórakoztatni, tiszteleti megállapodás szerint. Lenyűgözve olvastam el újra meg újra az érdekes hirdetést. Végül le is téptem a falról, hogy otthon megmutassam Börkerágnak. Nem volt emiatt lelkiismeret furdalásom, mert úgy éreztem, kizárólag nekem ragasztották ki, egyedül én rám vár ez a poppás állás.
3: Micsoda badarság!
1: Hűtötte le lelkesedésemet Börkerág, miután elolvasta. Felháborodva kiáltottam. Ez neked badarság? Életemben nem olvastam még ilyen kedvező hirdetést. Gondold el, csak egy kis felolvasás, beszélgetés, és még fizetnek is érte. Börkerág úgy nézett rám, olyan érteklődve és fürkészön, mintha most látott volna először.
3: Képes volna elmenni egy macskához?
1: Egy felvilágosult előítéletekről mentes macskáról van szó.
3: És ha megesz?
1: Felvilágosult macska nem eszik egeret, hanem májkrémet, szardiniát, kolbászkrémet.
3: Honnan tudod, hogy csak ugyan felvilágosult? Lehet, hogy ez a szó a csalétek, amivel magához édesgeti az ostoba egereket.
1: Erre már felbőszültem. Szóval ostobának tartasz, vedd tudomásul, hogy most már csak azért is elmegyek ahhoz a macskához. Hiába volt Börkerág minden érvelése, könyörgése, megmakacsoltam magam. Még aznap elmentem a hirdetésben megadott címre. Éltes macska nyitott ajtót, sárga szemének villanásától minden bátorságom elhagyott, alig bírtam kinyögni,
2: A hirdetéssel jöttem volna.
3: Ó, kedves kis egér,
2: narombolta.
3: Nagyon örvendek, el sem mondhatom, mennyire örvendek. Fáradjon beljebb, aranyoskám.
2: Józan eszem azt súgta, hogy még visszafordulhatnék. Ó, bár hallgattam volna bőrkerágra. A dac azonban nem engedett meg hátrálni, hiszen azt mondtam neki, hogy csak azért is. Azon kívül látni akartam, hogyan van berendezve egy macska lakása. Beléptem tehát, és félelmemet leküzdve körülnéztem. A múzeumban, ahol nevelkedtem, megszokhattam a pompát, ám itt mégis elállt szemem szám. A falakon selyem tapéta, a parketten süppedő szőnyeg, és mindenütt párnák. Selyem párnák, damaszt párnák, pársony párnák, arannyal ezüsttel kivarrott párnák, keresztszemes párnák, pávaszemes párnák, mind meg annyi dagadó gyönyörűség. Alacsony asztalka át a párnák között rajta kristály tálkában tej. A mennyezetről csillogó gömböcskék lógtak olyasfélék, mint a karácsonyfadíszek. Fehér kosárban puha, színes gyapjú gombolyagok. A sarokban valami osztóféle át báránybőrrel letakarva. Minden olyan lágyan omló, puha, simogató. Csoda-e, hogy azonnal otthonosan éreztem magam ebben a szép környezetben? Mondtam is az éltes macskahölgynek, hogy lakása a mi múzeumbeli egérjukunkra emlékeztet. A vendégek nálunk ezüstkanálba ültek, meséltem neki büszkén, Kályha ellenzünk pedig egy kínai császárnő elefántcsont legyezője volt.
3: És sakkozni tudsz-e, kis egérke?
2: Megiszem azt, hogy tudok. Nevem egyébként Egbert.
3: Egbert? Bertike?
2: Ízlelgette nevemet a macskahölgy.
3: Vedd csak elő, kedvesem, a saktáblát a szekrény aljából. Nekem bizony már nehezemre esik a hajladozás.
2: Kár, hogy bőrkerák nem hallja ezt, gondoltam, miközben előkotoráztam a saktáblát, és felállítottam a figurákat. Kár, hogy nem látja ezt a beteg öreg macskát. Ettől ugyan kár engem félteni. Ma holnap tolókocsiban fog járni szegény öreg pár. A macska hölgy meglehetősen jól sakkozott. Hol ő nyert, hol én. Valahányszor ő nyert, hangosan dorombolt örömében. Sakkozás után újságot olvastam neki, mert, mint panaszosan mondta, a szeme nagyon meggyengült az utóbbi időben. Segítettem pamutot gombolítani, melegítettem neki tejet, aztán hazamentem. Zsebemben csinos pénzösszeggel, szívemben pedig jókora adag büszkeséggel. No, látod, hogy érdemes előítéletektől mentesnek lenni? Kérdeztem bőrkeráktól, miközben keresményemet kiteregettem az asztalra. Majd részletesen elmeséltem neki, hogyan is zajlott le a szerinte olyannyira kockázatos vállalkozás. Szó nélkül végighallgatott, és csak egy idő után annyit jegyzett meg.
4: Ha öreg, ha beteg, akkor is macska.
2: Irigykedik, gondoltam szánakozva. Irigyli, hogy volt merszem elfogadni ezt az előnyös megbízatást. Hangosan azonban csak azt mondtam neki, aki mer, az nyer, barátocskám. Ettől kezdve minden délutánomat az idős macskánál töltöttem, hol sakkoztunk, hol dominóztunk, néha kártyázgattunk, vagy kockadobós társasjátékot játszottunk, meg a Kalapocska Hopp nevű remek játékot. Ezt szerette a legjobban, de én is szívesen játszottam az ugrándozó röpködő kalapocskákkal. Néha megkért, hogy hozzak neki gépsonkát, rezeljek neki sajtot, bontsak fel egy doboz lazacot, nyissam ki az ablakot, vagy éppen csukjam be, mert húzatot érez. Kellemesen telt így az idő, a pénz is szépen gyűlt. Délelőttönként, mikor bőrkerág már kemény munkával karban tartotta az eldugult, betömődött, elázott egérjukakat, én még az ágyban heverésztem, pirítós rákcsálva, újságot olvassam, mint egy úr, és vártam a délutánt a könnyed pénzszerzés idejét. Egy napon azonban, ó, bár tudnám feledni, váratlan dolog történt. Mikor becsöngettem az öreg macskához, hónom alatt az Esti Dorombolás című újsággal, amit újabban én szoktam neki megvenni a sarkon, nagy örvendezéssel fogadott.
3: Jöjj csak, kicsi Egbert, nézd, minő érdekes ajándékot kaptam egy tengeren túli unokanővéremtől.
2: Kíváncsian mentem be a szobába, és nagyon meglepődtem attól, amit láttam. A szoba közepén aranyozott rácsú, cifra madárkalitka állt.
3: Unokanővérem tudja, mennyire szeretem a dalos madárkákat?
2: Bobolázta hátam mögött az éltes macskahölgy.
3: Azért küldte ezt a gyönyörű kalitkát, hogy örömöt szerezzen vele.
1: Nézd csak meg belül is, milyen finom a kidolgozása, milyen masszív.
5: Engem ugyan nem érdekelt különösebben a rácsok kidolgozása, mégis bementem, mert a sarokban jókora dió hevert, sokkal nagyobb, mint az itthoni diók. Ezt is a tengeren túlról küldték?
1: Azt is, kedves kém, kóstol csak meg, milyen különleges íze van.
5: A dió már fel volt törve. Megkóstoltam, ám azon nyomban ki is köptem. Tisztára orvosságészű. Megfordultam, hogy kimenjek a kalitkából, de majdnem elájultam a rémülettől. A kalitka cifra kacskaringókkal díszített ajtaja ugyanis zárva volt. Az öreg macska pedig, akiről azt hittem, hogy nem sokára tolókocsiban fog közlekedni, diadal táncot járt a kalitka körül.
1: Van már saját egerem, van már saját egerem,
5: nyávogta boldogan, és lerántotta a báránybőrt a sarokban álló oszlop formájú valamiről. Közönséges pocafarönk volt aranyozott vaslábakra szerelve. Puha kérge erősen le volt hántva, s hogy miért, azt rögtön megértettem, mihelyt a vén macska köszörülni kezdte a farönkön karmait.
1: Van már egérkém, szép éles karmocskáim, van már egérkém, sejhaj.
5: Behunyt szemmel vártam a halált. Ami azonban következett, még annál is rosszabb volt.
1: Haló, micikém, haló, licikém.
5: Nyervogta a vén macska a telefonba.
1: Gyertek át, azonnal van már kis egerem lesz, kivel játszadoznunk reggeltől estig.
5: Nem is tudom, hogyan éltem át végül ezt a keserves. Jaj, de még milyen keserves csalódás. És a szégyen. Mert a gonosz vén macska és barátnői késő estig ott ültek a kalitka körül, és kötőtővel piszkáltak, hogy ugráljak. Közben örvendeztek, hogy engem szemüveg nélkül is jól lehet látni, nem úgy, mint a televíziót. Még ma is ég a fülem, ha visszagondolok arra a hétre, amit az aranyozott kalitkában töltöttem. Talán még most is ott senyvednék. Elkeseredésemmel azonban nem tudtam enni, és egy hét alatt cérna vékonyságúra fogytam. Egy alkalmas pillanatban, mikor kínzom a vén macska éppen aludt, átpréseltem magam a rácsok között. Az orromról lejött a bőr, de az még semmi ahhoz képest, ahogy a lábam fájt. Végül is sikerült hazaszöknöm bőrkerákhoz. Alig ismert rám, hiszen csont és bőr voltam. Miután azonban rám ismert, gyorsan ágyba fektetett, és meleg tejlevest főzött, hogy erőre kapjak. Kimondhatatlanul jól esett a leves, de még annál is jobban esett, hogy egy szóval sem célzott ostoba hiszékenységemre,

az életet, a feladatokat, jövőt kínál és jövőt mutat a jelenben. Engedjük, hogy a Szentlélek Krisztussal kapcsoljon bennünket össze. Keressük és fogadjuk el minden nap a felkínált erőt. Vegyetek szent lelket. Amen. Mélyíts el bennünk az ige gondolatait, a zene hangja.

Helyünkön maradva, fejünket meghajtva könyörögjünk. Mindenható, örökkévaló Úristen, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak bölcs és hatalmas teremtője, örvendezünk előtted, hogy ma hálát adhatunk neked a Szentlélek kiáradásának áldásaiért. Köszönjük, hogy a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből szent lelked és igéd által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjtesz magadnak, amit oltalmazol és megtartasz. Urunk, hálás a szívünk, hogy a lélek áradás nagy lelkű kínálata bennünket is elért, és beleölelt Anya Szent Egyházat közösségébe. Ajándék számunkra, hogy drága anyanyelvünkön hívhatunk segítségül, és megvallhatjuk, hogy életünk békességre jutásához nekünk is szükségünk van az igazság és a békesség lelkére. Növeld bennünk a fogadókészséget szent lelked iránt, hogy új erővel, új bátorsággal feltöltekezve tudjuk betölteni a tőled kapott küldetésünket.

Erősít ebben minket, hogy részesültünk valamikor a keresztségben, és amikor konfirmáltunk, akkor egészen új ismeretekre tehettünk szert rólad. Hűségedből részeltettél bennünket is, évtizedeken keresztül, ezért hálás a szívünk. Maradj meg velünk továbbra is abban a különleges kapcsolatban, amelyikben elhagyjuk a számítgatást, a szűklátókörűséget, a fanatikus önigazolást, és előállhatunk a békességszerzés üzenetével, az evangéliumi életfolytatás megélésével. Könyörgünk hozzád minden megszomorodottért, elkeseredett és kétségbe esett embertársunkért, akiknek kárt, veszteséget, rombolást okoz világunk sokféle válsága, és a lakott föld több pontján zajló háborúskodás pusztítása. Könyörülj rajtunk, és irgalmazz nekünk, Urunk! Imádkozunk hozzád a gyászoló szívekért, akiknek nagy a vesztesége. Felejtsék el a mulandóság kínját, és jusson eszükbe az örökké valóság reménysége. Légy gyülekezetünkkel, Anyaszent Egyházunkkal, határainkon belül és kívül. Oltalmazd és töltsd el békességeddel teremtett világodat, hogy életünk viszontagságai csökkenjenek. Szent lelked ereje ragyogtassa fel kegyelmességedet, Atyánk, mindannyiunkon. Így bocsáss el áldásoddal, szent házadból, a Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen. Most pedig együtt és fennhangon mondjuk a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Énekeljük az 545. dicséret első versét. Jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága.

Most pedig Isten tiszteletünk végén énekeljük záró énekünket, az 552-es számú énekünk első, második és hetedik versét. Az első vers így kezdődik: Jézus, az ígéretet ím beteljesítetted.

0: Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a debreceni református nagy templomból. Igét hirdetett Fekete Károly püspök lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Huszonegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a Bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

harsog a szív, az ész s a jaj, kirepül meg, sajdul a borta mögötte, a bajra szokott dobogás is elő.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Ekkor született meg Pohris fejében az ötlet, hogy megszerzi magának az egész földközi tenger déli gyümölcs forgalmát. 3 napot tartózkodott mindössze a szigeten. A lányok, akiket a kedvét kereső görögök esténként a szállodába küldtek, Irénére emlékeztették. Ugyanaz volt a járásuk, a hangjuk, a testük. Diadalmas, keleti kényurak gőgjével dúskált szépségükben és kiszolgáltatottságukban. Tudta, hogy nem azért ajándékozzák meg szerelmükkel, mert tetszik nekik, hanem mert legyőzte őket. Legyőzte Szamoszt, megtiporta, és ez a tudat még fokozta az éjszakák örömét, hogy Szamosz lányai szerelmet kell hízelegjenek neki, az útált és megvetett zsidónak, mert félnek tőle. Aztán körülhajózta egész Görögországot, és a siker nyomon kísérte végig, mintha csak a sors is kárpótolni akarta volna az elszenvedett megaláztatásokért. Sikerült előnyös egyességet kötnie a gyümölcs exportőrökkel. A termést felvásárló kiskereskedők készségesen léptek be a vállalat szolgálatába, és a pénz úgy hömpölygött körülötte, mint egy megáradt tavaszi folyó. Athénben egy táncos nő, aki egy angol kapitánnyal vacsorázott, szó nélkül otthagyta a kapitányt egy brilliáns gyűrűért. Pedig szép pirosarcú, kékszemű szőke fiú volt a kapitány, és 3 napos hajóútra ment vele. Ciprus szigetén egy osztrák grófnő ajándékozta meg a szerelmével, alig került az egész mulatság néhány ezeresbe, és pokoli örömöt érzett, amikor az elkényeztetett előkelő hölgyet a 4. napon otthagyhatta búcsú nélkül, mint egy megunt hálóinget, hogy tovább hajókázzék Olaszország felé egy közönséges kis harmadrangú dizőzzel, akinek egyetlen szerencséje az volt, hogy valamiképpen Évára emlékeztette. Olaszországban 3 hetet töltött, ami kellőképpen beszervezte ottani képviseleteit is, aztán hazatért Bécsbe, a déli naptól barnára égve, kigyógyulva minden lelki nyavajából, elégedetten, egészségesen, öntudatosan. Bécsben már ősz volt akkor. Az első hír, amit megtudott, az Éva eljegyzésének fölbomlása volt. Először csak elcsodálkozott. Vidáman őszintén csodálkozott. Hát mi azt gondolta? A félistenek is orra buknak olykor? Aztán rátelefonált egy magándetektív irodára, és megbízást adott, hogy derítsék föl a dolog hátterét. 3 nap múlva ott volt az asztalán a részletes jelentés. A következő 3 nap kinyomoztatta a Kunzler áruház ügyeit. Kedvező értesülések futottak be. Mikor minden adat együtt volt, nagyon nyugodtan és nagyon megfontoltan megindította a támadást. Nem sietett vele. Arra is ügyelt, hogy még a saját munkatársai és alárendeltjei se vehessenek észre semmit. Lassan, de tervszerűen haladt előre a maga célja felé lépésről lépésre, mint a pók, amikor a hálóját vonja szálanként, előre kiszámított geometriai képletek szerint lassan, de pontosan és kérlelhetetlenül. Megbízottai útján összevásároltatta a Kunzler váltókat. Kerülő utakon belevitte a vállalat ilyet kapkodó vezetőit bizonyos ügyletekbe, melyeknek szálait ő tartotta nagyon messziről a kezében. Az egész olyan volt, mint egy nagyon bonyolult, de nagyon érdekfeszítő hadművelet. A légy már a hálóban volt, de még vergődött. Még összébb kellett húzni körülötte a szálakat, egyre szorosabbra. Hónapok teltek el. Eltelt 1 év, 2 év. A dél-kelet-európai bor és gyümölcs koncern kezében tartotta az összes piacot és ontotta a pénzt. A Pohris bankház valóságos hatalommá erősödött a pénzügyi piacon. és a légy már alig mozgott. A bonyolult hálószálai menthetetlenül köréje csavarodtak. Már csak egy jel kellett, amire meghúzzák a hurkokat. 2,5 évig nem lépte át a Kunzler villa küszöbét. Évát néha látta az utcán. Ilyenkor köszöntek egymásnak udvariasan és hidegen, ahogy közömbös ismerősök szokták köszönteni egymást, de a legélesebb szemlélő se vehette volna észre, hogy valamilyen tervei vannak a leánnyal. Végül majdnem 3 évi várakozás után hirtelen megadta a jelt. Láthatatlan kezek egyszerre rántották meg a gondosan kiépített szálakat, és a Kunzler áruház egyik napról a másikra összedőlt. A csődöt nem lehetett elkerülni. Láthatatlan kezek gondoskodtak a jól megszervezett manipulációk során arról is, hogy a fejvesztett vezetőség végső kétségbeesésében olyan lépéseket is tegyen, melyek csőd esetén fölkelthették volna az ügyészség érdeklődését is. Mikor mindez idáig eljutott, Pohrisch Gottfried hozatott magának egy piros szegfűcsokrot, és szépen, kényelmesen átsétált a Kunzler villába. Március vége volt, a gyep zöldülni kezdett, jókedvűen nyitott be a kapun. Első pillantásra elégedetten látta, hogy a Kunzler ház ez alatt a 3 év alatt mennyire megöregedett. A falakról itt-ott omladozott a vakolat. A virágágyásokban ott száradtak, még az őszi kórók, kertészkeze nem gondozta őket. Belülről is a bomlás félre ismerhetetlen jeleit viselte magán a lakás. Alrendetlen volt és takarítatlan, a szalomból hiányzott néhány értékes festmény, és a perzsa szőnyegek helye üresen ásított a parketten. Pohrisch mosolyogva átadta a piros szegfűcsokrot a gondterhelt ábrázatú szobalánynak, azzal otthonosan bekopogtatott Kunzler Adolf dolgozó szobájába. Mikor az ajtót kinyitotta, egy pillanatra maga is megdöbbent attól, amit látott. Az íróasztal mellől egy sápat, lesoványodott arc nézett feléje, szemeiben az üldözöttek riadságával. A szánalom meleg hulláma öntötte el Pohrisch Gottfriedet, aztán fölemelt a fejét, és szélesen ránevetett a megdöbbent, kétségbe esett arcra. Majd a teljhatalmú hadvezér öntudatos, nyugodt lépteivel odament az íróasztalhoz, és kinyújtotta a kezét. Hallom, hogy nehézségei vannak az üzlet körül. Miben lehetek segítségére? 4 teljes órát tárgyaltak egymással azon a napon. Kunzler Adolf és Pohrisch Gottfried. Másnap elkészültek a szerződések. Egyik a Pohrisch bankházat és a Kunzler áruházat illette. A másik egy házassági szerződés volt. Az esküvőt május 1-én tartották meg, és Éva kívánságára teljesen szűk körben. Gottfriednek mindegy volt. Diadal mámorban úszott így is. Jegyességük ideje alatt majdnem minden este színházba vitte Évát, operába vagy hangversenyre. Úgy mutogatta, mint valami ritka ékszert. Nem is ékszert, mint egy nemesi levelet. Ide néz, Bécs! Mondták apró csillogó szemei, amikor ott ült Éva mellett a páholyban. Legyőztem minden ellenségemet! Legyőztem a megaláztatásokat, a háttérbe szorítottságot, legyőztem a szép férfiakat, a bátrakat, az erőseket, a női szívekkel bánni tudókat, én? Az esetlennek csúfolt, a zsidónak ócsárolt. Legyőztem ezt a dacos, szép, kitenyésztett asszonyembert is, és alázatos szolgálommá teszem. Ti még az Ujjahegyét sem csókolhatjátok meg az engedélyem nélkül, s én akkor tépem le róla a ruhát, amikor majd nekem jól esik. Ezeket mondták a szemei, s akkora büszkeség és öntudat feszítette, hogy legszívesebben hangosan belekiabálta volna az emberek közé. Legyőztelek, világ! Aztán megtörtént az esküvő. Az első éjszakát Lozanban töltötték, egy ragyogóan pompás szállodai szobában, melynek erkélye a kéken csillogó tóra nyílt. Egy oldalú nász éjszaka volt. Éva úgy adta oda magát hidegen büszkén, összeszorított szájjal mozdulatlanná merevedve, mint egy halott. De Gottfriedet legkevésbé sem zavarta ez a passzivitás. Ő elérte, amit akart. A fő, hogy a világ látja és azt hiszi, ez a szép szőke asszony őt ajándékozta meg a szerelmével, nem a többi gőgös emberhímet, őt választotta, a zsidót. Ez volt fontos egyedül, hogy a világ ezt lássa és ezt gondolja. A szerelem, az Pohris Gottfried számára úgy sem éva volt. Még akkor sem ő lett volna, ha tomboló érzékiséggel adja oda magát. Gottfried számára a szerelem valami egészen más volt, valami csodálatosan szép, meseszerűen távoli emlék, de szomorú és keserű emlék, amit el kellett feledni. Szamosz. Olajfaliget. Irene. Ez volt a szerelem. A többi csak harc önmagával és a világgal. És Éva mindössze egy lépcső volt ebben a harcban, egy kivívott győzelem. 3 napot töltöttek Lozanban, aztán tovább utaztak Párizs felé. Párizsban a 2. napon egy üzletfelével való tárgyalás közben megütötte a Gottfried fülét Lubovsky neve. A szomszéd asztalnál 2 fiatalember beszélgetett valami művész szalonról. Az üzletfél véletlenül ismerte az egyiket, valami norvég újságíró volt. Megérdeklődné tőle ennek a Lubovszkinak a címét, kérdezte Gottfried unott és közömbös hangon. Valamikor iskolatársak voltunk. Aztán néhány sort írt a névjegyére, és elküldte egy hordárral a megadott címre. Meghívta Lubovszkit vacsorára. Feszült izgalommal várta a percet, élete nagy percét, a teljes diadal és elégtétel percét, amikor a gyűlölt díszpéldány odalép majd az asztalhoz, és meglátja, hogy ki az, aki mellette ül. Ki az, akit csak úgy említett meg a névjegyen, a feleségem. Alig várta, hogy gyönyörködhessen a nagy ellenség eltorzó arcában, irítségében, fájdalmában, megaláztatásában, és az arcába kacaghasson. Ide néz, Lubovszky Kazimír, életem megkeserítője. Én kaptam meg a nőt, akit te nem tudtál megszerezni magadnak. Én kaptam meg őt, én, a lenézett, a kigúnyolt, a sűn. Nagyon várta ezt a pillanatot. Nem is beszélt róla Évának, meglepetésül szánta neki is. Csak attól félt, hogy esetleg nem jön el. Hogy talán tudja már, és nem jön el. És így nem gyönyörködheti kínjában és megaláztatásában. De eljött. Eljött, és Pohris Gottfried láthatta a gyűlölt szép arcon a megdöbbenést, és valóban úgy érezte, hogy ez a pillanat mindenért kárpótolta, amit valaha is el kellett szenvedjen, és látta ugyanakkor Évát is elsápadni, és ez újra győzelem volt. Egy másik nagy győzelem. Győzelem az asszony fölött, aki az övé, és mégsem az övé egészen, de aki soha ezé a másiké már nem lehet. A győztes és a tulajdonos elégedett gőgével figyelte őket ott az asztalnál, és úgy érezte, hogy most, ebben a percben érte el élete célját, fölülkerekedett az ellenséges világon véglegesen és visszavonhatatlanul. Jó érzés volt ez, kellemes és melegítő, annyira, hogy egészen elérzékenyült tőle. Most, hogy úgy érezte, egyenlővé lett ezzel a kettővel, mert legyőzte őket. Szeretett volna jó is lenni hozzájuk, és kegyes. Szerette volna feloldani a zavarukat, és ezért beszélt, mindenfélét össze-vissza, megrendelte a vacsorát, és megvendégelte őket minden jóval, mint ahogy egy bőkezű nagybácsi megvendégeli a szegény rokonokat. Szamoszi bort hozatott, és hagyta szétfolyni az inyén a forró zöld sziget emlékének ízét, a győzelem ízét. Szamosz! gondolta, és szeme megnedvesedett a boldogságtól. Samos, mit tudják ezek ketten, ez a két legyőzött nyugati díszpéldány, hogy ki vagyok én? Ezt csak te tudod, Samos. A te forró keleti tüzet tudja, olajfaligeteid illatos sűrűi, aranykék egedó, Samos. Én, a kelet fia, hogy szánom ezt a kettőt, akit leigáztam? Megrészegítően nagyszerű érzés volt emberségesnek lenni, megbocsátónak és jónak ezzel a két megalázott ellenséggel szemben. Beszélt, kedves és jó akart lenni, nagyon kedves és nagyon jó, mint a nagyúr, aki leveri lázadó rabszolgáit, de megbocsát nekik. Ivott, és egyre nőtt a kedve, áradt, mint egy szamoszi borral tert folyó. Hiába volt szótlan és hallgatog a másik kettő, ő örvendett és beszélt helyettük is. Menjünk egy mulatóba, mondta hirtelen. Te vagy a párizsi Kazimír, vezess hát. Mindent fizetek, mindent. Majd ti ketten táncoltok, és én nézem. Én fütyülök hozzá. Moulin, azt mondod? Jó, ahova akartok. Fizetek. Kint csillogott az éjszaka. Boldog tavaszi mámoros éjszaka. Számos úr a győzelmet ünnepel, és megbocsát mindenkinek, aki valaha is rátiport. Nézd, Párizs, és halljad! Mesztelen keleti táncos nőkkel ma még körüllengjék bujatáncaikkal a világurát, s ez a két fehér rabszolga pezsgőt iszik majd, is örvend alázatosan a kegynek, hogy részt vehet-e pazar győzelmi lakomán. Ó, Samos, babonás hegy győzelmi kabala, aranyba öntetem a nevedet, és szüzeidet gyermekkel ajándékozom meg, én a keleti nagyúr, a nyugat legyőzője. Kissé sokat ivott a szamoszi borból, de kint a hotel előtt a bor is diadal enyhe szédületén keresztül is hirtelen eszébe jutott, hogy egy fontos telefonbeszélgetést vár ma estére, a marokkói gyümölcspiac bekapcsolódásáról volt szó, soron levő lépés a világuralom felé. Egy pillanat, gyerekek, bocsássatok meg. Szólnunk kell a portásnak, hogy a marokkói beszélgetést kapcsoltassa át a... Hogy is hívják, kérlek, ahova megyünk? Moulin, persze, egy pillanat. A portás följegyezte krétával az utasítást egy kis fekete táblára. Mikor újra kiért az utcára, a másik kettőt nem találta többi a szálloda előtt. Még nem gondolt semmi rosszra. Előre mentek bizonyára, igazuk volt. Éva biztosan fázott az utcán, az esték még hűvösek, és ez a Kazimír gondos jó fiú, nem akarta, hogy beteg legyen. Persze, hogy jó fiú, most már jó fiú igazán. Ezentúl barátok lesznek megint, igazi barátok, mert ezentúl ő lesz felül, és ő diktálja a barátságot. Képeket rendel majd nála, persze, segíteni fogja. Talán Samosra is elviszi egyszer. Festőnek való hely. Megrendelhetné nála Irene képét aktban. Persze, csak is aktban. Aztán odaakasztja majd az Éva ágya fölé. Ez lesz csak a tréfa. Hadd lássa ez a gőgös jégcsap, hogy milyen egy igazi nő. Taxi? A Moulinbe? Moulin Rouge? Vagy a Petit Moulin, uram? Mi? Vagy úgy persze? Hát ezt nem tudom. Hát vigyen előbb az egyikbe, s ha ott nem lesznek, akkor a másikba. Az elsőben nem voltak, a másodikban sem. Kétszer is körül járta a mulató termeit. Nincs még valami más helyiség itt? Nincs, uram, felelte a pincér, keres valakit? Igen, telefon van, a fülkében, uram. Valami ideges nyugtalanság kezdett elhatalmasodni rajta. Az idegrendszere felől jött, egészen alattomos módon. Az elméje tiltakozott még ellene. Mit mondták a logikához szoktatott agysejtek, hova mehettek volna? Ott sétáltak valahol a szállodak körül, csak elkerültem őket, bizonyára ott várnak rám még mindig. Halló? Hotel Continental? Portás? Itt Pohris? Igen, Pohris. A feleségem ott van? Nem? Nézze meg, kérem, a szálloda előtt. Egy úrral kell lennie, igen, a szálloda előtt valahol. Ott várnak rám. Köszönöm. Majd végtelennek tetsző idő múlva. Halló? Mi? Nincs ott? Halló, nem értem. Igen? Jó. Köszönöm.
3: Verejték ütött ki a homlokán. Hörögve lélegzett. Érezte végig kúszni a hátán azt a zsibbadó pánikot, amit akkor Samoson érzett. Nem, ez nem történhet meg még egyszer. Most már nem. Valamit tenni kell. Átkozott bitangok, hogy egy percig is bízott bennük. Átkozottak ezek a gőgös szőkék, ezek a szélhámosok, ezek az örökké lázadó rabszolgák. Csak láncra verve lehet tartani őket, nem szabad gyönge legyen velük szemben az ember, nem szabad jó legyen egy pillanatig sem. Átkozottak. Feltelefonálta a rendőrséget. Az ügyeletes tiszt vidám párizsi szemtelenséggel kijelentette, hogyha a kikapos asszonykák találka helyeinek a leleplezése mától fogva a rendőrség feladatát képezni, úgy a személyzet létszámát legalább 20-szorosára kellene fölemelni. Erre pedig az államnak sajnos nincs pénze, ezért nagyon sajnálja, de kénytelen megkérni monsieur-t, hogy lehetőleg a saját hatáskörében intézze el ezt az ügyet. Tapasztalatból megnyugtathatja egyébként, mondta a rendőrtiszt a telefonba, hogy az ilyen elkószált asszonyok általában egy idő múlva elő szoktak kerülni. Legjobb lesz, ha megiszik monsieur egy üveg vörösbort, és türelemmel várakozik. Időjárás és női szeszély ellen még nem találtak föl szert az orvosok. Pohris nagyokat fújt dühében. Reszkető kezekkel kereste ki tárcájából Lubovszki címét. Visszajut a taxiba és odahajtatott. A lakás zárva volt. A hosszú zörgetésre előbújt valahonnan egy borzas és álmos öregember, és érthetetlen párizsi zsargonnal jól lehordta az éjszakai csendháborításért. De Pohris nem távozott addig, amíg meg nem esküdött a mérges öreg, hogy Lubovszki úr nem jött haza sem nővel, sem anélkül.
2: Erre még egyszer végig járta a két mulent. Kiderült, hogy egészen kint valamelyik külvárosban van még egy harmadik is, a Vieux Moulin, de abban csak részegmunkások voltak és néhány kifestett olcsó tyúk. Nem maradt más hátra, mint visszahajtani a kontinentálhoz. 2:30 volt már. Az éjszakai portás sajnálkozva rázta meg a fejét. Nem, a madám nem jött még haza. Pohrissal forgott a világ. Leült makacsul a szálloda aljában és várt. Az óra ütötte a negyedeket, a portás bóbiskolt a ketrecében, néha jött valaki és kérte a kulcsát, de Éva nem jött. Hideg kétségbeesés szállta meg, mely lassan őrjöngő düvé fokozódott. Hát ezt tették vele. Így éltek vissza a jóságával ezek az aljasok, ezek az ellenséges idegenek, ezek a telivér díszpéldányok. Vele merték ezt megtenni, vele, aki jó és elnéző akart lenni hozzájuk. Igen, már meg is akart bocsátani nekik. El akart feledni minden csúnyát és rosszat, amit tőlük kapott. Hát nem, nem, nem. Soha többé nincs feledés és megbocsátás. Soha többé. Fogat fogért, szemet szemért. Csak kerüljön szeme elé ez az asszony, ez a dög. Megkötözi és megkorbácsolja. Amíg a vére csorog, igen, amíg a vére csorog, és amíg kegyelemért könyörögve csókolgatja a lábait. Ez a gőgös szőke rongy. És ez a férfi, Lubovszki Kazimír, az örök ellenség. Hogyan is tudott megbízni benne? Most ott fetrengenek együtt valahol, és röhögnek rajta. Igen, egészen biztosan röhögnek rajta. A zsidón, a megvetetten, a kiátszotton. De megállj csak, Lubovszki Kazimír. Elpusztítalak, összemorzsollak. Eltaposlak, mint egy mérges rovart. Nem izommal izom ellen, nem, ne reménykedj ebben. Pohris Gottfriednek megvan a módja hozzá, hogy elpusztítson valakit egészen más eszközökkel. Jaj neked, Lubovszki Kazimír, 100-szor és 1000-szer, jaj! Lett.
4: Jöttek a takarítószolgák, és fölszedték a szőnyegeket, kinyitották az ablakokat. Nem csodálkoztak azon, hogy valaki ott ül a halban. Hotelszolgák sohasem csodálkoznak. Pohris mégis úgy érezte, mintha gúnyos és szánakozó pillantások érték volna, és mintha odasúgták volna egymásnak azok az emberek. Nézd ezt a ronda zsidót, a felesége elment egy másikkal. Nem bírta tovább. Fölment a szobába, levetette magát az ágyra, és sírt. Gyerekkora óta nem történt meg vele, de ott fönt a szobában az ágyra borulva sírt. A szégyen és harag könnyei voltak azok, a tehetetlen keserűség és megaláztatás könnyei. Keze görcsösen markolta a párnát, és fogai rágták a gyűlölt, ezerszer gyűlölt asszony hálóingjének sejmét, vad, bosszú álló düvel, mintha az a gyűlölt hideg és szép test is itt lenne a sejem rostjai alatt, és jajgatva rángatózna a fájdalomtól. Reggel 8-kor felhívott egy magándetektív irodát. Délre megkerült a taxivezetője, aki az állomásra vitte őket. Egy óra múlva tudták a vonatot is, amelyikre fölszálltak. Pohris további megbízást adott az irodának, derítsék ki a két ember tartózkodási helyét. Aztán átköltözött egy másik szállodába, ahol nem kellett állandóan magán érezze a személyzet gúnyos és sajnálkozó pillantásait. Két hét betellett, amíg sikerült a detektív iroda embereinek kinyomozni azt a tengerparti kisfalut, ahova a szökevények elbújtak. Ez a két hét a pokol volt maga. Folytak tovább az üzleti tárgyalások a marokkói képviseletekkel, de minden egyes összejövetel, amire el kellett mennie, olyan volt, mint egy vesszőfutás. A legudvariasabb üzletfél arcán is ott vélte látni azt a kis gúnyos mosolyt, ami a megcsalt férjének szól, akit a nászút első hetében itt hagyott a felesége. Azon kívül már régen Spanyolországban kellett volna lennie. Az ottani tárgyalások megakadtak. Egy német érdekcsoport erős ellenakciót indított, mely veszélyeztetni kezdte a marokkói kilátásokat is. Érezte, hogy benne van a hiba, nem tud eléggé koncentrálni, és a szervező képessége is csődöt mondott. Tudta, hogy mindennek Éva és az a másik ember az oka, és ezért, ha lehetett, még jobban gyűlölte őket. De gyűlölni kezdte saját munkatársait és alkalmazottait is, akiknek a szeméből kár örömet olvasott ki. Mintha lapuló pillantásaik azt mondták volna, úgy kell neked, minek vettél el egy nem közülünk valót. Mi ajánlottuk a Goldberger lányt, mi ajánlottuk a Rothschild lányt, de neked egy idegen kellett. Hát most láthatod, hogy mit várhatsz tőlük? Ezt mondták azok a szemek. Pokoli volt, pokol az a két hét. Aztán végre megjött a jelentés. Pohris Gottfriedné és Lubovszky Kazimír itt és itt tartózkodnak. Gyorsan elrendezte az útlevelek dolgát, csomagjaikat feladta Marseille-be, magához vette az iratait és vonatra ült. Sokáig tartott az út, és ráért kitervezni a nagy jelenetet. Eredetileg arra gondolt, hogy előbb egy bottal vagy valamivel leüti a festőt, aztán addig veri az asszonyt, amíg térden állva kér bocsánatot. De ezt a tervet hamar elvetette. Először is túlságosan rémdráma ízű volt, mert kétségesnek látszott, hogy sikerül-e leütni Lubovszkit, s nem süle el ordítva a dolog. Különböző megoldások jártak az eszében, végül is amellett döntött, hogy hűvös lesz, tárgyilagos és nagyon udvarias. Ez talán legjobban a Pohris bankház fejéhez. Az ő pozíciójában nem engedheti meg magának az ember, hogy úgy viselkedjék, mint egy kocsis, akit megcsal a felesége. Itt üzletről van szó, mert alapjában véve minden üzlet a világon, a házasság is, az élet is, minden. Ez a szerencse. És az üzleti világban nincs helye az indulatoknak. Kissé azért reszketett a lába, és a szíve is dobogott, amikor a kis tengerparti halászfalu állomásán kiszállt a vonatból, és megindult a vendéglő felé, amerre az irányt a vasúti tisztviselő megmutatta. Mi lesz, ha szembe találkoznak az úton, gondolta, vagy ha elfutnak, vagy ha az ember egyszerűen rám támad, de nem találkoztak össze.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTVA pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A Református Egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A kárpátaljai református egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Dübő zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A magyar népzene mozgalom élvonalába tartozó Salgótarjáni Dühő zenekar 1979-ben alakult, több táncegyüttes zenei kíséretét ellátja, koncertezik, táncházakban zenél és kiemelkedő eredménnyel neveli utánpótlását.

Repertoáriukban a Kárpát-medence minden etnikumának a zenéje megtalálható. Az együttes muzsikálás mellett népzenegyűjtéssel és tanítással foglalkozik. Több rangos hazai fesztiválon is részt vettek, de számos más országok lakóit is megismertették a magyar népzenével.

A zenekar több átalakuláson ment keresztül, jelenlegi felállásban 2008 óta tevékenykednek. Az örök Rúz testvérek mellé csatlakozott, amit a zenekarból kivált Mohácsi Albert és Nagy Zsolt, és a fiatal tehetséges Salgó Tarján énekes Kubinyi Júlia, aki a Felszállott a Pápa verseny egyik győztese lett.

A zenekar 1983-ban nyert el az egyik legrangosabb magyar díjat, a Népművészeti Fiúmestere címet, és kétszer kapta meg a Kiváló Együttes kitüntetést. 2017-ben Nógrád megye Prima díját kapták meg. A zenekar sikeres pályafutását számtalan hanghordozó megjelenése bizonyítja.

0: kipróbálhatom magam itt is, és tartunk felnőtt bibliaórás alkalmakat, ott vagyok a KT-s csoportban, a vallásórásokkal zenélünk, énekelünk, vallásórákat tartunk, és ami maradt a tavalyi szolgálathoz képest, vagy abból is egy kicsi, hogy tartom továbbra is a gitárórákat, és most már itt is indult a gyülekezetben egy új gitárórás csoport, ahol főként ifjúsági énekeken keresztül, de akkordokat tanulunk a gyerekekkel, fiatalokkal, érdeklődőkkel, és öröm az, amikor meg is szólaltathatjuk azt, amit tanulnak, és mindig eltölt egy kicsit a büszkeség is, rájuk vagyok büszke, hogy milyen ügyesen haladnak, amikor néha ünnepeken a templomban is megszólalnak ezek a hangszerek.
1: Hogy látod, mi azok a témák, melyek, amik a fiatalságot megfogják és közelebb viszik Istenhez, vagy csak elgondolkodnak rajta?
0: Meglepő volt számomra, az ifjú alkalmakat úgy kezdtük, hogy feltettem én a kérdést, hogy hát mi is, ami érdekli őket. Volt egy bevezető ifjú alkalom, ismerkedős játékokat játszottunk, és utána egy dobozban névtelenül megfogalmazhattak olyan témákat, hogy mi is érdekli őket Istennel kapcsolatban, és hát nagyon magasröptű gondolatokat fogalmaztak meg, és főként, hogy hogy is néz ki ez akkor, hogy Isten és a világ teremtése, hogy kik vagyunk mi emberek a jó Istenhez képest, és ezeket a témákat próbáltuk körbejárni. Amit én próbáltam, és ami úgy láttam, hogy jól működött, hogy ezt egy kicsit személyesebben, hogy nem csak Isten, mint a világ teremtője, mit jelent ez a fogalom, hanem mit jelent számukra az, hogy egy ilyen Isten van, aki a világ teremtője, de közben őt nagyon érdekli az, hogy velük mi van, és hogy ők hogy vannak, és hogy mit tett értük. És azt láttam, hogy az elején egy kicsit nehezebben nyíltak meg, főleg akiknek idegen volt ez a fogalom, hogy mondjuk ifi alkalom, hogy mit is jelent ez. És egy idő után elkezdtek nagyon bátran beszélni, és sokszor a válaszaik egy-egy kérdés kapcsán engem is meglepnek, hogy igazából mennyire ott van bennük a hitnek a magja, a hitnek az alapja. Még akkor is, hogyha talán nem voltak korábban ifi közösségben, azért azzal úgy tisztában vannak, hogy hát van Isten, és hogy nekünk valami közünk van hozzá, és ennek az útját próbáljuk bejárni. Én csak kísérem őket ezen az úton, én nem akarom nekik megmondani a tutit, hogy most mi hogy van, hanem beszélgetések mentén próbáljuk kicsit megérteni, hogy akkor hol is van Isten, hol vagyunk mi, és mit jelent ez a kapcsolat. Az ő életükben, közösség életében, gyülekezet életében.
1: Vannak-e nekik ilyen kötelező alkalmak hetente, amin részt kell vegyenek, vagy ezek opcionálisak?
0: Kötelezni nem szerettem volna én sem. Van egyfajta kreditpont gyűjtő rendszer, ami hát helyel közel működött, hogy krediteket gyűjtenek, és a kreditek majd segítenek talán a szobaválasztásban, de azt látom, hogy annyira nem az győzi meg őket, hanem amikor jönnek, akkor tényleg azért jönnek, hogy ott legyenek, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek, és nem is ez a kötelező jelleg, ami szerintem vonza őket, vagy vonzaná őket. Vannak olyan alkalmak, amikre igen, el szoktam mondani, hogy na, ezen most feltétlenül ott kell lenni, mert úgy nagyobb bentlakási megbeszélő van, és olyankor azért a többség leszokott jönni, de vannak olyan alkalmak, amikor tudom, hogy nekik is egyetemi programok vannak, nem tudom kötelezni, és mégis pozitív visszajelzés az, hogy olyankor is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát most nem a BMD programjára mennek, hanem csatlakoznak talán az ifi alkalomhoz. Úgyhogy opcióként hagyom ezt fent, igyekszem mindenkivel találkozni, tartani a kapcsolatot. Itt vagyok, bármikor megkereshetnek, beszélgethetünk, de szeretném, hogyha ez nem kötelező lenne, hanem valóban az lenne, hogy szabadon akarnak jönni és jelen lenni ezeken. Keddenként vagy szerdán szoktunk találkozni. Rugalmas vagyok abból a szempontból, hogy nem szeretnék más diákprogramokra rászervezni azért ifjú alkalmakat, úgyhogy ezért változik sokszor az időpont, de mégis azért el szoktak jönni.
1: Mi az, ami kihívás volt az idén? Vagy úgy gondolod, hogy még mindig az?
0: Legnagyobb kihívás talán az volt, hogy megtaláljam a gyülekezet sajátosságait, azokat a pontokat, ami erősségei egy új közösségnek, mert ugye szeptembertől vagyok itt, és bár korábban is Brassóban azért megfordultam ebben a gyülekezetben, de másként látom ezt a helyet is belülről, most, hogy beosztott lelkésze vagyok. És az a legnagyobb kihívás, hogy megtalálni azt, hogy mi az, ami működik, illetve azt az ember azért látja, és jól látja, megtalálni a választ arra, hogy miért működik pont az a szolgálati terület vagy csoport jól, és mi az, amire még igény lenne. És ezekkel a kérdésekkel szoktam harcolni, vagy ezek azok, amikre most is választ keresek, hogy mik azok a szolgálati helyek, azok a szolgálati területek, ahol az én kompetenciáimmal úgy tudok jelen lenni és szolgálni, hogy az ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek legyen gyümölcsöző, hogy az, amiért én itt vagyok, azt tudjam én is jól hasznosítani. Úgyhogy ez a legnagyobb kihívás, megtalálni azt, hogy mi az, amiben én tudok segíteni ezen a közösségben.

0: közösségen.
1: Sokszor az az érzésem, hogy húsvét után vagy nagyon gyorsan, vagy nagyon lassan telik az idő, és már is itt van pünkösd. Az idén te hogyan hozott közelebb a fiatalokhoz, vagy hogyan készültök erre?
0: Az idén a fiatalokkal, illetve hát a KT-sokkal is, az egyetemistákkal is ebben a húsvét utáni időszakban még úgy reflektáltunk arra, hogy mi is volt az ünnep, mit jelentett számukra, és ugye most itt vagyunk 40 nappal húsvét után mennybe menetel ünnepén, és nagyon hamar eltelt ez a 40 nap. És nagyon sok minden történik úgy húsvét után, és beszélünk a húsvéti történetről, beszélünk azokról a történetekről, amik Jézus Krisztus feltámadása után történt, amikor itt volt, és akkor azzal is kell számolni, és ez az egyik legérdekesebb része ennek az időszaknak szerintem, hogy egy idő után Jézus nem volt ott a tanítványai mellett. És nagyon sokszor ez a hiány az, ami ilyenkor felmerül kérdésként, hogy akkor mi van most, hol van Jézus. És ugyanez a hiány az, amivel sokszor szerintem az életünkben a fiatalok is, mi is meg kell küzdjünk, hogy rendben beszélünk Jézusról, megszületett, feltámad, de hol van most? Hogy van ő jelen az én életemben? Ebben az időszakban, az ezt követő időszakban, a hétköznapokban, az Isten tiszteleteken, hol van Jézus? És a tanítványok is ezt meg kellett éljék, hogy hát hol van Jézus, mert felment a mennybe, és azt mondta, hogy én ti veletek leszek minden napon a világ végezetéig, és akkor nem volt sehol. És ott volt egy közösség, aki kapott egy parancsot, de még annyira nem tudták, hogy mihez kezdjenek ezzel. Pünkös csodája pedig szerintem abban áll, hogy Jézus nem volt ott egy ideig, és akkor csak ott lesz a Szentlélek. Nem vagyunk egyedül. Ez a pünkös üzenete, és bármilyen gyorsan is telik az idő, és bármennyire is érezzük ezt a hiányt talán ezekben a napokban, szerintem a pünkös jó alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy a hiány az nem egy állandó állapot, mert a Szentlélek Isten most is velünk van. Ez az, ami maradt, ez az, ami utána sem távozott el, ez az, ami megerősít, ez az, amivel számolni kell a hétköznapokban. A kérdés az, hogy hogyan tesszük ezt, úgyhogy ez az, amire remélem, hogy sikerül ebben a közösségben is választ találni, hogy hogyan számolunk a Szentlélekkel.
2: Az elmúlt percekben Bíró Beatrix, a Brassó harmadik református egyházközség beosztott lelkipásztora osztotta meg tapasztalásait és a gondolatait pünkösd alkalmával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTV a pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A Református Egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A kárpátai református egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka, és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni, jó néha fázni, semmi nem mélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, teleszájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztort, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét köszöntöm műsorunkban, és ugye korábban a cserkészettel kapcsolatban is beszélgettünk már, hiszen nagy tiszteletű úr a Szerencsi 792-es számú Bocskai István cserkész csapat parancsnok helyettese, és amikor azt az interjút készítettük, ugye akkor a jelenlévők mondták, hogy a cserkészek tegeződnek, így akkor ebben a formában beszélgettünk, ahogyan ezúttal is ezt tenni fogjuk, így szeretettel köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békességet kívánok a kedves hallgatóknak is, örömmel vagyok jelen, és örömmel számolok be a továbbiakban az ünnepeinkről, a cserkész életről, mindarról, ami körülöttünk zajlik.
1: És most a pünkösd ünnepével kapcsolatban kezdjük a beszélgetést. Meg is szeretnélek kérni arra, hogy a pünkösd jelentéséről történetét visszaidézve indítsuk most a gondolatokat, illetve a pünkösd hétfőig vezető útról is szólva.
2: Az egyházi életünk az egy izgalmas szakaszához ért, mert általában sokkal közelebb van a hallgatóhoz a karácsonyi történet, a köré eléggé széles körű industriális folyamatok is épültek, illetve az jobban jelen van a mi népmeséinkben, jobban jelen van a mi kultúrkörünkbe. Viszont Jézus életéhez nem csak a születése tartozik hozzá, amit nagyon vártak, hiszen proféták jelentették ki. Amikor az Ószövetség lezárul, befejeződik, onnan 400 év telik el, mire Betlehem fölött megjelen a csillag. Na ezért izgalmas a Jézusnak az élete, hiszen eljutunk az ő útjának a végéhez, amit bejelentett. Ugye többször elmondja, hogy ő azért jött, hogy életét adja. Én vagyok a jó pásztor az életét adja a juhokért. Van az egyik én mondása a hétköző Jézusnak. És azt is megéljük, hogy ő az út, az igazság és az élet, amikor is nagypénteken valóban leteszi az életét érettünk, megváltva bennünket. És ami nagyon izgalmas, hogy úgy búcsúzik a tanítványoktól, később Máté hivatkozik erre, hogy ahogyan meghagyta rendelése szerint, hogy majd ők a megdicsődés hegyén ugye találkoznak újra Galileában. És Máté őszintén leírja, lemegő lábakkal, térdekkel mennek, hogy elmennek ugyanarra a helyre, ahova Jézus rendelte őket, de némelyek kételkedtek abban, hogy akkor mi fog történni, és egy csodálatos jelenet zajlik le. Ma már ugye templom áll ennek a helyén, hiszen ahol Jézus született, ott is templom magasodik, ahol megdicsőült ugye ott is, és ahol felment a mennyben, ott magasodik a katedrális, mert hogy miközben beszél velük, és megbízza őket, hogy elmenve széles a világon tegyenek tanítványokká minden népeket, megkeresztel őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és íme ő velünk van minden napon a világ végezetéig, felhőt akarja előtt a tanítványok szeme elől. És hát be lehet gondolni abba a feszültségbe, váradalomba, hogy hát egyszerre örülnek, hogy Jézus feltámadt, 40 napon keresztül megjelenik nekik, hát utánuk megy szó szerint, hogy az emmausi tanítványok még Jeruzsálemet is ott hagyják, hogy hát itt már mindennek vége, mi azt gondoltuk, hogy új korszak kezdődik, és Jézus pedig a feltámadott ugye ott sétál mellettük. Na de hát mi történt, és hát elmondják Jézusnak, hogy mi történt. És most pedig, amikor felmegy a mennyekben, akkor elmondja, hogy de jobb nektek, hogy én felmegyek, mert elküldöm a vigasztalás lelkét, én elmegyek és helyet készítek néktek, és közben járok az Atyánál, értetek? Megvan a megbizatás, hogy most már akkor tessék elindulni, és hát ők ott állnak és néznek az ég felé. És olyan őszintén leírja Lukács, nyilván Péterrel tanácskozva, hogy miközben álltak és néztek az ég felé, megjelent mellettük két angyal. És ugye azért izgalmas ez, mert angyal állt meg előttük, amikor a Jézus feltámadásáról volt szó, az asszonyok mondják azt, hogy hát ott ültek a kövön, lógatták a lábukat, és azt mondják, mit keresitek itt a holtak között az élőt. Most pedig megint egy kérdéssel szólal meg az angyal, hogy galileai férfiak, mit álltok itt nézve az ég felé? Ahogy láttátok őt felemeltetni, úgy fog eljönni is. És ez azért izgalmas, mert gyakorlatilag, ha felhős az ég, akkor nem csak azt jelenti, hogy eső lesz, vagy eső múlott már el, hanem gyakorlatilag ezt a képet használja a Szentírás, hogy Jézus bármik felhő mögül előléphet. Amikor Mózes ugye a 10 parancsot kapja, felmegy a Szövetségkötés hegyére, ami most Jeruzsálemben a Templomhegy gyakorlatilag, és azt is felhőt akarja el. Felhőt akarja el, és amikor visszajön, akkor pedig a kijelentés ott van a kezében. Szentírás gyakran használja, amikor, hát ugye mi mondjuk itt Zemplénben, hogy pipál a hegy. Pipál a hegy. Eső után, akár délután, akár hajnalban is, de hogy az erdő elengedi a párát, és akkor egy vékony felhő fátyú a réteg, ami pont arra elegedő, hogy ne lássuk a hegy csúcsát, és az se, aki fent van, aki ilyenkor túrázik, az elmondhatja ugyanez, hogy picit magasabban, ugye ez egy olyan 300 méterrel a tengerszintje fölött, a fölött már lehet látni, hogy a várost eltakarja a felhőtakaró, és utána ott van a csodálatos kék tiszta égbolt. Na ezt a képet használja itt a Szentírás, hogy Jézus úgy emeltetik fel, hogy tulajdonképpen egy felhő jelenik meg, és bármelyik pillanatban előléphet, és nem csak, hogy előléphet, hanem azt mondja a Szentírás, hogy innentől kezdve ő elküldi hozzánk a Szent Lelket, és ennek a 10 napnak a várakozását élhetjük meg, mert a tanítványok együtt maradnak Jézus kérésére, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből. Tehát ne saját erejükből kezdjék meg a missziót, hanem várják meg az Isten Szent Lelkének a kitöltetését.
1: Itt az imintiekben a mennybe menetel ünnepéről szóltál, nagy tiszteletű úr, ugye a 2026-ban, ez május 14-én csütörtökön volt. És ugye a Szentírásban 3 helyen szerepel, Márk evangéliumában, Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben.
2: Igen, mert hogy a Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetei az ugyanaz a szerző, az egy könyv. Ha megnézzük, meg kicsit beleolvasunk a lezárásában, a nyitásában, ott nagyon szépen leírja Lukács, hogy ő az, hát orvosként ugye mindennek szigorúan utána jár, és ő az, aki egy kronológiai sorrendet állít fel. Tehát aki szereti a naplókat, a naplós úti leírásokat, akkor azt Lukács evangéliumát lapozza fel. Ő valóban erre a kronológiai rendre odafigyelve visz bennünket közel a feltámadás után a mennymenetel történetéhez is. És azért mondom, hogy izgalmas, mert tulajdonképpen a nagy ünnepek sorából kicsit úgy kiesik, ráadásul hétköznap van ugye az áldozó csütörtök, és hát már voltak javaslatok, hogy valahogy úgy kéne megoldani, hogy úgy ünnepeljük, hogy valahogy oda csatolni a vasárnaphoz, vagy a hétfőhöz. Na de hát itt ugye van egy matematikai történet, a 40. nap az nem tud máshova esni, illetve a vándoron a naptárunkban, de maga az áldozó csütörtök, ugye ez annak a kezdete, amikor a tanítványok már fogadalmat tesznek, felnőttként ugye konfirmálnak, megkezdődik a bizonyságtételnek az időszaka, és ez minden keresztény, minden Krisztus követő egyháznál ugyanaz az időszak. Tehát itt innentől kezdve, aki bérmál, aki fogadalmat tesz, mondhatjuk nyugodtan, hogy a Facebook ilyenkor el van árasztva azokkal a képekkel, hogy szülőként, keresztszülőként bizony-bizony ki hogyan teljesíti az ő kötelességét, hiszen fogadalmat teszünk. Én is fogadalmat tettem, hogy úgy nevelem, és nevetetem, hogy hitéről önként tegyen vallást. És ez beszél arról a közös felelősségről, ami a gyermekvállalás, a gyermeknevelés keresztény értelmezése, hogy mi nem csak tápláljuk a gyermeket, nem csak felruházzuk, nem csak a legjobb tanítatásban veszünk részt, hanem a lelki vezetésben is. Ilyen értelemben bizony az áldozó csütörtök kicsit a felnőtteknek és a vallástételnek az ideje, hogy én magam hogyan álltam helyt ebben a küldetésben, ebben a szolgálatban, hiszen keresztény reménységünk szerint a gyermekek nevelése az egy ideig van ránk bízva. Aztán nyilván felnőnek, nyilván saját útjukat megtanálják, de Istentől őket ajándékba kaptuk. És illik ezt az ajándékot úgy felnevelni, hogy tudjon az ajándékozóról, arról a mindenhatóról, aki valóban neki az életét adta, tehetségével megáldotta, és ilyenkor ez egy nagyon belsőséges ünnep tulajdonképpen, ami elkezdődik, mert hogy hát nyilván köszönhetően a munkahelyeknek, a különféle tanulmányi intézményeknek nem mindenki tudja áldozó csütörtökön megtartani a konfirmációt, vagy éppen a bérmálásnak az időpontját, és nagyon sok esetben ez vagy vasárnapra, vagy pünkösdre, vagy akár pünkösd utánra is tevődik, különösen azoknál a lelkipásztor kollégáknál, vagy parókus kollégáknál, akik bizony 3, 4, 5, vagy akár 7 gyülekezetben is szolgálnak ma már. Tehát, hogy mindenki valóban meg tudja élni azt a belsőséges, meghitt közösséget családdal, szeretteivel, keresztszülővel, ilyenkor van egyfajta tágabb ünneplése ennek az egyházi ünnepkörnek.
1: És akkor itt most a konfirmációról is szóljunk, de természetesen a pünkösd ünnepéről is beszélünk még itt a továbbiakban, de a konfirmáció ugye a megerősítés, ami belépés az egyházi felnőtt életbe, engedély az úrvacsorához.
2: Így igaz.
1: És a keresztség személyes megerősítése. A konfirmáció jelentőségéről is hallhattunk itt az imintiekben néhány gondolatot, és ugye a korábbi években több gyülekezetben, több éven keresztül szolgáltál te is gyülekezeti lelkipásztorként is. Hogyha visszagondolsz arra az időre, hogy egy gyülekezetben a fiataloknak, a családoknak az életében mit jelent, mit jelentett a konfirmáció, illetve családotoknak ugye most az életében az idei év is jelentős volt e tekintetben is, hiszen ha jól tudom, egyik gyermeketek volt az érintett, ugye?
2: Igen.
1: Hogyha a személyes megélésedről is itt néhány nap táblatából szólnál.
2: Való igaz, mi is érintve vagyunk a nem csak a keresztségben, hanem a konfirmációban is. A legkisebb gyermekünk az, aki konfirmált, fiúgyermekünk. És egy nagyon színes közösségben tehette ezt meg. A Miskolc belvárosi gyülekezetben járunk mi is az istentiszteleti alkalmakra, hitoktatásra is, és ők is úgy teszik ezt lehetővé, hogy felnőttek is, fiatalok is egyszerre tesznek vallást a hitükről. Én ezt nagyon jó mintának tartom, és követendő mintának tartom, hogy a gyülekezet megélheti azt, hogy egyrészt ez egy nyitott alkalom, tehát lehet ehhez csatlakozni. Ugye van, aki esküvő előtt áll, és azért jött el, van, aki konfirmációt fontosnak tartja, most ért odaáll az életében, hogy Isten megszólította is, szeretne hitérő vallást tenni és egy közösséghez tartozni, de olyan is volt ebben a kis közösségben, aki keresztszülőként vagy éppen szülőként érezte fontosnak azt, hogy mielőtt a gyermekeit megkereszteli, ő maga is tudjon növekedni mind az ismeretben, mind pedig a hitben, és ő is megerősítette az ő hitét, felnőtt fejjel konfirmált. Izgalmas dolog ez, mert vannak a tradicionális családok, ők vannak kevesebben, és azok a tradicionális gyülekezetek, az nagyon szépen megmaradt. Ugye azért legyünk őszintén, az elmúlt 80 évben ezt módszeresen üldözték. Isten nyugosztalja, dr. Nagy Antal Mihály professzorom, évfolyam felelősöm volt, az Nagy Károly Zsoltnak, dr. Nagy Károly Zsoltnak, most ugye ő a rektor helyettes Sárospatakon, az édesapjáról van szó, és ugye neki a nagy bűne az volt, hogy annak idején foglalkozott a gyerekekkel. Névnapos konferenciát, születésnapos konferenciát szerveztek, és ott rendszeresen behívták őt nekünk, beszélt erről, hogy éjszaka megállt az autó, bevitték a rendőrségre, kifaggatták, kivett ott részt, mi történt ott, a programot elkérték tőle, mi valósult meg. Mert hogy nem csak a Szentírás mondja azt, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, én ott vagyok, hanem bizony, ez volt a minimum, tehát abban a korszakban, a Kádár korszakban, ahol ketten vagy hárman összegyűltek, azt már mozgalomnak tekintették, és ő nem egyszer emiatt kényszerült költözésre is. Tehát gyakorlatilag, ahol valamiféle ifjúsági munka elindult, tehát értsük jól, működött a hittan, a végén persze nyilván konfirmáció, az bizony rendszerellenes tevékenység volt, és ő nekünk ezt mindig elmondta, hogy mindennek ellenére megérte. Tehát a fiatalokkal foglalkozni, mondjuk így bátran, hogy azok a vidékek, ahol voltak áldozatkész lelkész családok, hiszen ő feleségével lelkipásztor családként, sokszor telepítették ki őket, sokszor kellett újrakezdeni, és mindig elkezdték az ifjúsági munkát, és ma ennek a gyümölcsét látjuk. Tehát ott vannak erős közösségek, ahol van hitközösség, ahol van reménységben való közösség. Ez ugye azért is fontos, mert körülöttünk a világ az változik, más kihívások vannak, más elgondolások vannak, sajnos divatok is, filozófiai divatok is változnak ilyen értelemben, de Krisztus ugyanaz, ő tud bennünket megtartani. És Anti bácsinak a gondolatáért azért is vagyok hálás, mert ő elmondta azt, és ő megélte, hogy az intézmények is átalakulhatnak. Tehát jöhet olyan vezetés, olyan állam berendezkedés, amikor azt mondják, hogy hát az egyházi életet nem támogatjuk, és mindent újra kell kezdeni. Azok a hívek viszont, azok a családok viszont, akik megélték a hitüket, és valóban önként tettek vallást a hitükről, ők mondjuk ki bátran, hogy gyakorlatilag olyan szigeteket tudtak képezni, ahol a mai napig a Szentlélek munkálkodik. És egyrészt ez fontos elmondani ma is, mert valóban változó világban élünk, ugye nagyon sokan munkahelyet váltanak, nagyon sokan ilyen módon gyülekezetet is váltanak, de azok a gyülekezetek, azok a presbitériumok, azok az ifjúsági munkások, akik nyitottak ebbe az irányba, hogy egyrészt valóban igaz az ma már, hogy sokan ingáznak, sokan áttelepülnek, de hogy mi egy olyan család vagyunk Isten gyülekezeteként, ahová érdemes tartozni, ahová érdemes betagolódni, ahol ilyen módon imádkoznak is értünk, erre is érdemes odafigyelni, akkor én megélhetem azt a szent közösséget, amire Krisztus szólít bennünket. És nyilván megvan ilyen módon a másik vége is ennek a történetnek, hogy jönnek úgyis családok, hogy a gyerek hittanra jár. Az első, aki megtanul imádkozni, asztali áldást, étkezés előtt, étkezés után, elalvás előtt, vagy Uram, bocsánat, belépünk a templomba, és ott is kérjük Istennek a vezetését. Szoktam mondani, még a lelkipásztor is kell, hogy imádkozzon, hogy Istennek az igéje élővé váljon. Sok esetben a gyerek, és sok esetben, ha már a szülőben megvolt a vágy, de ő úgy nőtt fel, hogy édesapa fenyegetve volt, ugye gondoljunk, hogy a pedagógusokat ellenőrizték, két évente újra fogadalmat kellett nekik is tenni, volt ideológiai felzárkóztatás, úgy vehették át a diplomájukat, hogy ateizmusból gyakorlatilag vizsgázni kellett, és egyszer csak 30 évvel ezelőtt ez megállt. Jött egy új történet, mindaz, ami rendíthetetlennek látszott, az ugye ma már sok esetben a tankönyvekben sem fordul elő, hiszen azok a kulcs szereplők, akik állásokról döntöttek, sorsokról döntöttek, ma már a nevüket se tudják a fiatalok, nem beszélve azokról a szereplőkről, akinek a filozófiájára hivatkoztak. Viszont a családokban megmaradt az a kicsit így tartás, kicsit így visszahúzódás az egyháztól, és sok esetben felnőttek meglepetésként jönnek el, hogy hát ők nem is tudják, hogy miért nem jöttek eddig templomba. Én nem egyszer megéltem azt, hogy ahogy a fiatal lekonfirmált, a család elkezdett járni templomba. Tehát úgy érezték, hogy innentől kezdve ők úgymond fel lettek hatalmazva arra, és hát nyilván nagyon sok kollégám ebben nagyon sokat fáradozik, és nagyon sokat tesz azért, hogy olyan légkör alakuljon egy gyülekezetbe, ahova tényleg érdemes belépni, érdemes jelen lenni. Illetve ma már nagyon sok gyülekezet ott tart, én magam is ebben kaptam vezetést Istentől, hogy amit lehet munkában, amit lehet szolgálatban, be lehet hívni a szülőket, be lehet hívni a rokonokat. Tehát volt külön találkozónak idén a szülőkkel, templomot díszítettünk, közösen imádkoztunk a konfirmandusokért. Itt a belvárosban maguk a konfirmandusok is úgy indulhattak el fogadalmat tenni, hogy minden hittanúra végén, vagy konfirmációi foglalkozásnak a végén ők maguk is közösen imádkoztak. Volt, aki most először az életben, mert odahaza nem látott erre mintát. Mert odahaza édesapa, édesanya, nagymama úgy élte az életét, hogy hát nyilván eljárnak templomban, de hogy ez a része a hitünk megélésének nagyon sok esetben beszorult, úgymond a templomban. Mondom ezt úgy, hogy gyakorlatilag a második világháború előtt a templomaink azért kaptak karzatot, mert olyan széles körül volt például a kórus működése, hogy alul már nem fértek el. A kórust azt mindig felülre tették, azért épült ki a templomba plusz egy szint, hogy elférjen a fiatalság. Tehát el lehet gondolni, hogy egy magas szintű zenei kultúra, egy magas szintű egyházi kulturális élet, és ha elindulunk, rengeteg olyan kórusművet tanálunk, rengeteg olyan zeneművet tanálunk most már, ami hál' Istennek újra ott van a templomokban, kezd megjelenni, 30 év munkája kellett hozzá, és még mindig találunk újakat. Tehát kerülnek elő olyan énekek, imádságok, hál' Istennek újak is íródnak, amik újra összefogják a gyülekezeti életet, és ez egy nagyon pozitív történet, hogy a családok újra együtt élhetik meg hitüket. És ami nagyon örvendetes, hogy egyházak között is van együttműködés, most például ilyen a Szeretet Híd, hogy most már nem csak a januári közös ökumenikus alkalomban, ugye ehhez csatlakozott a Nőszövetségnek az imanapi szolgálat, ami ma már világimanap, tehát van a január végi ökumenikus világimádság az évkezdésért, aztán a nők külön összefognak. Itt ugye kis közösségek, most éppen Kongó állította össze az imanapot, és miskolci fiatalok éppen a belvárosi gyülekezetben ők is jöttek és imádkoztak valóban, megélve gyülekezetnek az egységét, és nagyon sok esetben ilyenkor fognak össze más egyházak is, éppen azért, hogy a fiataljaik, a családok, a vegyes családok is együtt gyakorolhassák a hitüket, mert hogy az egyház ma is csoda. Hát ha belegondolunk, az elmúlt 2000 évben hány olyan mozgalom volt, kezdve Nérótól, egészen az utolsó történelmi korszakig, amikor célzottan nem csak tiltották a Bibliát, nem csak üldözték a lelkészeket, vagy deportálták, vagy bálenki robotra vitték el a presbitereket, gondnokokat, hanem ugye elmondták, hogy hát ez egy lejárt történet, tehát valami új fogja ennek átvenni a helyét, és azt kell mondjuk 2000 év elteltével, hogy Isten továbbra is munkálkodik, és amikor látjuk a fiatalokat, hogy jönnek és imádkoznak és fogadalmat tesznek, nyilván kicsit benne van ennek is az ajándéka, hogy Isten gondoskodik a következő nemzedékről.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével. Maradjanak velünk önök is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével beszélgetünk, és itt az iméntiekben ott fejeztük be a gondolatokat, hogy ugye egy család életében is mit jelent a konfirmáció, és ahogy el is hangzott, ugye személyesen is érintettek vagytok ebben az évben is, és még ide hagy kanyarodjak vissza ehhez a kérdéshez, hogy református lelkipásztorként, édesapaként milyen érzés, hogy most ugye a legkisebb gyermeketek konfirmált, ami ugye azt feltételezi, hogy már a testvérei életében is megtörtént ez a korábbi években.
2: Való igaz, egyrészt örömteli alkalom, hiszen ilyenkor az ember visszagondol, hogy hát honnan is indultunk, és Isten három gyermekkel ajándékozott meg bennünket. Másrészt örömmel mondhatom, hogy a családdal tudtunk együtt ünnepelni, hálát adni és imádkozni. Nekem azért fontos ez, mert cserkész hagyomány egyébként, hogy amikor nálunk a kis cserkészek fogadalmat tesznek, akkor mi is. És amikor a konfirmandusok megvallják a hitüket, utána fogadalmat tesznek, hogy az egyháznak minden áldozatra kész, hűséges tagjai lesznek, nyilván a Krisztus követésében. És ez a fajta szövetség megújítás, ez a fajta fogadalom megújítás, ez úgy érzem, hogy fontos a gyülekezetnek is, a közösségnek is, meg a mi családunknak is. Tehát úgy gyűltünk össze, hogy volt, aki előtte Münchenben járt, volt, aki előtte Dél-Koreában járt, és mégis együtt tudtunk lenni egy asztalnál, ami nekem mindig csoda. Nyilván a családom egy része nekem kárpátaljai, tehát őket is nagyon szeretettel vártuk, hogy jöjjenek, és megélhettük Istennek a csodáját, hogy ő gondoskodik rólunk. Illetve én úgy hiszem, úgy gondolom, hogy kellenek ezek a fontos mérföldkövek a családnak az életébe, a gyermekeinknek az életébe, amikor valóban érettük tudunk hálát adni, és ők is úgy kerülnek közelebb az Istenhez, hogy ennek megvan a méltó ünneplése. Mondom ezt úgy is, hogy azért vannak körülöttünk sikeres kultúrák, gondolok itt mondjuk akár az arabra, akár az oroszra, akár az izraelita, akár a kínai kultúrákra, és azt látjuk, hogy azok a közösségek tudnak megmaradni, ahol erős a családi egység és erős a hitbeli egység. Tehát ezzel számolni kell, hogy bizony, ahogy a dédszüleinknek vagy a nagyszüleinknek meg kellett ezért küzdeni maguk idejébe, nekünk is időt kell rászakítani, fáradozni kell azért, hogy ez a helyére kerüljön, és mi is ezért örültünk annak, hogy a gyermekeink konfirmálhatnak, mert az életükben is ez a terület valóban a helyére kerülhet hangsúlyosan, hogy azt a Krisztust tudjuk követni, aki egyrészt őket adta és formálta, másrészt, hogyha tovább indulunk, akkor ők is annak az Istennek a kegyelmébe legyenek. Éppen nemrég a római levélben olvastuk, hogyha szent a mag, akkor szent a kenyér, ha szent a gyökér, szent a hajtás, az ága is, mert Isten az, aki őket szent lelkébe tudja terelni, és hát, hogy idézzem kicsit a belvárosi kollégámat, Meleg Attilát, a konfirmáció azzal lesz teljes, ha az ember részévé válik az urocsorázó közösségnek, és ez is nagyon fontos, hogy el tudjunk menni. Nem véletlen, hogy a mi hitvalló őseink ugye legalább 6 alkalommal mondták azt, de tudok olyan testvérgyülekezetről, ahol minden hónapban vesznek úrvacsorát. Visszatérve ugye, hogy akit már Jézus szentfére megmosott, annak elég csak a lábát megmosni, ugye Péter az, aki visszakozik, hogy Uram, ne mosd meg az én lábamat. Megdöbbentette őt, hogy az a tanító mester, aki gyógyít, aki kenyeret szaporít, vagy éppen tenger csendesít le, az odaléphető hozzá is, megmossa az ő lábait. Nagyon fontos, hogy megéljük ezt a lelki közösséget, hogy mi annak a Krisztusnak vagyunk a követői, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és ez a Krisztus velünk van a világ végezetéig, visszatérve Máté evangéliumára. Tehát nem én hordozom Jézust, hanem ő hordoz engem. És azért fontos nekem ez a mondat, hogy a világ végezetéig, hogy nem az én türelmem végezetéig, nem az én életem végezetéig, hanem ennek a teremtett világnak a végezetéig. És ez azt is jelenti, hogy ott lesz az én gyermekem mellett, akkor is, ha talán én már nem leszek. Fontos, hogy megéljük azt a fajta szentekkel való közösséget, hogy amiért a dédszüleink, nagyszüleink imádkoztak, feltették az életüket, megküzdöttek, szeretetben kitartottak egymás mellett, hiszen azért van nekem nagymamám, azért van nekem édesapám, meg édesanyám, mert ők megvallották a hitüket, és azt mondták, hogy ezért a családért érdemes oda szentelni erőfeszítésüket. Persze közben van egy-két világjárvány, spanyolnát, ha első, meg második világháború, ott van az a kicsi kis Trianon is, ugye, de azért a család az család, a hitünk az a hitünk, a Krisztus az a Krisztus, és Isten mindenek fölött is ő tart bennünket, és örömmel tudom elmondani, hogy ezt megélhettük együtt a családunkkal, a szeretteinkkel, meg hát annak a csodáját is, hogy Krisztus nem csak megígérte, hogy majd elküldi az ő lelkét, hanem elküldi az ő szent lelkét. És ma is ott van gyülekezet, ahol a családban ezt a hitközösséget együtt meg tudjuk élni, úgyis, mint család, akik egymásra igent mondtunk, hiszen a feleségemmel én is kaptam egy családot, meg hát ő is nyilván, ez ugye szokták mondani, apró betűs rész, de nagyon lényeges. Másrésztről meg ezt a szeretett közösséget a gyülekezetben is meg tudjuk élni, hogy az a Krisztus, aki életét áldozta érettünk, ma is munkálkodik, és mi ezt a belvárosi gyülekezetben tudtuk megélni, nagyon szeretettel fogadtak bennünket, együtt imádkoztak a gyermekekért, ma is van imaszolgálat a gyülekezetben, a presbiterek felvállalták, megkapták a kis névsort, hogy kitartozik a gyülekezethez, és rendszeresen imádkoznak értük. Nekem is jó volt megélni azt, hogy egy olyan közösségben vagyunk, ahol imádságban hordoznak bennünket, és igen, ilyenkor lényeges, hogy a szolgálatainkon én magam is, a kollégáim is nem csak a jelenlévő családokért imádkozunk, hanem az egyházunkért, az egyházainkért, népünk vezetőiért. Tehát mi hiszük azt, hogy minden hatalom Istentől van, és ő az, aki tud adni bölcsességet, ő az, aki tud ajándékozni hitet. És itt ketté válik a történet, mert megvan a mi kötelezettségünk, amit meg kell tegyünk hitoktatásban, bibliaismeretben, imádságban, a hitünk gyakorlásában, tehát megvannak a keretek. Nyilván lévaiként nekünk a református keretek a fontosak, de hamarosan, amikor sor kerül majd a szolgálatra, van egy ilyen ünnepi alkalom, amikor megáldjuk mindazokat, akik hitükről vallást tettek. Tehát kiszólítjuk az úrasztala elé a reformátusokat, a katolikusokat, a görögöket, az evangélikusokat, ki milyen közösséghez tartozik, és közösen kérjük az Isten áldását. Ennek pedig az az egyszerű oka, mert ugyanahoz a Krisztushoz imádkozunk, és ugyanaz a Krisztus tud bennünket hitben megtartani. És én úgy gondolom, hogy ma már túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy széthúzzunk, inkább össze kell tartani, mert hát ha az ember a szívére teszi a kezét, akkor Jézus egy parancsolatot adott nekünk, egyet kért tőlünk. Szó szerintem ugye ezt mondja, hogy abból fogja megtudni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket. És nagyon sok történelmi vargabetű után örömmel tudom mondani, hogy ma Magyarországon nagyon sok olyan testvér van, nagyon sok olyan kollega van, parókus, itt Miskolcon, ugye már évek óta összegyűlünk az intézmények, az iskolák, iskola lelkészek, illetve az ott szolgáló parókusok, lelkipásztorok, plébánosok, hogy együtt kérjük az Isten áldását. Továbbra is nagy szükség van erre. Miért? Azért, mert oda küld az Úr áldást, ahol a testvérek között egység és egyenesség van. Tehát Isten lelke ott fog munkálkodni, ott ad élő, hitű testvéreket, fiatalokat, ahol szívesen várják őt, és Miskolc, a miskolci gyülekezetek olyan vidék, ahol szívesen várjuk itt Zeppelinben, és a pünkösd meg ezért nagy csoda, hogy amikor Isten elküldte az ő szent lelkét, ugye elmondta Jézus, hogy kiárassza az ő szent lelkét, örömmel számol be róla Péter, hogy ez az, amire vártunk, hogy kicsikre és nagyokra, férfiakra és nőkre, de még szolgálókra és szolgálótevőkre is kiárasztja Isten az ő szent lelkét, és megszületik az egyház, és az egyház folyamatosan születik ma is. Örömmel mondhatjuk, hogy megvannak a keretek, megvannak a szolgálattevők, most már óvodától egyetemig, aki nem egyetemen van gyülekezetben, de egészen a kórházig, vagy börtönmisszióra is gondolhatunk, a szeretett szolgálatra is gondolhatunk. Mindig ugye a kárpátaljai testvéreinkre, hiszen ott különösen is nehéz időket élnek mostanában, de örömmel mondhatjuk el, hogy Isten tud olyan lelki erőt, tartást adni, hogy az ő lelkével összekovácsol bennünket. És hát amikor egyházatjáink ugye úgy döntöttek, hogy ez év lesz az imádság éve, akkor kiderült, hogy bizony lesznek olyan témáink, közös témáink, amelyek összefognak bennünket. Nem csak a kialakult nehéz körülmények miatt, amelyek határmentét övezik, de azért is, hogy akár a családok egysége is megvalósulhasson, a gyülekezetek egysége is megvalósulhasson, mert nagyon szépen írja Pál apostol a római levélben a 11. fejezetben, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék, ugye, mert Isten az, aki az ő lelkével betört bennünket, és egy nagyon szép képet használ, akik gyümölcsfával foglalkoznak, fogják érteni. Azt mondja, hogy beoltattunk a szelíd olajfába, és engedjük, hogy az olajfa nedve járjon át bennünket, és vezéreljen gyümölcstermű életre, és bizony ez a pünkösdnek a csodája, amikor Isten elküld az ő szent lelkét, hiszen ahol szent lélek van, ott mindig élet van, ott fejlődés van, ott gyümölcstermés van. És olyan jó ezt megélni, hogy jönnek a konfirmandusaink, odaállnak az Úr asztalához, veszik a kenyeret, veszik a poharat, fogadalmat tesznek. Nagyon sok esetben gondoljunk bele, hogy a nagyszülők itt találkoznak úgy a kisunokával, hogy ő már a gyülekezet tagja lesz, és része lesz ennek a közösségnek. Amiben még van munkánk, és amiben van még fejlődési lehetőségünk, hogy ezt a korosztályt, ugye akik gimnazisták, legyünk őszinték, nagyon sok esetben váltanak egy másik városba, egy másik faluba, egy másik intézménybe, betagoljuk őket, és itt a felelősségünk nekünk intézményi lelkészeknek, hogy egyrészt valóban tudjuk őket úgy megtartani a hit útján, hogy részei legyenek a saját gyülekezetüknek, és haza is szoktuk küldeni őket ilyenkor, számon kérjük, hogy ott vannak-e gyülekezetben, biztatjuk őket, hogy vegyenek részt. Hát régi történet, a Covid körül volt, ugye, hogy be voltak zárva az üzletek, és ki volt írva nagyon sok esetben, mikor újraindult az élet, hogy vasárnap is nyitva, és volt olyan kollega, aki a templomra is kiírta, hogy vasárnap is nyitva, és várjuk a híveket. Valóban, tehát annak a szabadsága, hogy mi az ünnepeinket, szeretteinkkel, vendégeinkkel, családtagjainkkal megélhetjük, hogy először a templomba tanálkozunk, aztán van az ünnepi vacsora, vagy aztán van a családi együttlét. Valamikor ez természetes volt. Sok esetben ezt újra meg kell szerettetni, sok esetben ezt újra vissza lehet vinni, és sok esetben ezt lehet örömmel megtapasztalni is. Ilyenkor én magam is, illetve a lelkész kollégáim is nem csak a gyermekekért szoktunk imádkozni, de az ott lévő családokért is, akik jelen vannak a templomban. A pünkösd ma is Istennek a csodája. Az, hogy van gyülekezet, az, hogy van úrasztali közösség, az, hogy mi ugyanúgy vehetjük azt, ahogyan annak idén az apostolok részesültek ebből.
1: És még ha itt visszatérhetünk egy picit, ugye, ahogy beszélgetésünk is indult a történelem fonalán, hogy azokban a napokban vajon hogy élhették meg az apostolok?
2: Nagyon izgalmas, mert arról olvasunk, hogy Lukács nagyon szépen leírja az apostolok cselekedeteiben, hogy innentől kezdve ők együtt vannak és imádkoznak. Hát értsük jól, az a Péter, aki megtagadta Jézust, és tanálkozik a feltámadottal, az a Tamás, aki hitetlenként megáll Jézus előtt, és ugye az első hitvallást ő tesz, hogy én Uram és én Istenem, az Emmausi tanítványok és az asszonyok várják a Szentlélek kitöltetését. Együtt vannak, és megérik ezt a közösséget. Megérik ezt a közösséget úgy, hogy hát Péter leírja, hogy meg János is, hogy beszélt ugyan Jézus erről a feltámadásról, de nem hittük. Az asszonyoknak se hitték el. Ugye először ők viszik. Magdalai Mária, Mária Jézus anyja, hogy tehát nézzétek, üres a sír, de hát nézzétek, feltámad. De hát asszonybeszéd, ugye először ez a, ami úgy feltör belőlük, és ott van mögöttük annak a megtapasztalása, de hogy Jézus eljött, de megjelent nekik, de megtörte a kenyeret, de megtörte a halat, hiszen amikor a sikertelen halfogás után frissen sült hallal és kenyérrel várja őket, akkor a tanítványok csak ülnek egymás mellett, hogy hát ez bizony a feltámadott Jézus, vagy ugye az emmausi tanítványok megtapasztalják, hogy hát kipanaszolják magukat, ugye megfeszítetnek, hogy hát, de hát képzeld bennünket mekkora csalódásért, hát igen, mondja Jézus, mi is történt nagy pénteken, és mikor behívják, és megtöri a kenyeret, még napszállatkor szomorúan vánszorognak el Emmausba, akkor éjszaka visszaszaladnak a tanítványokhoz, de hát feltámadta Krisztus, de hát láttuk, ott volt velünk. Mondják, tudjuk, hát nekünk is megjelent, és ennek az örömét megélni biztos, hogy az egyik élményekben legdúsabb időszaka volt az egyháznak, meg hát annak a feszültség is, hogy akkor hogyan tovább. Hiszen gondoljunk bele, hogyha a nagy tanács az egyházi tekintélye

0: zélótából, egy felkelőből, egy harcosból, akinek hát azért a ruhája alatt ott volt ugye véletlenül egy tőr is, hogyha netalántán szükség lesz rá. Nagy csütörtök éjszakáján, amikor Jézus megpróbálják elfogni, ugye suhog is össze-vissza, és mondja Jézus, hogy tedd el, mert nem annak van az ideje. Most felismeri, hogy minek van az ideje. És Szentlélekkel betöltekezve kiáll, és megéli azt a csodát, hogy akik ott vannak a saját nyelvükön, értik az igét. És az Isten lelke valóban tud egyetértést teremteni. Kicsit megfordítja a bábeli zűrzavart, hogy ott ugye különféle nyelvek, vagy akár egy nyelvet beszélve is, de félreértve egymást, ott pedig megtörténik a csoda, hogy kiárad az Istennek a szent lelke, és elindul a vágyakozás az Isten igéjének a meghallására, a Krisztusnak a követésére. És mondom ezt úgy is csodaként, hogy Pál apostol a római levélben leírja annak a szomorúságát is, hogy nem mindenki él a hit. Mert hogy hát azért legyünk őszinték, Jézus az övéihez jött, ugye János azt írja, hogy az övéihez jött, de nem fogadták be. Hozta a világosságát, és hát a sötétség az nem adott neki helyet. És Pál ezt helyre teszi, visszatérve a szelíd ugye olajfához, hogy hát Isten ki is törte az övéit, de ők Istentől rendelt olajákként vissza is lesznek oltva. És nekünk ez a reménység adatott a misszióban, a hitoktatásban, a vallás tanításban, a keretekről, ugye azokról a kulturális keretekről beszélünk, ami változhat, tehát nyilván másképpen éli meg a hitét egy ausztráliai magyar, másképpen egy kárpátaljai, másképpen egy Bécsben, egy Londonban, vagy akár itt Magyarországon belül is lehetnek más keretek, de a Krisztus ma is ugyanaz. Az ő lelkének az egysége, amivel megajándékozott bennünket, ami legyünk őszinték, konfirmáció alkalmával sok esetben, azért jelen vannak a mi emberi botlásaink is. Van válás, van széttartás. Sok esetben nagyszülők kicsit erőteljesebben próbálták a saját gyermekeiket irányítani, nem nagyon beszélgetnek egymással. Ilyenkor össze lehet békülni, ilyenkor oda lehet állni Isten színe elé, ilyenkor lehet kérni az ő vezetését, és erre is láttam szép példákat. Én magam is működtem közre úgy családoknál, hogy na de hát mégiscsak konfirmálunk, na de hát mégiscsak úrvacsoraosztás lesz, és oda vihetjük a mi nyomorúságainkat. Nagyon sok esetben éppen ezért például a belvárosi gyülekezetben is minden nap van bűnbánati alkalom, hogy méltóképpen tudjunk megállni az úrasztala előtt, belépni abba a szent közösségbe, amiben Jézus ma is hív bennünket. Ezt a fajta ünnepélyes családi egységet mi például a cselekvés csapatunkban úgy éljük meg, hogy nekünk pünkösd másodnapja a csapat alapításának a napja, és ilyenkor összehívjuk a családokat, összehívjuk mindazokat, akikkel mi együtt szolgáljuk az Urat, szerencsén fogunk összegyűlni. Amúgy cselekvéseinkkel ott fogunk állni az Isten színe előtt, és Istennel fogunk hűséget fogadni, illetve a magyar hazánknak, a cselekvés testvéreinknek fogunk hűséget fogadni. Én nagyon örülök annak, hogy Isten lehetővé tette, hogy olyan történelmi korszakban élhetünk, amikor láthatjuk az ő lelkének a kiáradását, és lehetővé teszi azt, hogy szeretteinkkel, családtagjainkkal, az ő népének, gyülekezetének a közösségében élhetjük meg a hitünket, illetve láthatjuk az ő ígéreteit, hiszen itt vannak a következő generációk, itt vannak a fiatalok, akik tovább viszik a hitnek a drága kincsét, és érdemes imádkozni, mert Isten olyan Isten, aki válaszol a mi könyörgéseinkre, és én hiszem azt, hogy a mi generációnk az a válasz, amiért a mi nagyszüleink és dédszüleink annak idején imádkoztak és hordoztak bennünket.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk, hogy itt voltál, ebben az órában is beszélgethettünk. Áldás békesség!
0: Örömmel jöttem én is, áldás békességet kívánok minden hallgatónak.
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével, a Szerencsi 792-es számú Bocska István cserkész csapat parancsnok helyettesével beszélgettünk.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTVA pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A Református Egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A kárpátai református egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Liga.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
2: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Dübő zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A magyar népzene mozgalom élvonalába tartozó Salgótarjáni Dühő zenekar 1979-ben alakult, több táncegyüttes zenei kíséretét ellátja, koncertezik, táncházakban zenél, és kiemelkedő eredménnyel neveli utánpótlását.

Repertoáriukban a Kárpát-medence minden etnikumának a zenéje megtalálható. Az együttes muzsikálás mellett népzene gyűjtéssel és tanítással foglalkozik. Több rangos hazai fesztiválon is részt vettek, de számos más országok lakóit is megismertették a magyar népzenével.

A zenekar több átalakuláson ment keresztül, jelenlegi felállásban 2008 óta tevékenykednek. Az örök Rúz testvérek mellé csatlakozott, amit a zenekarból kivált Mohácsi Albert és Nagy Zsolt, és a fiatal tehetséges Salgótarján énekes Kubinyi Júlia, aki a felszállott a pápa verseny egyik győztese lett.

A zenekar 1983-ban nyert el az egyik legrangosabb magyar díjat, a Népművészeti Fiúmestere címet, és kétszer kapta meg a kiváló együttes kitüntetést. 2017-ben Nógrád megye Prima díját kapták meg. A zenekar sikeres pályafutását számtalan hanghordozó megjelenése bizonyítja.